0: Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 24-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas József, világjáró hegedű művész és tanár a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az utazásairól, a klasszikus zenei elköteleződésről és a hajós életről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Ez zeneakadémián, vagy hát egyetemi szinten ez már nem szokott problémát jelenteni, de nekem az a tapasztalatom, hogy a kicsiknél azért valamiféle érzelmi stabilitást is ad, hogyha egy tanár viszi végig őket, vagy 2-3, nem feltétlenül 6. De nyilván, ahogy te is mondod, valóban megvan az az előnye is, hogy több tanár van, mert akkor több információt kaphat a gyerek, hogyha kibírja a tanárváltásokat.
6: Igen. Ez úgy jött ki az élet, tehát hogy tényleg úgy jött, az egyik elment szülni, a sajnos a másik az meghalt. Tehát, hogy az élet az így hozta nekem, hogy a zeneiskolában 6 év alatt 6 tanárom volt. De azt mondom, sikeresen fölkészültem, tehát így ennek ellenére sikeresen fölkészültem a felvételre, és fel is vettek.
5: És mi volt a zeneiskolai tanulmányaid előtt, mert erről még nem beszéltünk. Tehát otthonról azért kaptál már valamit előtte, mielőtt esetleg megkezdted a hivatalos tanulmányaidat?
6: Persze, mai napig megvan a kis hegedűm. Otthon van a szekrényben. Van egy ilyen nagyon pici hegedűm. Hát ugye apu kezdte el velem igazából, tehát apu kezembe adta, és akkor ott húzogattam otthon. De hát ugye ez minden, úgymond roma családban ez így van, tehát hogy megkapja a kis hegedűt, vagy megkapja a kis hangszert, és akkor azon ott a szülőkkel együtt próbálgatja a hangszert.
5: Tehát akkor a tradíciók, hogy ráfogsz a vonóra, akkor azért az megvolt?
6: Persze, természetesen.
5: Mennyi voltál?
6: Szerintem 2-3, annál több nem lehettem.
5: Hetes?
6: Van egy olyan fénykép, ahol talán lehettem 2-3 éves, és már cigányzenekar előtt álltam. Aha. De nem emlékszem rá, csak a képen, tehát így az megvan otthon az a kép.
5: Szoktam mesélni, hogy Andriskám már, aki most másfél éves egyébként, Andriskám már fél évesen kapott a nagypapájától egy hegedűt, és ő is már kéthetesen ráfogott a vonóra, hát ahogy kell természetesen.
6: Hát
5: aztán majd, hogy zongorista lesz, vagy hegedűs, azt majd nyilván ő eldönti.
6: Igen.
5: De hát ezek a tradíciók, ezeket nyilván nekünk is tovább kell majd adni. Legalábbis
6: én
5: így gondolom, hogy ezek azok az értékek, amiket ápolnunk kell, és meg kell tartanunk ezeket a hagyományokat, hiszen a zenés családokban ez egy nagyon fontos aktus, mert valójában egy zenés család miben tud segíteni a gyereknek? Hát természetesen a zenei vonalon.
6: Igen.
5: Tehát nem leszünk nagy valószínűség szerint ügyvédek, ha bár lehetnénk egyébként, tehát van erre is példa természetesen, de mégis egy zenés család egy olyan előnyt ad egyébként egy gyereknek, amit más családban nem biztos, hogy megkap. Tehát szerinted ez előnyt jelent egyébként? De hogy tapasztaltad, hogy érzed, hogyha valaki zenés családban nő fel?
6: Furcsa dolgot fogok neked mondani. Amikor gyerek voltam, nem jelentett előnyt. Megmondom, hogy miért. Mert minden gyerek mit szeretne csinálni?
5: Kimenni.
6: Pontosan.
5: Emlékszem, igen.
6: Pontosan, ismerős. Tehát, hogy én mennyit rimánykodtam ott, hogy hagyj menjek ki focizni a többiekkel. Nem, fiam, ameddig le nem gyakorlod azt a bizonyos időtartalmat, addig nem mehetsz ki focizni. Szóval amikor gyerek voltam, akkor ezt így nem tartottam előnynek, hogy zenés családból származom.
5: Na jó, de csak így működik egyébként. Tehát, hogyha egy gyerek nem gyakorol rendszeresen napi több órát, akkor nem lesz belőle zenész.
6: Így jó.
5: Tehát ez hozzá tartozik.
6: Így van.
5: Tehát ha nem ezt kaptuk volna meg,
6: amikor gyerek vagy, ezt máshogy látod.
5: Hát persze.
6: Tehát amikor gyerek vagy, akkor inkább kimenné focizni, aztán utólag jön rá az ember, hogy na mégis igaza volt apunak meg anyunak, hogy gyakorold le a fiam azt a pár órát, és majd utána kimehetsz focizni, de ezt gyerekként máshogy éli meg az ember, tehát amikor a havarok hívnak, hogy gyere már le, mert megyünk ki focizni, nem mehetek majd csak egy 2 óra múlva, vagy 3 óra múlva, akkor várjatok meg, de szóval ez gyerekként máshogy éri meg az ember.
7: De akkor ezek szerint te is egy normális gyerek voltál, hiszen melyik az a gyerek, amelyik szeret gyakorolni? Szerintem ritka.
6: Ritka. Így
7: tehát
6: van.
7: Nagyon-nagyon ritka. Tehát
6: ritka.
7: Tehát én azt tapasztalom mindig a saját növendékeimen és saját magamon is, hogy ez így megy, de ez a normális.
6: Ez a
7: normális. Átlagos.
6: Tehát az, hogy tényleg mi zenészek lehettünk, vagy lehetünk, azok nagyon sokat köszönhetünk a szüleinknek. Uh-huh. Tehát ha egy szülő mellett nincs ott vagy egy gyerek mellett nincs ott a szülő, és nem támogatja, akkor abból tényleg nem lesz zenész. És ez bármilyen szakmára is elmondhatjuk, tehát hogy a szülői hozzáállás az nagyon fontos.
7: Persze. Igen, csak a zenéről le lehet késni, én ezt szoktam mondani. Tehát mondjuk egy jogi hivatást lehet választani egy picit későbbi időpontban is, de az, hogy zenész akarsz lenni, azt neked már gyerekkorodban tudnod kell. Ha nem döntöd el 2 évesen, hogy te hegedűművész leszel, akkor nem biztos, hogy hegedűművész leszel.
6: Akkor én elég későn döntöttem el. én tulajdonképpen nagyon sokáig focista akartam lenni.
7: Aha.
6: Szerencsére jól is ment a foci, aztán volt egy sérülés, és akkor volt az, hogy na jó, akkor hegedűs leszek. Tehát én későn döntöttem el.
7: Mennyi idős voltál?
6: Szerintem olyan 12-13. Nem lehettem több, de akkor volt az, hogy eldöntöttem. Jó, akkor zenei pálya is, és akkor tényleg hegedűművész lett belőle.
7: Ha már nagy focista, akkor nem lehet.
6: Így van.
7: Esetleg szóba jött másfajta hivatás, másfajta szakma is, hogy mondjuk informatikus leszel? Mondjuk a focin kívül, mert a foci azért érthető, hogy akkor ez egy nagy szerelem volt.
6: Nem. Nem. Tehát én foci,
7: vagy foci, vagy
6: foci, vagy hegedű. Tehát ez a kettő, aha, ami így gyerekként így a fejemben megfordult. Ugye annak idején apu még rendőr is volt, tehát ez a hivatás is nagyon, nagyon kecsegtető volt, rendőrként, de nem, én tehát ez a hegedűnél maradtam, és ez a foci. A foci és hegedű, hát ugye mentem középiskolába, az a foci az úgy megmaradt, de csak egy haveri szinten, tehát hogy néha így elmentünk focizni a társasággal, de maradt a hegedű.
7: Uh-huh. Végül is akkor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárképző intézetében végeztél, majd a Pécsi Tudományegyetemen is folytatta a tanulmányokat.
6: Így van, tehát ugye lediplomáztam a főiskolán, és akkor vezették be ezt ugye a masterszakot, úgynevezett masterszakot, és Pécsen végeztem el Pap Györgyi tanárnőnél, és ahogy én elvégeztem a masterképzést, tulajdonképpen az első évet elvégeztem, és a második évben már az első fél évben én kint voltam hajón. Tehát úgy hozta az élet, hogy amikor a második évet kezdtem, mert ugye ez egy 2 éves képzés volt, a második első fél évben én kint voltam a hajón, és még kint a hajón, miközben tanultam a repertoárt, éjszaka, a második felében még írtam a dolgozatokat, és ugye küldtem vissza online, és amikor hazajöttem, akkor így a 2 fél évet így egyszerre letettem, és így sikerült akkor nekem a diplomát megszerezni is. Ahogy befejeztem, már egy hónapra megint visszamentem hajóra, tehát hogy nem sokat húztam, vagy hát nem sokat töltöttem itthon az utolsó években.
7: Viszont akkor tegyük hozzá azt is, hogy óriási színpadi rutinra tettél szert az utolsó évben, amire esetleg egyetemi kereteken belül nem feltétlenül van lehetőség. De hogy érzed, hogy ez segített mondjuk a diplomára való felkészülésben?
6: Egy az, hogy óriási rutint adott, a másik meg, hogy én nagyon izgulós voltam a színpadon.
7: Ez csak természetes.
6: Tehát amikor én kimentem a színpadra, emlékszem még főiskolás koromban, hogy szakadt rólam a víz, tehát tenyeremből is, a fejemről is, tehát mindenhol szakadt rólam a víz, és az első szerződésem volt az, hogy ezt teljes mértékben le tudtam küzdeni. Tehát, hogy semmi, és azóta se, szerencsére lekopogom, semmilyen lámpalázam nincs. Tehát amikor föl kell menni a színpadra, többiek mindenki oda jön hozzám például a zenekarba is, hogy hú, nem izgulsz, nem minek izguljak. Tehát most fölmegyünk a színpadra, eljátsszuk azt, amit tudunk. Tehát, hogy tényleg ez a hajós évek voltak azok, amik megtanították nekem, hogy felesleges izgulni, mert tulajdonképpen, ha azt nézzük, ez egy nyilvános főpróba. És a koncert az egy nyilvános főpróba, ahol ugyanolyan jól kell teljesíteni egy 200 embernek, vagy mint ha 2 embernek is játszanánk.
7: Tehát óriási rutin az, amikor az ember minden nap játszik, és akár naponta többször is, azzal szemben, mint hogyha fél évente csak van egy vizsgánk, meg mondjuk egy tanszaki hangversenyünk, és tulajdonképpen ennyi. A legtöbb esetben.
6: Így van, tehát hogy a hajós évek voltak azok, amik megtanították azt, hogy, hogy mondhatnám azt, hogy felesleges izgulni. Persze, hogy egy bizonyos druk benne van az emberben, amikor a színpadra fölmegy, de a hajós évek voltak azok, amik megtanították, hogy tulajdonképpen ki kell menni a színpadra, és teljesíteni kell azt, amit abban az adott pillanatban tudsz.
7: Tanulmányaid alatt azért számos versenyen is voltál, azért ezeket is említsük meg. Melyek a legfontosabbak számodra, amelyeket kiemelnél esetleg?
6: Hát ugye természetesen a hegedű versenyek, rengeteg hegedű versenyen voltam. Amit én kiemelnék még, hogy nagyon jó voltam szerencsére szolfésból is sikerült szép eredményeket elérni. Ami gyerekkoromban nekem nagyon sokat segített, az az Óbudai Mozartklub, nem tudom, hogy még létezik egyáltalán, szerintem most már nem, de ott is rengeteg olyan fellépés volt, ugye minden hónapban lehetett az Óbudai Társaskörbe elmenni, és ott az adott éppen az akkori adott tananyagot el tudtuk játszani színpadon közönség előtt. Tehát ugye ez akkor is nagyon sokat segített nekem annak idején.
7: És a tanítás világába hogyan keveredtél? Hiszen azért annyira más a színpadon lenni, főleg egy hajón, és ezután egy tanári állás az egészen másfajta attitűdöt, hozzáállást igényel. Hiszen bemész a terembe, a kicsiket kell oktatnod, másként kell velük beszélned. Hogy sikerült megtalálni a hangnemet az első időkben?
6: Én már középiskolában is eldöntöttem, tehát a konzis évek voltak az, hogy ugye az ember, amikor konziba tanul, vagy a főiskolán tanul, két lehetőség van. Vagy az van, hogy elmegy szólistaként játszani, vagy hogy beül egy zenekarba. A harmadik eset, ugye elmegy tanítani. És én már ott is inkább a tanítás felé kacsingattam, tehát én mindig is tanítani szerettem volna. És volt úgy, hogy a középiskolában az én társaim oda jöttek hozzám, hogy mutasd már meg ezt, hogy hogy van, mert hogy a tanárom nem biztos, hogy megmutatta. És hogy már a középiskolában is tanítottam, tehát nekem a tanítás ez mindig megvolt. Sőt, mondok neked egy másik dolgot, hogy amikor én kint voltam hajón, én kintről is tanítottam. Tehát online meg volt beszélve a magánnövendékemmel, és online letanítottam neki még kintről. Emlékszem, apámban ott ültem kint a kávézóba, előttem volt a laptop, és akkor online letanítottam neki az órát.
7: Magyarországra.
6: Igen, aha. Magyarországra. Tehát, hogy nekem a tanítás az mindig is a szívügyem volt, és hát most már szerencsére elmondhatom azt, hogy az első növendékem is most már a zeneakadémián van. Tehát, hogy van értelme talán az, hogy tényleg szeretem azt, amit csinálok, és ugye most is tanítok, imádok a gyerekek között lenni, és nekem most már úgy elmondhatom, hogy akkora rutinom van így az évek folyamán, hogy visszatudom adni azt a gyerekeknek azt, hogy hogyan is érdemes hozzányúlni egy hangszerhez. Mindig azt mondtam, hogy nem zenélni kell megtanítani a gyerekeket, hanem gyakorolni kell megtanítani. Tehát ha a gyerek megtanulja azt, hogy hogyan is kell gyakorolni, akkor lehet előre haladni igazán a gyerekkel.
7: Hát ez egy nagyon nehéz feladat egyébként, azon túl, hogy természetesen a másik feladatunk az, hogy a zene szeretetét közvetítsük, hiszen valójában, azért mondjuk meg őszintén, az is a feladatunk közé tartozik, hogy a közönséget kineveljük.
6: Így van, tehát hogy a következő generációt valahogy arra kéne csábítani, hogy a klasszikus zenét, most csak maradjunk a klasszikus zenénél, tehát hogy a klasszikus zenét meghallgassák. Hát ha most elmegyünk egy bármilyen koncertterembe, megnézhetjük az átlag életkor 50 és fölötte. Ezt uh-huh. sajnos ki kell mondani, ez így van. De valahogy el kéne érnünk azt, hogy a fiatalabb generációk is meghallgassák a klasszikus zenét, vagy akár a cigány zenét, az meg egy másik dolog. De talán most van azok a... Hát most mondhatjuk azt, hogy Európai Uniós forrásoknak is köszönhető, hogy egyre több iskolákba, egyre több óvodákba is elviszik most már a klasszikus zenét, akár a népzenét, akár a klasszikus zenét, és most már van az a generáció szerintem, hogy lesz utánpótlás. Mind közönségben, mind művészekben is.
7: Hát legyen igazad, mert az az igazság, hogy én a 2000-es évek óta nem biztos, hogy ezt tapasztalom. Tehát itt is lehet azért érezni egyfajta hanyatlást, ugyanúgy, mint a cigányzenében, hogy egyre kevesebben tanulnak klasszikus zenét, és egyre kevesebben járnak ilyenfajta koncertekre. De akkor ezt másként tapasztalod.
6: Érzem én is azt, amit mondasz. Tehát ha ezt vidéken nézzük, tehát ugye zenekarokban ugye több munkatársal is találkozok, akik mondjuk vidéken dolgoznak. Tehát vidéken az a realitás, hogy egyre kevesebben mennek középiskolai szinten tanulni zenei oktatásba.
8: Igen.
6: Pesten még, tehát Budapesten még azért jobb ez a helyzet. Ezt én is érzékelem, de szerintem most én a kicsikre gondoltam. Tehát ha a mostani óvodásokra, a mostani alsós évfolyamokra, én azt veszem észre, hogy egyre jobban vevők erre a dologra, és volt olyan, például most mondok a mi zeneiskolánkban is, hogy nem tudtunk már fölvenni gyereket, mert nem volt hely. Tehát, hogy egyre jobban jön vissza az szerintem, hogy a klasszikus zenél felé iránt kacsingatnak.
7: Ez nagyon pozitív, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy ezeket az európai értékeket, hiszen ezek azok nem csak magyar értékek, hanem európai kultúrkörhöz tartozó értékek, nekünk ezeket közvetítenünk kell, és nekünk ezt meg kell szeretetni a gyerekekkel. Ez a mi kultúránk.
6: Így van. Tehát, hogy tényleg azt a klasszikus zenét, most csak a klasszikus zenét térjünk vissza, tehát, hogy annyira szép a klasszikus zene, és hogy ugye a mai világban, tehát ugye elviszik őket a pop és az úgymond ilyen tehetségkutató, énekes tehetség, mondhatnám is, hogy énekes tehetségkutató versenyekre, ami ugye ez megy a médiában, most nem akarok mondani, hogy milyen csatornákon és hogy milyen műsorok, tehát hogy ezt látják a tévében. Sajnos ezt látják a tévében, de mondom, én azt veszem észre, hogy a fiatalabb generációknál kezdik értékelni azt, hogy valami klasszikus zene. Tehát, hogy mi a szépsége a klasszikus zenének?
7: A tehetségkutatókra reflektálva csak annyit hagy mondjak el, hogy valóban a médiában azt érzékeli a gyerek, azt érzékeli a felnőtt is egyébként, hogy nagyon könnyű feljutni a csúcsra, és aztán pedig onnan nagyon könnyen le lehet zuhanni. Ez az egyik. Tehát, hogy ez a fajta hullámzás, ez nem feltétlenül biztosít valamiféle stabil megélhetést a zenésznek. De nyilván itt nem mindenkiről, és nem minden műfajról van szó. Viszont nem tudom, hallotta, de mostanában Eszelyenő nyilatkozatát. Aki azt mondta, hogy hát vannak tehetségkutató versenyek, ahol hát a zsűriben, hogy is mondta, nem akarom hibásan megfogalmazni, de hogy zenei analfabétáknak nevezte a zsűri tagokat, ha jól emlékszem, ugye? Mondta. És Eszelyenőnek a gondolataira oda kell figyelni, hiszen ő az egyik meghatározó, a szórakoztató zenei műfajban, és számos kötetet írt zeneelméletről, és egy zseniről beszélgetünk.
6: Igen.
7: Hogyha egy ilyen ember kimond egy ilyet, akkor azt komolyan kell vennünk.
6: De hozzá is tette, hogy miért jutottak el idáig azok a úgynevezett zsűritagok, tehát ugye megszüntették a vizsgát.
7: A kategória vizsgát.
6: A kategória vizsgát.
7: Amit még édesapáinknak kellett tenni.
6: Kötelező volt megtenni, így van.
7: Szórakoztató zenészeknek volt, igen.
6: Tehát amikor eltörölték szerintem a kategória vizsgát, azzal a magyar zenei kulturális életben egy hatalmas árkot ástak. Tehát az a generáció, aki most éppen bent vannak a tévében, és média hírnévre tettek szert, adnak semmilyen zenei oktatást nem kaptak. Tehát, hogy bementek, és akkor írtak egy számítógépen egy számot, és azzal azt hitték, hogy jók is lesznek. És végül bebizonyosodott, hogy tényleg jók lettek, mert olyan nézettségük van, hogy milliós nézettségük van az internetes portálokon.
7: Na jó, de még nem biztos, hogy jók.
6: Nem biztos, hogy jók.
7: A nézettség de... az nem egyenlő.
6: Így van, tehát, hogy...
7: A szakmai igényességgel mondjuk.
6: A szakmai igényesség az más. Tehát ez azért régebben, amikor tényleg zenészek írták a mai könnyű zenét, most mondhatnánk úgy.
7: Pontosan.
6: Akkor zenészek írták, tudták azt, hogy melyik akkord után minek kell következnie, vagy mi jöhet. Itt ma mit csinálnak? Beírják a számítógépbe, hogy ezt szeretném énekelni, fölénekelnek egy dallamot hamisan, a számítógép azt kihúzza, meg ki lehet kontrollálni, és akkor mellé rak a számítógép, most már tényleg az AI-on keresztül föl lehet rakni egészen rendes számokat, amit meg lehet hallgatni esetleg.
7: Döbbenetes minőség egyébként, amiket produkál mostanában az AI, tehát akkor ezek szerint te is ismered ezeket. Tehát, hogy tényleg semmiféle szakmai hozzáértés nem kell, csak beírjuk a stílust, beírjuk a szöveget, hogy akkor mit, és akkor az AI meghangszereli.
6: Mondok erre egy példát, várj, ezt hallgass meg. Van a keresztlányom, akkor volt szerintem 3 éves. Kezeli a telefon, mint minden gyerek, kezeli a telefont, és a bátyja megtanította neki, hogy van valami ilyen program, amiben zenét ír maga a program. Igen. Semmi más nem kellett neki csinálni, fölmondott egy szöveget, a 3 éves keresztlányomról beszélek, fölmondott egy szöveget a telefonba, majd az AI hozzárendelte egy zenét, egy alapot, és egy rendes szám kijött belőle, és még hallgatható is volt. Na most, ha egy 3 éves ezt meg tudja tenni, akkor szerintem itt nincs miről beszélni.
7: Bár bizonyára nagyon tehetséges, az kétségtelen.
6: Így van, tehetséges, de azóta de már táncol, azóta már táncol, meg most már nem 3 éves, hanem 8 és 9. Szóval ma a technikával már mindent meg lehet oldani, de amikor tegyük föl, kikapcsolnánk az áramot, akkor mit érnének el? Tehát amikor ugye rengetegen fölállnak úgy a színpadra, hogy tátognak, de azért ne hasonlítjuk össze egy olyan előadó művészt, aki mondjuk 30 évig az iskola keretek között tanulta, vagy aki semmit nem tanult. Tehát ezt a kettőt nem lehet összehasonlítani.
7: Tehát nem véletlenül hívunk téged, úgyhogy hegedű művész. Mondd csak, mennyit gyakoroltál?
6: Sokat.
7: Aha.
6: De ezt ugye ezeket nem kell elmondani.
7: Ezt összeszámoltad már?
6: Nem tudom.
7: Én olvastam egy tanulmányt, képzeld el, hogy ahhoz, hogy mondjuk valaki felvételizzen a Zeneakadémiára, addig, tehát mondjuk 18-19 éves koráig hozzávetőlegesen 10 000 óra gyakorlás szükséges.
6: Ezt így nem számoltam ki, hogy mennyi volt, de sok...
7: Én összeszámoltam, és tulajdonképpen reális. Kijön. Nyilván főleg a konzis éveket, hogyha az ember egy kicsit jobban megdobja, meg hát az a napi 2-3 óra gyakorlás, amikor említetted, hogy hát először gyakorolnod kellett, és csak utána mehettél focizni.
6: Így van. És a középiskolában is nekem szerencsére jó osztálytársaim voltak, és én Bácon jártam ugye konziba, és Bácon volt a kollégium, és én kollégista voltam Bácon. És szerencsére pont úgy kerültünk a kollégiumba egy szobába, hogy az osztálytársaimmal. És minden reggel 5 órakor volt az ébresztő a szobánkba, az egész kollégium még aludt, mi már 5 órakor fönn voltunk, elmentünk zuhanyozni, és 6 órakor, amikor nyitott az iskola, mi már mi voltunk az első, kopogtattuk az ajtót, hogy szeretnénk bejönni és gyakorolni. És úgy volt, hogy reggel 6-tól 8-ig legyakoroltuk, aztán ugye ott voltunk a közismereti órákon, és egészen este 8-ig én voltam az iskolában, és gyakoroltunk, és jártuk a zenei órákat.
7: És ha visszaemlékszel a konzis éveidre, mert nálam is ugyanezt történt, azokból lettek a zenészek, akik ezt csinálták. Akik nem mentek be reggel meg este, azokból nem mentek zenészek.
6: Most egy belegondolok, igazadban.
7: Nem csak hajókon szerepeltél az utóbbi években, hanem számtalan szimfonikus zenekarnak voltál a vendégszereplője. Néhányat említsünk meg ezek közül is, és egyébként jelenleg is szimfonikus zenekarban is játszol.
6: Így van, tehát hogy nem állandó tag vagyok, hanem mindig csak is segítek, de szerencsére a Duna Szimfonikus Zenekarnál szoktam kisegíteni, a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban, és így mondhatom is, hogy egy Mága Zoltánnál, a Primárius Szimfonikus Zenekarban is évek óta most már tag vagyok, és nagyon örülök neki, hogy sikerült ide is bejutnom, mert tényleg az ország legjobb zeneiszei vannak nála.
7: Tehát
6: ezt elmondhatom, hogy az ország legjobb zeneiszeit sikerült az Olinak magához szerződtetnie, és olyan siker van nála, hogy tényleg le a kalappal. Tehát, hogy bárhova elmegyünk az országba, sőt országon túl is, nincs olyan koncert, hogy a végén nálva tapsolnának nekünk.
7: Tehát tulajdonképpen a mindennapjaidat a tanítás és a zenekarozás tölti ki.
6: Így van.
7: Azért hadd említsek meg néhány érdekességet is az életrajzodból, hiszen itt olvasom, hogy személy és vagyonőr is vagy, amiből OKI vizsgát tettél, és ha jól emlékszem, mutattál itt a beszélgetés előtt egy kártyát is, amely a nemzetőrség tagjaként definiál téged.
6: Ezt a kettőt most egy kicsit bontjuk szét. Tehát a nemzetőrség az úgy van, hogy voltunk a HAKMA Egyesülettel zenélni valahol, most meg nem mondom már, hogy hol, és akkor ugye a nemzetőrségnek játszottunk valahol. És odajött a nemzetőrség főparancsnoka, hogy nagyon tetszik neki a zenénk, és hogy szeretne, hogyha csatlakoznánk hozzájuk. Hát is mond, oké, de mit csináljunk, mi a nemzetőrségnél, mint zenészek. És akkor így kialakult tulajdonképpen az évek folyamán a zenész csoport a nemzetőrségen belül, és ennek ugye apukám a művészeti vezetője, tehát hogy ő a nemzetőrségnél a vezető, és hogy hát ugye én is így kerültem a nemzetőrséghez, és most már elég magas rangban vagyok, tehát hogy vezérőr nagy fokozatban is büszkélkedhetem a nemzetőrségnél. Az OK és képzés a nem...
7: Ugye? Személy is vagyonőr.
6: Így van, tehát a személy is vagyonőr, az OKI képzés, az pedig úgy alakult, hogy amikor én a Covid után hazajöttem a hajóról, ugye akkor hát nem volt állás lehetőség, hogy elhelyezkedjünk valahol, És apukám azt mondta, hogy fiam, itthon vagy, csinálj valami hasznosat. Oké, de apu, mit csináljak? Hát zenénél nem tudok elmenni, koncerteket letiltották, mit csináljak? Menj el, tanuld meg, személy és vagyonvédelem, tanuljam meg. Oké, de hát én nem értek hozzá. Nem baj, ott egy könyv, meg lehet tanulni, tehát paragrafusokat meg lehet tanulni, tehát tulajdonképpen egy kicsi jogászkodás, egy kicsi ez, kicsi az, és akkor így jött az, hogy én online így megtanultam ezeket a dolgokat, nem is kellett akkor még bevenni, szerencsére vizsgázni, hanem online kellett levizsgáznom, és megszereztem a személy és vagyonvédelmi vizsgát, tehát sikeresen teljesítettem, és tulajdonképpen majdnem 5 évet is dolgoztam a tanítás mellett. Így van. Tehát, hogy ugye Szászhalombattára sikerült elhelyezkedni a Covid mellett, és ott úgy volt, hogy heti 4 napot kellett lemennem tanítani, és a többi napon én személy és vagyonvédelemben is dolgoztam, mint biztonsági őr.
7: Hm. Na várj csak, amikor ez a képzés volt, akkor Lőd is tanítottak online?
6: Nem. Nem. Lőni nem, tehát a fegyveres vizsgát nem tettem le.
7: Aha. Tehát van ilyen is külön, hogy akkor
6: Van fegyveres vizsga, azt nem tettem le, de majdnem 5 évet dolgoztam ebben a szakmában is, így van. Tehát, hogy ezt a képesítést is megszereztem.
7: Ennek aztán semmi köze a művészethez, ha bár a pénzkeresés az szükséges ahhoz, hogy az ember művészkedni tudjon.
6: Visszatérnék apunak a mondani valójára, hogy több lábon kell állni. Tehát, hogy például az egyik ismerősömmel is beszélgettem, hogy oké, mi megtanultunk egy szakmát, a zenét megtanultuk. De ha tegyük föl, bármi történik a kezünkkel, előfordulhat. Sajnos az élet ez így hozhatja, hogy akár egy autóból esetben, vagy bármi történik a kezünkkel, akkor mit csinálunk? És akkor ennek az ötletnek, vagy a gondolatnak a továbbviteleképpen én is azt mondtam, hogy rendben van, oké, zenélek, dolgozom a zenei világban, de ha bármi történik velem, akkor kell egy olyan másik szakma, amiben neten el tudok helyezkedni, és mondjuk a családomat fönn tudom tartani.
7: Egyébként számtalan cigányzenész ment vagyonőri képzésre, akik esetleg elvesztették az állásukat, és már nem tudtak muzsikálni, és valamiből nyilván fent kellett tartani a családjukat.
6: Így van. Tehát, hogy ennek a példának is keresztén gondoltam azt, hogy oké, nem az én világom a vagyonvédelem, tehát a személyes vagyonvédelem, de több lábon kell élni a mai világban. Tehát, hogy nem lehet az, hogy csak ennek élek, és csak az, hanem tényleg az, hogyha el akarom tartani a családomat, és hogy nem akarom azt, hogy kitenni a családomat az annak, hogy bármilyen anyagi szűkességében legyen, akkor muszáj minden lábon állni.
7: Igen, csak amikor egy zenész ezt a hivatást válassza, és gyerekkorától kezdve ebben nő fel, akkor nyilván valamiféle hát nehézséget okoz neki, hogy akkor ezt a szakmát elhagyja, hogy ezt a hivatást elhagyja, vagy esetleg megossza magát. Más között is. Nyilván attól függ, hogy milyen hivatásról, illetve milyen szakmáról, munkáról van szó.
6: Így van, tehát hogy persze nyilván attól is függ, de én azt mondom, hogy több lábon kell állni. Tehát, mint ha szülőknek is mondhatom azt, hogy egy gyereket ne csak egy irányba tereljünk. Tehát, hogy ezt is tudni kell, és azt is tudni kell. Visszavezet apunak a mondására mindent, hogy fiam, tanuld meg ezt a műfajt is, meg azt a műfajt is. Akkor nem tartottam jó ötletnek, meg nem is szerettem. De most már azt látom tényleg úgy utólag, hogy igaza volt. Tehát, hogyha az ember csak egy lábon áll, abból nem biztos, hogy hosszú távon jó útra fog vezetni.
7: Akkor egy picit még a témánál maradva, te hogy érzed, hogy a klasszikus zenei művészetedhez mit adott esetleg a cigányzene, amit később kezdtél el tanulni? Mit adott mondjuk a hajós repertoár, ami természetesen teljesen más műfajt ölel föl, akár operetteket, akár sanzonokat, akár örökzöldeket?
6: Jó kérdés.
7: Tehát, hogy mennyire volt ez hatással rád? Hiszen ez a fajta szabadság, ami a könnyedebb műfajokban jelen van, ez valahogy ellentétes a klasszikus zenének a kötöttségével, vagy ez csak az én fejemben van így?
6: Igen, most, hogy így feltetted azt a kérdést, hogy elgondolkoztam, és egy fejemben megfogadod egyetlen egy szó, ami most így eszembe jutott, az szabadság. És azt így ki is mondtad. Tehát, hogy azt a szabadságot lehet megtanulni ezekből a műfajokból, amit a klasszikus zene nem ad meg. Tehát a klasszikus zenénél ugye kötöttek, hogy oké, 4/4, neked ott kell lenni arra az ütésre, mert másképp nem lesz együtt a zongrával, vagy esetleg a zenekarra. De az úgynevezett rubátó érzetet, tehát, hogy amikor a klasszikus zenében azt nevezik, hogy rubátó, hogy van egy szabadságod, a többi múfajban ugyanez van, tehát, hogy ott kell lenni neked ugyanabban a tempóban, de mégis van az a szabadságod, hogy a kettőt például egy kicsit később hozzad, vagy a hármat kicsit később hozzad egy 4/4-es ütemben. Tehát, hogy megvan az a szabadságod, hogy megteheted azt, amit szeretnél. De mégis ott vagy.
7: Mondjuk ez egy nagyon nehéz kérdés, mert valójában én nekem az a véleményem, hogy a klasszikus zenében is megvan ez, csak az utóbbi évtizedekben talán ez más irányba ment. Akár a hegedű, vagy akár a zongora oktatásban. Hiszen, hogyha visszamegyünk mondjuk a romantikához, ahol azért a teljes szabadság uralkodott, vagy például Bachnál az improvizáció, ami megint csak egyfajta szabadság, akkor ott van a 20. századnak a zenéje, ami valójában egy materialista világkép szellemében egy olyan klasszikus zenét hozott létre, mondjuk így, ami tényleg igazán a szabályokon alapul és a metronomnak és a kottának az uralmán. Ellentétben az, amit viszont mondjuk a szórakoztató zene, amire nem terjedt át ez a fajta gondolkodásmód, tehát onnan nem sikerült valahogy ezt kiírtani. Ez egy nehéz kérdés.
6: Nagyon nehéz kérdésbe mentünk bele, igen, tehát, hogy ez szerintem köszönhető az oktatásunknak is, tehát ez a magyar oktatás. Most mondok egy példát. Múltkor beszélgettünk a zenekarba a hegedűsökkel, hogy vannak a régi hegedűs felvételek. És a régi hegedűs felvételekről meg tudod mondani, hogy ki hegedül. A mai nap nem tudod ezt megmondani. Tehát, hogy annyira egysikú a hegedülés, maga a hangszín, a hegedű hangszínről beszélek, az előadásmód, hát maga a hegedülés, tehát így tudnám jól megfogalmazni, hogy egysikú lett a hegedülés. Tehát a 20. hegedűst is meg tudod mondani, hogy ugyanaz a hegedűs. Tehát 20 hegedűs meg tudsz hallgatni. Régen ez volt, hogy berakta egy felvételt, és pontosan meg tudod mondani azt, hogy melyik hegedűs játszik most éppen. Tehát, hogy lehet, hogy ez viszont az oktatásra vehető vissza, hogy megtanították a technikát, tehát csak a technikára mentek rá, de a zenei oktatás az úgy egy picit szerintem hátrányba fordult, vagy hátrányba maradt. Én azt mondom, hogy lehet, hogy jó az a technika, de zenélünk. Tehát, hogy amikor oda megyünk a közönségre, a közönség nem arra kíváncsi, hogy most a staccatót vagy azt a futamot el tudom játszani, hanem az, hogy zenét nyújtsunk a közönségnek. És ezt a hajón nagyon jól érzékeltem. Tehát amikor a hajóra kimentem, nem az volt a lényeg, hogy most ezt a staccatót, vagy a repülőstaccatót el tudom játszani, vagy nem tudom eljátszani, természetesen persze ugye el kell tudni játszani, de ott zenét kell szolgáltatni, és akkor értettem meg azt, hogy előadó művészet, tehát hogy elő kell adni. Tehát nem az elég, vagy nem csak az a fontos, hogy el is tudom játszani, hanem elő kell adni, és hogy zenét kell szolgáltatni a közönségnek. Mert amikor bejön egy közönség a úgynevezett hangversenyterembe, nem arra kíváncsi, hogy most én hány etüdöt tanultam meg, és hány koncertet játszottam el, hanem azért jön be, hogy szórakozzon. És hogy örömet szerezzen. Örömet ott tudjunk átadni. Tehát, hogy érzelmeket tudjunk átvinni a közönségnek. Ha azt érzi a közönség, hogy rendben van, jó, oké, lejátszottam, minden ott volt, de nem kaptam semmit, akkor legközelebb nem fog eljönni a koncertterembe. Tehát, hogy szerintem az a legfontosabb, hogy valamilyen érzelmet tudjunk átvinni a közönségnek, ez pedig másképp nem megy csak a zenén keresztül. Tehát, ha egy előadó művész átadja a saját érzelmeit, akkor az átmegy a közönségnek.
8: Farkas József, világjáró hegedűművész tanár volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az utazásairól, a klasszikus zenei elköteleződéséről és a hajós életről egyaránt. A beszélgetésünk folytatását holnap este hallgathatják meg 22:05-től. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 millió milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tisztás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 25-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas József világjáró hegedűművész és tanár a mai műsor első részében a vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesél nekünk a hajós munka szépségeiről, a művészi élet nehézségeiről és gondolatairól. Ezt követően az édesapjával készült interjúm részletét hallgathatják meg. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Én egyébként azt gondolom a hajós munkáról, hogy erre minden zenésznek szüksége lenne, mert olyan tapasztalatokat szerez az ember ezen a területen, amit klasszikus zenészként nem biztos, hogy meg tud szerezni később.
6: De ezt ez, hogy így látod? Ez így van, de mondok neked ellenpéldát is, tehát, hogy rengeteg olyan kollégám van, aki azt mondta, hogy minek mentél te hajóra? Mert hogy a hajós élet az egy ilyen teljesen más világ. Mondja olyan is, aki nem volt, meg mondta olyan is, aki volt is. Tehát, hogy lebecsülik nagyon ezt a hajós életet, hogy ott milyen zenélni, vagy milyen dolgozni, tehát úgy is mondhatnám, de sok mindent tanít. Tehát amikor az ember ott van, akkor értékel igazán. És akkor tudja meg azt, hogy ebben is voltak hiányosságok a zenei oktatásom folyamán, tehát hiába tanultam meg, és megszereztem a hegedűművészi diplomát az iskolában, de ezt nem tanultam meg, meg ezt sem tanultam meg, és akkor volt az, hogy tényleg feljöttem, hogy apu, megszereztem én a diplomát, de mit csináljak vele, ha nem tudom eljátszani úgy, ahogy szeretném. És ez kb. Olyan, mint a vezetés. Mindig vissza szoktam vezetni a gyerekeknek is, mindig a sportra, vagy akármi másra, hogy az ember megtanulja az iskolában például a forgalmi engedélyt leteszi, elmegy a rutinvizsgára, elmegy a forgalmi vizsgára, de nem ott dől el, hanem az életben dől el, hogy most éppen a második kereszt utcánál karambolozik, vagy nem karambolozik. Tehát, hogy az élet fogja eldönteni, hogy megtanult-e vezetni, vagy nem tanult meg vezetni. Tehát úgy van a zenében is, hogy szerintem megtanultunk egy alapképzést, de az iskolában nem mindent tanítanak meg. Tehát,
5: igen. Melyik sikeredre emlékszel vissza a legszívesebben?
6: Szerencsére azt mondom, hogy sok volt. Tehát, hogy nekem mindig úgy volt, hogy az élet úgy hozta, hogy szerintem pont akkor kellett ott lennem, ahol kellett, és pont abban az időben, ahol ott voltam. Tehát, hogy sok kisebb sikerem volt, voltak nagyobb sikerek is. Nem emelnék ki most így egyet sem. Én arra vagyok büszke, amikor a növendékeim megállják a helyüket, és oda kerülnek, ahova kell. Tehát, hogy mint amit az előbb is említett, vagy korábban is említettem, hogy most az első növendékeim már ott vannak a Zeneakadémián. Tehát át tudom azt adni a gyerekeknek, amit én tanultam, és hogy ezt tovább tudom adni, szerintem ennek van értelme. Tehát amikor a következő generációt látom azt, hogy ja igen, ő is az én növendékem volt, és tudom azt, hogy én indítottam el őket a pályán, és hogy szerintem ez a legfontosabb.
5: Mit üzennél egy fiatal művésznek, vagy fiatal palántának, aki szeretne hegedű művész lenni?
6: Tehát, ha 10 éves, jól gondolja meg. Tehát jól gondolja meg, hogy erre a zenei pályára akar menni, mert rengeteg áldozattal jár. Tehát most is jelen pillanatban van egy nagyon tehetséges növendékem, 2 éve hegedül, és most tényleg olyan repertoárra lát ki a fél évi vizsgán, hogy az öt éves tudásokat is simán lepipálta volna. Tehát, hogy van egy olyan növendékem, aki nagyon tehetséges, de az anyukával elbeszélgettem, hogy jól gondolja meg, hogy mit szeretne csinálni, mert ez áldozatokkal jár, nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is. Tehát, hogyha a szülő ott van mellette és támogatja, akkor van értelme a dolognak, mert ugye visszavezetve erre, egy gyerek nem biztos, hogy akar gyakorolni, tehát akkor ott kell lenni a szülőnek, és igen, odaállni, hogy na fiam, leülsz és gyakorolsz. De tudjuk azt, hogy ugye rengeteg áldozattal járt nekünk is, hogy eddig elértünk, és hogy elértük ezt a szakmai színvonalat, mondhatom így, vagy akár, igen, tehát ugye elértük a diplomát. Rengeteg áldozattal járt.
5: De megvan viszont a szépsége is ennek a szakmának, ami viszont mindennel kárpótol.
6: Így van, tehát én a hegedűnek meg köszönhetem azt, hogy szinte bejártam a világot, ezt nem sok ember mondhatja el. Igen. Tehát, hogy tényleg olyan országból voltam, ahol más csak képen látja, vagy esetleg videó látta. Én bejártam, ott voltam, beszéltem az emberekkel, tehát ezt senki nem tudja már tőlem elvenni, és senki nem is fogja tudni kárpótolni azokat az éveket, amiket én ott eltöltöttem, mert olyan dolgokat tapasztaltam meg, amit más életében nem fog, és ezt csak a zenének köszönhetem. Tehát, hogy tényleg, most mondok egy példát, Új-Zéland és Hawaii között van egy sziget. Meg nem mondom már, hogy melyik szigeten voltunk, és kijöttem a hajóról, és ott volt egy biztonsági őr, egy ilyen 2 méteres, tényleg megtermett biztonsági őrről volt szó, és így beszélgettünk a kollégámmal magyarul, és oda jön hozzánk, ti magyarok vagytok? Mi? Ez így hogy? És akkor mondja, hogy nem tud beszélni magyarul, csak így megkérdezte, hogy ezt így angolul, és nem tud beszélni magyarul, de hogy 3 dolgot tud Magyarországról. Na mondom, mit? Bár csak így kíváncsiságból, és akkor az első mit mondott? Puskás, magyar cigányzene, és a gulyásleves. És akkor azt mondtam, hogy a világ másik végén nem tudom hány ezer kilométerre voltunk Magyarországról, és egy biztonsági őr, tehát egy osztani biztonsági, tehát nem is egy, most mondhatnánk azt, hogy művelt ember, mert lehet, hogy művelt volt, de egy biztonsági őr odajött hozzánk így a világ másik végén, hogy ezt a 3 dolgot tudja Magyarországról, akkor azt mondtam, hogy na igen. Tehát én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, büszke vagyok arra, hogy hegedűművész vagyok, és hogy itt vagyok a világ másik végén, és egy ilyen emberre tudok beszélgetni, hogy tudja azt, hogy mi az, hogy Magyarország, tudja azt, hogy mi az zene, és tudja azt, hogy ez mennyi áldozattal jár, hogy idáig eljutottam én a világ másik végére.
5: talán még lakatlan szigeten nem voltál, de mégis, ha kitennének téged egy lakatlan szigetre, és vihetnél magaddal 5 CD-t, 5 albumot, bakelitet, akkor mi lenne az az 5 meghatározó lemez, ami tulajdonképpen eddig életed folyamán úgy végig kísért téged?
6: Nem mondanék előadót. Tehát, ha zeneszerzőt kéne mondani, akkor inkább abba megyünk bele. Bach az első, tehát mindenféleképpen Bach.
5: És valamelyik népszerű műve?
6: Az összeset. Én Bach fan vagyok, tehát én nagyon szeretem Bachnak a zenét, szerintem az összes onnan indult ki, tehát ha most visszavezetjük, Bach zenéjéből indul ki az összes műfaj, és az összes zeneszerző. Tehát Bach az első számú. Nagyon szeretem a romantikát, tehát ha ki kéne emelni zeneszerzőket, akkor Csajkovszki.
5: Mondjuk a hegedű verseny, vagy a zongora verseny?
6: Mind a kettő. Tehát a bémol zongora verseny második tétele, tehát hát az szerintem annál szebb nincs zongora darabban. Tehát Bach, Csajkovszki, Ravelnek is nagyon szép zenei vannak, Saint-Saëns, nekem nagyon egyik kedvencem, és hát a klasszikusból szerintem, ha ki kéne emelni, akkor Mozart, mert Mozart is egy olyan alak volt a zeneirodalomban, aki nagyon meghatározó volt a későbbiekben.
5: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt számomra, remélhetőleg a hallgatók is ugyanúgy élvezték a beszélgetést, mint én, hiszen egy olyan szakmabeli kollégával beszélgetettem, aki hasonlóképpen látja a világot, én azt gondolom, tanítás szempontjából is, előadó művészet szempontjából is, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
6: Én köszönöm a meghívást, és remélem, hogy egyszer még mi is közösen fogunk zenélni, mert apujék többször játszottak együtt,
5: így van.
6: De én még veled nem játszottam, és remélem, hogy az élet úgy alakítja majd, hogy egyszer közösen is tudunk majd játszani.
5: Legyen így. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Farkas József, világjáró hegedűművész tanár volt a mai műsor első felében a vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a hajós munka szépségeiről, a művészi élet nehézségeiről és gondolatairól. A műsor második felében Farkas József nagybőgős, a HAKME Egyesület alapítója a második vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a 20 éves jubileumi gála koncertről, a Rajkó zenekarról és Farkas Gyuláról, a Rajkók atyáról is. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
5: Köszönöm szépen, Józsi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
7: Köszönöm szépen én a meghívást, és köszöntöm a kedves rádió hallgatóit is egyben.
5: Az aktualitás, ami miatt a mai napon beszélgetünk elsősorban, hogy jövő hónap 28-án lesz a HAKME Egyesületnek a 20 éves jubileumi gála hangversenye.
7: Így van, gála koncertünk lesz, ahogy éppen mondtad, 2026. március 28-án 15 órás kezdettel Újpesti Ifjúsági Házszínház termében.
5: Beszéljünk egy picit, hogy kik lesznek az előadók, mire számíthat a közönség, aki elmegy ide erre a rendezvényre?
7: Hát most az jelenlegi egyesület tagjai, természetesen a zenekarban hívtam régi barátaimat, akikkel együtt tanultam, sőt az egyesületemben is többször szerepeltek velem. Egyértelmű, hogy elsősorban Rajkó zenekari tagokat szerettem volna hívni, akik közül egy páran el is fogadták a meghívásomat, felkérésemet, és el fognak jönni. Hát én nagyon bízom benne, hogy a közönség nagyon jól fogja magát érezni. Egyesületünkhöz csatlakozott Erdős Melinda, Ötvös Csilla, Dévai Nagy Kamilla művésznők, akikkel hosszú évek óta együtt dolgozunk, sőt az Aranycínege énekversenyt, ami most már kinőtte magát nemzetközi szintre, ők állandó zsűri tagjaim, tehát őket a zsűribe mindig meg szoktam hívni. Ők is ott lesznek, részt vesznek ezen a koncerten. Hát bízom benne, hogy a közönség is nagyon jól fogja magát érezni. Természetesen a Farkas Gyula Nótakör tagjait is, ők is fel fognak lépni. Igaz, hogy egy szám erejéig, csak a vendégművészeket hívtam, akik többet fognak énekelni, és a zenekar fog többet játszani természetesen.
5: A zenekarról is beszéljünk, hiszen ez nagyon fontos. Ha jól tudom, akkor a fia vezeti majd a zenekart.
7: Így van. Hát most a jelenlegi zenekarunknak a fiam a vezető prímása, ő Farkas József hegedűművész, akik még fognak jönni a Hevesi Keskeny Ferenc, én nagyon bízom benne, hogy az édesapád, Suki András, ő is felkértem, Fehér Gyula, aki jelenleg még a Rajkó zenekarban van, Kis Villányi Laci, aki nemrég csatlakozott az egyesületünkhöz. A hegedű sorban cimbalomba kettő cimbalom lesz, Dombi János, Szőke Sándor, brácsában lesz a Váradi Csaba, Bóni Lajos, és én leszek a nagybőgős természetesen. Még Olár Dezsőt kiadtam a karinétus, ami nagyon-nagyon fontos. Bocsánat.
5: A műsorvezető pedig Farkas Mária.
7: Ő a húgom, ő az egyesületünk egyébként egyik alelnöke.
5: Számtalan nevet olvashatunk még itt a hirdetésen, a plakáton. Ők elsősorban énekesi szerepkörben fognak majd.
7: Így van, ő a Farkas Gyula Nótakör tagjai, akik jelenleg is tagok. Mert most nem hívtam vendégművészeket, szándékosan nem, hiszen így is nagyon sokan vagyunk. 37 énekes lesz, úgyhogy nagyon sok énekes lesz, úgyhogy azért nem. Az idő rövidsége miatt egyébként azért nem tudtuk.
5: És mi lesz a repertoár, mit hallhat majd a közönség? Aki
7: hát hallhatnak majd klasszikus számokat, és többek között nagyon szeretném repertoárra tenni a Liszt Magyar második rapszódiát, ugye ezt a zenekar fogja játszani, Monti Csárdás, lesznek operettek, és lesznek magyar nóta, lesz cigány nóta is, úgyhogy cigány nótát majd egyébként a lányom fog énekelni, Farkas Mónika, ő is hivatásos előadó művész, úgyhogy 20 éve már ő is levizsgázott.
5: A HAKME Egyesületnek a jubileumi gála hangversenyéről van szó. Egy picit beszéljünk az egyesületről, amely a Hálózat a kultúráért, művészetért egyesület nevet viseli egészen.
7: Igen, ezt 2006-ban alapítottuk. Kim voltam én is előtte, luxus hajón dolgoztam, a Holland-Amerikánál voltam 4 évig. 6 hajót csináltam egyébként zsinórba, 6 hónapot. Úgyhogy én hazajöttem, és akkor a család már úgy döntött, hogy elég volt, ne menjek vissza a hajóra, és akkor mondom, mit csináljunk. És akkor gondoltuk azt, hogy egy ilyen kisebb csoportot hozunk létre, egy egyesületet. És akkor talán azt hiszem az alakuló ülésünkön talán 6-10 voltunk, de olyan szerencsének mondhatom meg a kapcsolataim árán, 2 hónap után már 80 tagunk volt az egyesületnek. Csatlakoztak hozzánk ugye civil emberek, polgármesterek voltak, tanárok voltak, akik jöttek. Volt néptánc csoportunk, volt sporttagozatunk, irodalmi körünk, volt kamarazenekarunk, mert ugye fiam akkor kezdett, ő tanult akkor kamara klasszikus zenét, akkor éppen Vácon tanult a Váci Konziba, és onnan a tanárnője volt a kamarazenekarunknak a vezetője, úgyhogy volt kamarazenekarunk is, szerencsére mondhatom, mondom, voltak táncosok, volt sporttagozatunk, irodalmi körünk, tehát széles projektumon dolgoztunk az egyesületben.
5: És mi volt a célja az egyesületnek?
7: Hát az egyesületünknek a feladata és célja, hogy a felnövekvő nemzedék számára átadjuk a magyar kultúrát, a kultúra ápolása, amit tovább kell, hogy adjunk a felnövekvő nemzedék számára.
5: A nótakör csak később alakult meg a HAKME Egyesületnek a keretében.
7: Igen, én úgy döntöttem, most már 13 éves a nótakörünk is, az én karmesteremről, a pedagógusomról, én óriási tisztelettel vagyok a karmesterem iránt, és róla neveztem el Farkas Gyula nótakört.
5: Aki a Rajkónak az atya volt, így szabad van, így mondani.
7: Tőle tanultunk, mindent tőle tanultunk. Szinte mondhatom azt, hogy az életemnek a 90%-át a jelenlegi munkakörömnek, meg az, hogy mi lett belőttem, ezt neki köszönhetem, Gyula bácsinak. És én róla neveztem el ezt a Farkas Gyula nótakört, melynek a művészeti vezetője én vagyok. Tehát én segítem az énekeseket, ugye a stílusban, a hangnembeállításban, hogy hogyan kell egy magyar nótát, egy operettet elénekelni. Hangképzést nem vállaltam, meg nem is vállalok, mert nem értek hozzá, nem vagyok énektanár. Viszont a stílusban tudok segíteni, mert ugye most már 57 éve van a hangszer a kezemben. Ez idő alatt nagyon sok mindent megtanultam, sokat voltam, nagyon sok énekes kísértem hosszú éveken keresztül. Volt szerencsém nagyokkal lenni, tehát abban az időben, még a mi időnkben, amikor én is fiatal ember voltam, tehát ott itt nagyon komoly énekesek voltak, tehát itt nem az, ami most jelenleg van, hogy valóban mindenki énekelhet, aki tud két notát, beállnak a fürdőszobába, és akkor fürdőszobai énekesek fölállnak a színpadra. Ez régen nem így működött. Tehát akinek nem volt hivatásos előadóművészi engedélye, az nem énekelhetett. Se nem zenélhetett, zenészek sem énekelni nem lehetett. Volt egy kategóriavizsga, amit mindenkinek kötelező volt. Tehát a legkisebb sarki kocsmában sem énekelhetett, vagy nem zenélhetett.
5: Ez volt a minőségbiztosítás. Én azt szoktam mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája. Tehát, hogy a cigányzenészek valójában, amikor ezt megkapták, akkor ezt a kategóriavizsgát, akkor diplomáztak.
7: Így van.
5: Mint ahogy pontosan. A klasszikus zenészek pontosan. A zeneakadémián diplomáznak.
7: Ez nekünk ez így működött abban az időben. Elég nagy repertoárral kellett rendelkezni, mert ugye nekünk is, én mondhatom azt, hogy a Rajkó zenekarban én egyedülálló voltam, szerencsém volt, úgymond én 76. május 13-án vizsgáztam. Akkor egyedül nekem volt, még maradtam akkor utána még a Rajkó zenekarba. Tehát nagyon nagy repertoár volt, hogy meg kellett tanulni, tételt kellett húzni, úgyhogy nagyon komoly volt a vizsga. Először elméleti vizsga, kotta ismeret az első szobába, amikor azon túljutottunk, utána mehettem be a zenekarhoz. És ott nagyon komoly zsűri volt, az ország krémei voltak. Engem az idős Járóka Sándor vizsgáztatott egyébként, ő volt a vizsga zenekarom, de hát bent ült a Lakatos Sándor, Kozák Gábor József, mondhatnám azt, hogy az ország legjobb zenészei voltak, azt hiszem akkor még a Szirmai Laci bácsi, ő volt az igazgató helyettes, az igazgató a Péteri volt, ha jól emlékszem, tehát nagyon sokan voltak bent, Kállai Kisernőben volt, tehát Suha Balogh Kálmán, nagyon sok zenekar volt bent, és akkor vizsgáztattak, tételt kellett húzni, és ha nem tudtam volna, akkor nem kaptam volna meg az előadó művészi engedélyemet, ez természetes.
5: Szükség lenne most is egy ilyen minőségbiztosításra, egy ilyen diplomára?
7: Mindenféleképpen én ezt látom. Hát az, amiről éppen az előbb mondtam, hogy sajnos ma mindenki énekel, mindenki zenél. Tehát itt óriási problémák vannak, és ami a legszomorúbb a részemről, az, hogy ahol kevés hely van, most volt ez a program, ez tény, aminek nagyon örültem, hogy a cigányzenészeket ugye segítették ez a Muzsikáló Magyarország programmal. Na de most, ha elmegyek egy étterembe, talán egy-kettő kivételével, főleg a mai fiatalok, nem játsszák a magyar nótát. Ez ami a legnagyobb szomorúságom, hogy bemennek, a filmzenéket játsszák, meg olyan számokat játszanak, ami nem cigányzenére írott. Tehát egy filmzenét jó, el lehet játszani, ha kéri a vendég. Főleg, ha megfizetik, mert ugye ez régi cigányzenészek, ez a régi szokás, hogy azért mindig a friss pénz volt a jó. Ugye? De nem tartom olyan helyesnek, hogy vannak olyan helyek, hogy például az üzletvezető azt mondja, hogy egy magyar nótát nem szabad játszani. Ez a legnagyobb problémám az én részemről. Egy verbunkot, egy magyar nótát nem engedi meg a zenekarnak, hogy játszanak. Ez óriási probléma, és én azt mondtam, hogy addig lesz Magyarország, amíg magyar nóta van. Ha megszűnik a magyar nóta, megszűnik Magyarország. Magyarországot a cigányzenéről ismerték a világon mindenütt. Nekem volt szerencsém a világot bejárni, nagyon sok felé voltam, sok színpadon, éttermekben is játszottam, külföldön is, Magyarországon is. Magyarországot mindig a cigányzenéről ismerték. Ha megmondtam, hogy hol Budapest, nem. Ha mondtam gypsy music, akkor rögtön azonosították, hogy Magyarország.
5: Igen. Épp az előző adásban mesélte a fia is, hogy amikor, ha jól emlékszem, Új-Zélandon járt, akkor ott egy biztonsági őr mondta neki, hogy jó, igen, ti is magyarok vagytok, és akkor mire emlékezett? Puskás, a cigányzene, és hát a gulyásleves természetesen.
7: Pontosan tehát így van.
5: Ez a rendszerváltás előtti kultúrdiplomáciának a fő vonala volt tulajdonképpen, amiről még ma is azonosítják az országunkat és a kultúránkat. Visszatérve egyébként a Hákme Egyesületre, ugye mondta, hogy ott stílust is tanítanak az énekeseknek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk van egy opera énekes, akinek azért már megvan az alapja, de még nem énekelt korábban nótákat, hiszen ez valami egészen másfajta műfaj, amit mondjuk a Zeneakadémián természetesen nem tanítanak egyelőre, hadd tegyem hozzá.
7: Igen, ez és egy akkor érdekes elmegy kérdés.
5: Az Egyesülethez csatlakozik az Egyesülethez, és akkor ott tanítják nekik a stílus ismeretet?
7: Így van. Pontosan így van, mert ugye Ötvös Csilla művésznő, aki az Operaház magáné, vagy örökös tagja, mondhatom így, a Halhatatlan klubjának tagja szintén, ő nagyon sokat van velünk, tiszteletben, mint ahogy mondtam is, tiszteletbeli tagunk. Ő hangképzést tanít. A lányomnak is most már körülbelül 15-16 éve hozzájár hangképzésre. És vannak nála opera énekesek, akik operát tanulnak. És szeretnének magyar nótát énekelni, hozzám küldi. Érdekes módon. Én viszont hangképzésre a magyar nótásokat hozzáküldöm. Tehát nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, kölcsönös, kölcsönet a tisztelet, mert ugye természetesen én óriási tisztelettel vagyok az Ötvös Csilla művésznő iránt, ő viszont tisztelettel van mi miattunk. Tehát ő is tisztel bennünket, tiszteli a magyar nótát, segíti a munkámat, ugye a lányomat most van 15 éve, ő a hangképző tanára, és érdekes, hogy hozzánk jönnek stílusra, mert egy opera énekes nem tud egy magyar nótát elénekelni. Nem tanulta ezt, ugye nem tanulta. Ez ugyanaz, hogy például mondjuk a fiam is ugye kezdetén, amikor elvégezte az iskolát, megkapta a diplomáját, nem tudott egy magyar nótát se. Valóban nem tudott. Aztán én arra törekedtem, hogy tanuld meg ezt is, nem lehet egy lábon lenni, mert ugye tudni kell. Nem tudni, hogy az élet mit hoz. Ugye most már a fiam jár velünk ugye magyar nóta műsorokat kísérni, föl vagyunk készülve, éppen múlt héten hívtak fel Szlovákiából, megyünk majd április 24-én Szlovákiába ki, Érsekújvárra, onnan hívtak föl, lesz ott egy magyar nóta műsor, és ott a műsor szervező, mert én többször voltam már ott kint, ki lesz a prímás? Mondom, a fiam. Hát ő hegedű művész. Mondom, igen. És fogja tudni? Mondom, nyugodjon meg. Fogja tudni. Egyetlen egy dolog van, küldjék el időben nekem a számokat, milyen hangnemben, és meg fogjuk oldani. Mert a fiam úgy jön mindig műsorokra, hogy felkészülve. Tehát, hogyha elküldik azt, hogy például Piros Rózsák beszélgetnek, ugye le van írva a kotta szerint C-molba, vagy éppen A-molba van, de ha az illető mondjuk F-molba, vagy akár G-molba, vagy B-molba énekli, ő átírja a kottát. Tehát óriási szerencsém van nekem is vele, meg neki is velünk, mert ugye kisegítjük egymást. Hogyha bármi van, akkor én segítek neki, ő meg segít nekem, tehát óriási dolog, és így most már együtt tudunk járni, aminek nagyon-nagyon örülök.
5: Visszatérve egy kicsit az énekesekhez és az operához, mondjuk, hogyha valaki végez a Zeneakadémián, ahol ugyebár nem tudott magyar nótát tanulni, mert nem volt rá lehetősége, akkor mehet a Hákméhez. Viszont biztos hallott róla már Józsi bácsi, hogy a Zeneakadémiának az utóbbi évben van egy olyan nagyszerű rektora, akit Farkas Gábornak hívnak, zongoraművészt, és egy olyan hosszú távú terve is van, hogy a Zeneakadémia oktatásának keretében szeretné bevezetni a cigányzenét, vagy hát a magyar nótát az oktatásban.
7: Nagyon boldog lennék rá. Ismerem egyébként, mert ő neki az unoka testvére, a Váradi Zoli, ő sokat volt velem, együtt sokat játszottunk, ő a Hakméba is volt, meg a vendéglátóba is együtt dolgoztunk, úgyhogy ismerem egyébként, én is személyesen is ismerem. Nagyon boldog lennék neki, és nagyon örülnék ennek, hogyha ez valóban létrejönne, és sikerülne.
5: És miben segítené ez a cigányzenészeket, illetve a műfajt, a cigányzenei műfajt? Hiszen akkor valahol visszajönne az a fajta minőségbiztosítás, amiről itt a beszélgetésünk elején említettünk.
7: Én nagyon örülnék neki, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a baj, amiről éppen mondtam, hogy a mai fiatalok, ugye nem nagyon tudják a magyar nótát. Nagyszerűen hegedülnek, mert volt már velem, elvittem magammal egy-két fiatal tehetséges primást, elvittem magammal cimbalmos, rácsás, és sajnos baj volt, mert amikor elmentünk egy ilyen nóta műsorra, és amiről éppen az előbb mondtam, hogy volt egy magyar nóta, és azt mondja a primásnak, ugye, hogy kérem, a piros pünkös napján imádkoztam, érted, egy magyar nótát, jó, milyen hangnembe? És sajnos baj volt, nem tudta a nótát se, de a hangnemet se tudta váltani. Tehát ilyenkor vannak a problémák. Volt olyan, ebben az évben volt, hogy az egyik nótakörvezető fölhívott, hogy ragaszkodnak hozzánk, mert volt nagyszerű zenekar, volt, szintén nem akarom most a nevét mondani, mert nem publikus. Elment egy zenekar, ugye elkezdtek egy műsort, és sajnos úgy voltak vele, pedig már nem is volt nagyon fiatal ember, hogy nem mentek, elmentek felkészületlenül. És amikor kérték, mondták a nótákat, sajnos baj volt, nem tudták a nótát eljátszani, és mondták, hogy többet nem hívják őket, megkerestek bennünket, és ragaszkodnak hozzánk, mert mi tudják, hogy felkészületlenül nem jelenünk meg sehol. Se Magyarországon, se külföldre nem megyünk ki.
5: Én ebben rendszerhibát látok. Tehát nem feltétlenül egyes zenekaroknak, egyes zenészeknek a felkészületlenségét, hanem ehhez a műfajhoz hozzátartozik az a fajta tanulási metódus, amit Farkas Gyula és a Rajkó is például biztosított. Vagy a hoteli fiúság a rajkósok számára. Hiszen ahol kipróbálhatták nap mint nap a tudásukat, és ott szereztek gyakorlatot, vagy beültek egy híres primásnak a zenekarába, mint segédprímás, vagy mint segédzenész, vagy kisegítő, ami tulajdonképpen lehetőséget biztosított ezeknek a zenészeknek, hogy óriási rutinra, gyakorlatra tegyenek szert. Ezt az iskola jelen pillanatban nem tudja garantálni sehova.
7: Tény és való. Nekem szerencsém volt, mert úgymond, amikor én a hoteli fűságban nagyon sokat játszottam, én annak idején éppen a Keskeny Ferivel kezdtem, hát akkor nem végig stabilba, csak nagyon sokáig fönn voltam, egy-két hónapot, mert a Feri is két évig volt katona abban az időben. Aztán volt szerencsém a Berki Bélával, utána volt a Ola Ernő, volt a Kónya Miki, utána mi voltunk a Lukács Tibivel katonák, akkor is fönn voltunk a telefűságba. És ott nagyon sok mindent megtanultunk, mert ugye jöttek vendégek, játszani kellett, nem beszélve arról, hogyha valami számot nem tudtunk, mert volt ilyen, akkor másnap bementünk a Rajkóba, ugye akkor még benn voltunk a Rajkó zenekarba, mondom, Gyula bácsi, voltak spanyol vendégek, kérték például a Valenciát, nem tudtuk eljátszani, na, nagyfiaim, jöjjenek be, Gyula bácsi így fejből elmondta basszusokat, nem felejtette el, mondom, nem, Gyula bácsi, megvan, jó, hegedű, brácsa, bőgő, minden, megmutatta Gyula bácsi. Igen. Tehát a Gyula bácsitól mindent megtanultunk. Mindent. Tehát nem volt olyan szám, amit kértünk, és azt mondtuk, hogy Gyula bácsi, jöttek németek, olaszok, franciák, bármilyen nemzetiség volt, akkor jöjjenek be, üljönek le, megtanította nekünk. És valóban fejből mi annak idején nem kottából tanultunk. Természetesen volt, aki tanított nekünk kottát volt, tehát hangszeres tanár volt, volt egedű tanár, nagybőgő, brácsa, cimbalom tanár, klarinét, tehát minden hangszernek volt tanára, de Gyula bácsi nem kottából tanított bennünket. Ez jó is volt, meg voltak, amik visszajött, tehát vissza is ütött, hogy például mondjuk az Állami Népi Együttesben ott mindent kottából tanultak. A Belügy Népi Együttesben ott is kottából. Honvéd Művész Együttesnél szintén. Viszont mi meg előnyben voltunk velük szemben, tehát mi nekünk az agyunkban volt, a fejünkben és a fülünkben. Gyula bácsi fejlesztette a fület, tehát én visszaemlékszem rá, nagyon sokszor volt olyan, hogy próbám, fölment a Gyula bácsi a muziterembe a zongorához, odaült, na, aki meg tudja mondani, milyen akkordot ütöttem le, vagy milyen basszust ütöttem le, ki mehet dohányozni. És ez így volt. Nagyon sokszor kim voltam, szerencsés voltam, nagyon sokszor kim voltam dohányozni. Megmutatta. Tehát a Gyula bácsi fejlesztette ezt is. Sok mindent megtanultunk tőle, klasszikus számokat. Volt, amikor tanultuk a Kodály galántai táncokat, és hát ez abban az időben senki nem játszott a cigányzenekar ilyen számot ugye eljátszani, és a Kodálynak a felesége bejött oda próbára, hozzánk a próbaterembe, mikor már megtanultuk, és leült, és Gyula bácsi mondta neki, hogy hallgassa meg. És meghallgatta a zenekart, hát akkor voltunk százan. És tényleg olyan zenészek voltak bent abban az időben, akik, mondhatom azt, hogy Budapest krémjei voltak, akik most még élnek, szegények, sokan meghaltak már közülünk, és mikor eljátszottuk, hát borzongtak, hogy ilyet létezik, hát, hogy így eljátszani kotta nélkül, így eljátszani egy művet, de bármit, ugye, mi tanultunk a Gyula bácsitól klasszikus számokat, Költő és paraszt, Orpheus nyitán, rengeteg valcert tanultunk, ami nagy műveket, kisebb műveket, tehát a Gyula bácsi mindent megmutatott nekünk. Ez egy óriási dolog volt, amit a Gyula bácsitól tanultunk. Lisztrapszódiákat, másodikat, 14-et, 12-et fölvettük a rádióba. Éppen azt hiszem, édesapád is velünk volt, amikor a rádióba fölvettük a Liszt 12-et, amit 3 nap alatt tanultunk meg. Gyula bácsi bezárta a moziteremet, azt mondta, innen se kisebbe senki, nincs pisilés, most menjenek ki, és nekiálltunk tanulni. És fejbe kellett, tehát nem volt kotta, tehát fejből kellett megtanulni. Megcsináltuk, és fölvettük a rádióba. Ben voltunk, utána mentünk a rádió fölvétele, és föl kellett venni a Liszt 12. rapszódiát például. Csak egy ilyen klasszikus művet mondok, természetesen könnyebb műfajból is, könnyebb számokat is fölvettünk, de meg kellett tanulni.
8: Farkas József Nagybőgős, a Hákme Egyesület alapítója volt a mai második vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a 20 éves jubileumi gála koncertről, a Rajkó zenekarról és Farkas Gyuláról, a Rajkók atyáról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
9: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus. A gyorsabb és lassabb mozdulatok váltakozása, a taps, a lábak ritmikus dobbantása és a zene változásaira adott reakció mind hozzájárulnak a tánc hangulatához. A táncos gyakran nem egyszerűen követi a zenét, hanem szinte beszélget vele. A zenész és a táncos között is kialakul egyfajta kommunikáció, amelyet a közönség is érzékelhet. A közösségi alkalmakon a tánc az összetartozást erősíti, esküvőkön, családi ünnepeken és más közösségi eseményeken a tánc lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek. A fiatalabb generációk ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományonként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora. Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma Szalon. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 10-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedű művész a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Jani, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Hadd gratuláljak elsőként, hiszen első díjat nyertél a New Yorki Golden Classical Music Awards nemzetközi versenyen, ami egy online verseny volt. És ennek eredményeképpen a New Yorki Carnegie Hallban fogsz fellépni. Mesélj nekünk erről, hogy hogyan fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy először is beadod erre a versenyre a jelentkezésedet.
4: Még most is egyébként nagyon furcsa dolog ezt hallani, hogy tényleg sikerült megnyerni, és hogy felléppek a Carnegie Hallba. Ez egy versenyzés útján indult el, amit egyébként a feleségemnek köszönhetem, mert én elhintettem neki egy olyan sztorit, vagyis hát egy olyan információt, amikor sikerült egy, úgy gondolom, és most már nemzetközileg igazolták is, hang és videóanyagot felvenni a játékomról, amire azt mondtam, hogy szerintem ez nemzetközi szintű lesz. Uh-huh. És errefelő jó marketing menedzserként, ugyanis ez a hétköznapi életben a szakmája, kiküldte a videómat egy-két nemzetközi versenyre. Aminek az eredményeként elmondhatom, hogy az elmúlt tulajdonképpen öt hónapban, mindegyik hónapban sikerült nemzetközileg valamilyen díjat bezsebelnem, és hát ennek az égköve az volt, hogy felbátorodtam, és azt mondtam, hogy kellene, mint fiatal hegedűművész, a tanítás mellett egy olyan motiváció, hogy tényleg a hangszeremmel minél többet foglalkozzak, és ez az lenne a legjobb, erre az lenne a legjobb, hogyha beadnám egy New Yorki versenyre, aminek eredményeképpen lehetne debütálni a Carnegie Hallban. És hát ez egy olyan motivációs erőt adhat, ami segít a mindennapokban ahhoz, hogy egy motivált előadó művész legyek. És meg is állapodtunk abban, hogy le fogom adni a versenyre ezt a videóanyagot. Viszont akkor én magamban elhatároztam, hogy innentől kezdve csak erre a versenyre fogok koncentrálni, hogyha nem fog összejönni, akkor is lesz egy motivációm egy újabb, nagyon magas szintű videó elkészítésére, és aztán újra-újra kiküldeni, hogy hát, ha egyszer sikerül. Úgy hozta az élet, hogy egyből egyszerre sikerült, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az első beküldött anyaggal sikerült, úgymond, fiatalosan mondva behúzni a versenyt, és jött az értesítés évfél után pár perccel, amikor még magamhoz se tértem, ugye időeltolódás stb. Miatt, hogy első díjas lettem, és hogy hát választam ki, hogy melyik győztesek hangversenyén szeretnék majd játszani a Carnegie Hallban.
3: Mikor lesz a nagy debütálás?
4: Igazából én, amikor ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy minél előbb, hogy alig várom, de aztán gyorsabbak voltak nálam, úgyhogy az első kettő lehetőséget lecsapták előlem, és így végül március 9-én este 7 órakor fogok játszani a győztesek hangversenyén, valamint ami még nagyon számomra nagyon hihetetlen, hogy a Carnegie Hall színpadán fogjuk átvenni az első díjat is, és hát ez még egy külön plusz érményt ad, hogy nem csak ott játszunk, de még egy első díjat is átvenni ezen az ikonikus teremben, és hát ikonikus városban, New Yorkban, ami egyébként a bakancs listán volt, és sosem jártam még Amerikában, így egy valóra vált álom.
3: Carnegie Hall tulajdonképpen minden művésznek az álma, ahol a legnagyobb művészek játszanak, ahol a legnagyobb művészek léptek föl, és valójában aki számít a világban, az ott játszik, egészen biztos, hogy ott kell, hogy játszon. És neked ezt gondolom, hogy te is ott debütálhatsz, szakmailag ez egy olyan felemelkedést jelenthet, ami meghatározza innentől kezdve a művészi kiteljesedésedet.
4: Igazából, amikor megtudtam a hírt, akkor ezek az érzések áthatoltak rajtam, és az egész gyerekkoromtól egészen a napjainkig, az e-mail olvasásáig végigment előttem az egész zenei életutam. De mondhatom, hogy az egész életem körülbelül, mert hát ebben tényleg egy életmunkája van. Igen. És hogy bevallom férfiasan, hogy kicsordult a könnyem. Tényleg, még mindig hihetetlen, úgyhogy alig várom, hogy visszajöjjek, és azután tudjak már előre mesélni, mert egyszerűen nem hiszem el addig, amíg nem történik meg.
3: mit tervezel, mit fogsz játszani, Carnegie Hallban?
4: Én úgy gondoltam, hogy a számomra az egyik legközelebb álló Bach szólószonátából, a G-moll hegedű szólószonátából az első tételt fogom játszani, a G-moll adagiót. Egyébként ezt küldtem ki a versenyre is. Én úgy gondolom, hogy ez technikailag is és zeneileg is a hegedű irodalom egyik legnehezebb és azon belül legnagyobb zenei érettséget kifejező darabja. És hogy számomra nagyon közel áll ez a mű, és akkor úgy gondoltam, hogy kiélvezném azt a játékidőt, amit én itt kapni fogok, és akkor egy szál hegedűvel magam állok ki a színpadra. És szerintem ez még jobban, jobban fogja fokozni az én izgulásomat, viszont szerintem jobban is meg fogja koronázni ezt az estét.
3: Játszottad bár máskor is ezt a darabot?
4: Igen, játszottam. Játszottam a diplomakoncertemen is, és hát elárulom, hogy amikor veled játszottam a szonátát, akkor utána ott is eljátszottam, amikor addig a diplomakoncertemre készültem gyakorlás szempontjából. Úgyhogy azért mondhatjuk azt, hogy közönség előtt is, és hát szakmai közönség előtt is azért ez már sokszor el lett játszva. De hát most kell a legjobban toppon lenni, úgyhogy remélem, hogy most fog a legjobban sikerülni.
3: Ez egy óriási felelősség azért.
4: Ez így van. Most, ahogy beszéltünk róla is, már izzad a tenyerem. Tényleg azt szeretném, hogy élvezni is szeretném azt a játékidőt, amit ott kihasználok. És hát megpróbálom magamat a legjobban felhúzni addig technikailag is, és minden szempontból, hogy ott ne tudjak kizökkenni, és tényleg az legyen, hogy azt én ott kiélvezem, és hogy ott akkor enyém az a pár perc, az idő, és akkor talán mondhatom azt, hogy igen, megcsináltam.
3: Azért egy ilyen fellépésnek, utazásnak nyilván azért vannak anyagi vonzatai is, hiszen azért nem itt van a szomszédban a Carnegie Hall. Sikerült összeszedni esetleg valamiféle támogatást erre az utazásra?
4: Igen, nagyon örülök neki, hogy több helyről is úgymond szponzorálnak, és felfigyeltek erre az eredményre. Maga egyébként a videó hanganyag is egy szülővárosom általi kezdeményezésből indult, ami által felkértek, hogy egy árpádkori templomban vegyünk fel egy olyan darabot, ami odaillik. Hát én kapva kaptam az alkalmat, hogy hát akkor itt egy szólószonátát eljátszani, az nagyon jó lenne. És tulajdonképpen ez a hanganyag lett, amit én úgy gondoltam, hogy nemzetközi szintű lett, és akkor ez lett kiküldve a versenyre. Így ezáltal az utazásomba segít Hévíz városa is.
3: Ez óriási segítség egyébként, hiszen hogyha tudják fedezni mondjuk az utazásodat, vagy a szállásodat, akkor az már egy nagy segítség nyilván.
4: Így van. Ez egy hatalmas, hatalmas segítség, és egyben egy hatalmas elismerés is. De egyébként így zárójelesen megjegyezném, hogy nem csak arra voltak büszkék, hogy én ezt az eredményt elértem, hanem az, hogy tulajdonképpen Hévíz kisvárosát és kis templomát is úgymond a nemzetközi zenei palettára feltettem, és hogy New Yorkban is ezt megtekintették, és hogy viszem a városnak a hírét is.
3: Említetted, hogy ez a verseny, amit most tulajdonképpen megnyertél, és első díjat kaptál, ennek ugyebár eredményeképpen felléphetsz a New York-i Carnegie Hallba. Ezt megelőzte valójában több online verseny is. Hogyan készülsz fel egy ilyen versenyre, vagy hogyan veszed fel ezeket az anyagokat, amiket utána beküldesz?
4: Tulajdonképpen három versenyen voltam előtte, és igazából kettőt azt úgy gondoltam, hogy így megpróbálni, hogy nemzetközi szinten egy kicsit így elinduljon ez az egész, hogy belekóstoljak ebbe az online versenyzésbe, ami egyébként most már mondhatom azt, hogy nagyon kiforta magát. Egyébként a Covid előtt is rengeteg ilyen verseny volt, és hát sok magyar híres művészünk is ezáltal debütált például a Carnegie Hallban is, és viszont a Covid óta mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen kiforta magát, és lerombolta a határokat tulajdonképpen, ami szerintem elég sok pozitív dolgot hozott. Egy az, hogy nem kell már a versenyre úgymond kiutazni, és akkor 3-4 napig ott lenni, időt eltetett. Például azért tényleg, ahogy mondtad is, New York nem itt van a szomszédban. Viszont nagyon jó technikával rendelkezik már a, mondhatom úgy, hogy az emberiség, és nagyon jól tudunk képet is, és hangot is rögzíteni, úgyhogy itt videó alapján több száz, vagy akár több ezer, de elég lehet az is, hogy több százezer versenyzők közül meg tudják szűrni a tényleg azt a szintet, akit utána például egy gála estre be lehet vinni a Carnegie Hallba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon alapos folyamat, és hát éppen ezért is örülök neki, hogy tényleg én kaptam ehhez egy profi stávot. Több kameraállásból így egyébként szerintem a versenyen is egyébként sokkal nívósabban tudtak értékelni, ugyanis egy hegedűsnek a kezét még talán a koncertterembe se tudják minden oldalról megnézni, de így, hogy több kameraállásból volt, így láttak hátulról a kezemet, oldalról, előről, felülről, és szinte tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden technikai elemet egy hangszerrel jártas zsűritag az egyből le tudott szűrni a videóból, hogy az milyen szinten van, és hát persze a fület meg nem lehet becsapni.
5: Érdekes kérdés egyébként ez az online versenyzés, hiszen valóban én azt gondolom, hogy a Covid hozta el ezt a nagy fordulót az online versenyzésben, az online szereplésben, abban, hogy tényleg milyenek a fiataloknak a megjelenése az online térben. Előtte is azért volt ez már tapasztalható, de azóta nagyon. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez még kellőképpen átszivárgott a művész, illetve a tanárvilágba. Hiszen nekem is van egy növendékem, akivel most az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben 11 versenyen szerepeltünk, 11 versenyre ment el, és kiválóan szerepelt mindenhol, de mégis valahogy olyan visszajelzéseket is kap az ember, hogy hát ezek az online versenyek azért nem olyanok. Azért mégiscsak a jelenléti verseny az igazi. Persze utána kimentünk jelenléti versenyre is, akár Münchenbe, akár pedig Szófiába, és onnan is hasonló eredményeket hoztunk el, akkor persze már egészen más volt a leányzó fekvése, mondjuk így, hiszen akkor, ha már ezt keverjük ezeket az online versenyeket jelenléti versenyekkel, akkor arra már nem lehet azt mondani, hogy ezek a versenyek, ezek nem olyanok, ezek nem olyan minőségűek. Mit gondolsz ezeknek a versenyeknek a minőségéről? Te hogyan tapasztalod azt, hogyan fogadják el a tanárok vagy a művészek ezeket a versenyeket?
4: Én úgy gondolom, hogy először is azt leszögezném, hogy szerintem így mondhatom azt, hogy 3 éve vagyok a hegedű tanári pályán, és hogy szerintem nyitottnak kell lenni a változásra, és erre az egész új világra, és ezekre a lehetőségekre. A másik fele szerintem az, hogy mint azt tudjuk is, én például vizsgáztam is, sőt felvételiztem is a Covid időszak alatt videó alapján. Uh-huh. Na most mire egy művész, vagy egy diák, de tényleg egy művész mondjuk most így speciálisan az én esetemben, hogy ugye én már a professzionális kategóriába tartozom ezeken a versenyeken, hogy mire fel tud venni egy olyan anyagot, amire saját maga kritikusaként azt meri mondani, hogy amit én is el tudtam hinteni magam előtt, egyébként nem voltam benne biztos egészen eddigi eredményig, hogy ez tényleg megüti-e azt a szintet, mert az ember szerintem én magam vagyok a legnagyobb kritikus egy videót magamról, nagyon-nagyon nehéz visszahallgatni. És hogy ez az első lépés, hogy mire egy olyan anyagot fel tud venni, hát lehet, hogy sokkal inkább játszanám le 10-szer bárhol azt az anyagot, mint hogy egyszer az, ami tényleg megmarad, azt felvenni. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy egy produkciót, az egy élő produkciót, az élő jelenlét, az bizonyos értelemben pozitív irányba is el tud vinni. Szóval még akkor is, hogyha az ember netalántán hibázik, például az, hogy a hibát milyen professzionális módon múlta felül, vagy javította ki, és hogy megvan annak a maga varázsa. Viszont itt a kőkemény tények beszélnek a videó alatt, és a kőkemény hangzás, amit akár lehetőségük van hiba, amit hibaként hallanak, akár százszor meghallgatni, százszor visszatekerni, másodpercenként kielemezni. Amit például szerintem egy élő előadás során ugye, hát lehetetlen. Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint a fociban most, hogy van a videóbíró, és egyből megállítják. És meg tudják nézni, hogy az valóban így történt, valóban hibáztak, valóban milyen hiba volt, mi is volt az oka. És én úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból persze nyilván a jelenléti versenyek is nagyon nehezek, de ilyen szempontból nagyon megállja a helyét. Viszont azt hozzá kell tényleg tenni, hogy én is kaptam egy professzortól tanácsot, hogy a legkomolyabb versenyt kell online térbe kiválasztani, aminek ilyen hozadalma van például, hogy a világ legnagyobb koncerttermeibe lehet utána kimenni gála hangversenyre, hogy pontosan ezért, hogy támadhatatlan legyen ennek a versenyzésnek a felülete, és hát maga a verseny is.
5: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan csináltak már élő koncertfelvételeket, amit utána kiadtak. De azért szakmán belül mondjuk el az őszintét, hogy tudjuk, hogy milyenek ezek az élő felvételek. Van olyan, hogy még két hétig dolgoznak rajta, akár egy zenekar esetében, akár egy szólista esetében. És hiába élő felvétel, azért utána csak javítanak rajta ezt-azt, egy picit finomítják, egy kicsit finom hangolják, tehát, és hogyha ezt utána kiadjuk, akkor az már tényleg egy tökéletes minőségű CD, videó, videoklip lesz. De ez már évtizedek óta megy. Viszont egy ilyen felvétel, amit be kell küldeni egy versenyre, ott azért az felvétel, hogy vágatlan legyen. Tehát ott eljátszod, és annak tökéletesnek kell lenni. Mert hogyha nem tökéletes, akkor veheted még egyszer. Ha akkor sem tökéletes, veheted még egyszer. Fölveszed mondjuk ötször. Nem sikerül. Van ilyen. Tapasztaltuk már ezt többször is. Utána pedig már egyre rosszabb, szerintem. Tehát,
4: igen,
5: hogy,
4: igen.
5: És aztán
4: igen.
5: Másnap is neki kell állni, igen. Hogy akkor, ugye, tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, hogy akkor egyszer fölvedd, de akkor az tényleg tökéletes legyen. Nyilván a koncert az egészen más, hiszen hogyha ott nem CD minőséget produkál az ember, hát van ilyen, láttunk már ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ilyen felvételeket gyártani, készíteni, amiket egy versenyre utána vágatlanul el tud küldeni az ember. Neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
4: Én számomra ez volt az egyik legnagyobb lecke a tanulmányaim során, hogy tényleg vizsgára kellett beküldjünk videókat, és vágatlanul, és volt olyan, hogy hegedű versenyt, tételt, zongora kíséret nélkül, mindenféle kíséret nélkül, csak egy hegedűvel, és vágatlanul, és valóban, amikor már ötször nem sikerült, akkor azt én is mondhattam, hogy akkor el kellett engedni aznapra. Uh-huh. És hogy tényleg egyébként már az embernek nagyon az agyára tud menni egy idő után, mert egyre rosszabbnak hallja vissza magát, stb. Uh-huh. Utána aludni is kell rá egyet. Azért általában, amit úgy éreztem, hogy na, ez azért egy fokkal jobb, azt megtartottam azért, hogyha mégse sikerülne még jobban. És erre a videóra ezért vagyok büszke, és ezt így személyesen szeretném megjegyezni, hogy sajnos nekem előtte napokba hunyt el a nagymamám, és hát ő nagyon közel állt hozzám. És utána kaptam ezt a lehetőséget, hogy ott tényleg profi stábbal és profi kamerákkal és hangfelvevőkkel tudjam ezt a videót felvenni. És én úgy gondolom, hogy kaptam tőle egy, és hát az Istentől egy olyan plusz energiát, és pont egy templom helyszínen, ami hozzásegített, és tulajdonképpen akkor én készültem a második mesterdiploma hangversenyemre is, úgyhogy nagyon benne voltam a gyakorlásba is, azon időszakban így egyfolytában, hogy természetesen most is, meg előtte is, de hogy akkor tényleg ez a nagyon-nagyon intenzív gyakorlási folyamat volt, de mégis kaptam egy olyan plusz energiát, hogy ha jól emlékszem, akkor harmadszorra sikerült egy ilyen színvonalra felvenni ezt a felvételt, és egyébként, hogyha ezt utólag visszahallgatva nem találtam volna jónak, akkor ez úszott volna ez az egész, mert nem lett volna már több lehetőségem, addig volt helyszín foglalva, addig volt stáb foglalva, úgyhogy mindent meg kellett próbálnom, de hála jó Istennek, és hát én mondhatom azt, hogy a nagymamámnak is, hogy őrangyalként álltak felettem, és hogy itt van tényleg a kézzel fogható eredmény erről az egészről.
5: Ha már így említetted a tanítást, egy picit térjünk rá erre is, hiszen te jelen pillanatban a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, illetve Alapfokú Művészeti Iskola tanára vagy, hegedű tanára.
4: Így van, már 3 éve tanítok a Rajkóban, egyébként tanítok még Szászhalombattán is az Alapfokú Művészeti Suliba. Nagyon sok tehetséges gyerekem van, például idén alapfokról mentünk az országos Abonyi Pihari János hegedű versenyre is, ahol kaptunk egy külön díjat, és folyamatosan próbáljuk minél magasabb szintre a gyerekekkel fejleszteni a tudást, és ennek kapcsán meg is ragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit reklámozzam a Rajkót, mivel március 3-án felvételit tartunk a középfokra, és sok szeretettel várnám a hegedülni tanulókat, mivel a cigányzenei képzés mellett nagyon magas fokon tanulhatnak klasszikus zenét is, és nagyon jó lehetőségekkel rendelkezünk, ugyanis van érettségi utáni szakképzésünk is, ahol a zenei órák mellé heti 5, de esetenként 6 főtárgyórát biztosítunk személyenként, ami szerintem egy akkora lehetőség, hogy tényleg akár heti a 7-5 munkanapján 5-ször tud velem találkozni egy növendék, ami akárhogy is számolom, kétszerese, de majdnem, hogy 3-szorosa annak, amit egyébként egy normál zeneiskolában kaphatna. És ez szerintem egy hatalmas kiuglási és fejlődési lehetőség. És ezen kívül ugye van az alapképzésünk is, amire lehet jelentkezni, ott 2x fél órás órák vannak, és hát természetesen a középfokú képzés, ami pedig érettségivel párhuzamos képzés. Itt a 4. év végén a zenei tanulmányok mellett érettségit is lehet szerezni.
5: Említsük meg azt is, hogy nagyon sokat fejlődik mostanában a Rajkó, és nem csak a növendékek és tanárok tekintetében, hanem az épület is kezd megújulni.
4: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy egy gyönyörű minden szempontból tényleg technikai világítás, hangtechnikai, és hát egy teljesen felújított, esztétikailag is felújított színházteremben csinálhatjuk az éppen aktuális koncerteinket, ami egyébként házon belül van, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség a belváros szívében. És hát tényleg hihetetlenül szép lett, hihetetlenül jó hangtechnikai és fénytechnikai eszközökkel, amin mondhatom, hogy egy egész színházi előadást le lehet hozni, akár táncosokkal, zenészekkel, és mindenféle stílusban. A cigányzenekar, a klasszikus koncertek, a tánckar, akár még mindhárom egyszerre is meg tud jelenni a színpadon, és a tényleg a legmagasabb technikai szinten.
5: Nekem mindig nagy élmény volt régebben, amikor ott tanítottam. A félévi, illetve hát az évvégi vizsga, ahol a tánctagozat és a zenetagozat közösen adták elő a közös kis produkciójukat. Volt cigányzenekari rész, volt klasszikus zenei rész, a tánckarban is rengeteg néptánc, balett, modern tánc, és annyira színes volt mindig a műsor, hogy ez engem mindig lenyűgözött.
4: Igen, ez most is így van, és még most ráadásul azóta a jazz része is nagyon-nagyon megerősödött az iskolának, és hát olyan színvonalas koncerteket és olyan időtartamú koncerteket csinálunk a gyerekekkel, hogy tulajdonképpen a karácsonyi koncert az 3-szor történt meg, 3-szor kellett végigcsinálni a nagy koncertet, hogy mindenki hozzátartozója és mindenki beférjen a terembe, ami egyébként nem egy kis kapacitású terem. Itt a gyerekek még viccelődtek is, hát hogy ha nem is teltházas aréna 3-szor, de egy teltházas Rajkó Színház koncert 3-szor az dukál karácsonykor, és ez valószínű, hogy az év végén is így lesz ugye a nyár elején a vizsgakoncertekkel.
5: Amikor én lediplomáztam, akkor kerültem be a Rajkóba tanítani, ez 2005-ben volt, és nekem ez nagy megtiszteltetés volt, hiszen nekem édesapám is ott tanult, és aztán később a Rajkó Művészeti Együttesnek is a művészeti vezetője volt. De te is hasonló cipőben jársz.
4: Igen, igazából ezeket én is ugyanígy elmondhatom, azzal a kivétel, hogy az én apukám az nem volt utána a Rajkó együttes művészeti vezetője.
5: De ő is ott tanult.
4: De ő is ott tanult, és azóta is aktívan muzsikál szerte a világban, és itthon is. Úgyhogy hát mondhatom ezt, hogy ez a családunkban meghatározó intézmény.
5: Tehát akkor te is hasonlóképpen érzed magad, hogy amikor belépsz a Rajkóba, akkor egy olyan szentélybe belépsz be, ahol hát a szüleink is tanultak, ahol Farkas Gyula tanított még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt.
4: Így van. Hát ez tényleg ez egy olyan dolog, hogy akárhányszor belépek, ez mindig feljön bennem. És hát ugye én még apukától is tanultam, és hogy az is még pluszban egy olyan dolog, hogy jó, hát úristen, a Bandi bácsi itt zenekar tartott, nekem is, meg tényleg a Szenthelyi Miklós hegedű órát, és most pedig én megyek be ugyanabba a terembe vizsgáztatni, hogy hát én úgy gondolom, hogy egy az, hogy felemelő érzés, kettő, hogy ez nagy felelősséggel is jár.
5: Mit szóltak bent a Rajkóba, hogy ilyen óriási lehetőséget kaptál, mint a Carnegie Hallban való fellépés?
4: Először, amikor ezekről a versenyeredményekről vittem mindig a hírt, akkor hát már mondták, jaj, már Jenci megint bezsebelte a sokadik díját. Aztán jött a Carnegie Hall, amire személyesen a Rajkó Művészeti Együttes alapító igazgatója Gerendás István még külön felhívott telefonon is, és én hát én nagyon úgy hallottam a hangján, hogy elérzékenyült, mikor ezt mondtam neki, és hát nagyon büszkék rám. Elárulhatom azt is, hogy több tévéműsorban is ő beajánlott engem, hogy meséljek erről az útról. Úgyhogy valószínű, hogy ez a televízióban is majd meg fog jelenni, és hát persze az igazgatóságon is maga úgymond az iskola vezetősége is, hát nagyon örülnek neki, és annak is, hogy ugye tulajdonképpen én is volt növendékük is voltam egybe, úgyhogy így, mint volt növendékük és tanárjuk, kaptam ezt az elismerést, úgyhogy ez mindenképpen reméljük, hogy pozitív hatással lesz az iskola jövőjére is.
5: Pontosan ezért kérdeztem, hiszen tényleg ott tanultál, és ez óriási dolog, hogy a Rajkó egyik régi növendéke úgy kinőtte magát az évek, évtizedek folyamán, hogy kikerült New Yorkba játszani a Carnegie Hallba, ahol egyébként már a Rajkó zenekar is játszott, csak hát az évtizedekkel korábban volt már. És mit gondolsz egyébként, hogy a saját személyes fejlődésed, sikereid, illetve szakmai megítélésed szempontjából mit fog hozni ez neked?
4: Én úgy gondolom, hogy elsősorban ez egy hatalmas siker, ami hatalmas felelősséggel jár, úgyhogy bennem az van, hogy innentől kezdve már azért feltesznek egy olyan polcra, hogy ő játszott a Carnegie Hallban. És ez azt vonza magával, hogy napra késznek kell legyek a hangszerem minden nap, hogy mindig olyan szintet tudjak magamból megmutatni, ami ehhez méltó, és hogy tulajdonképpen ez a hatalmas elismerés, ez mellett egy, hát nem biztos, hogy jó szó rá, hogy teher, de inkább egy nagy felelősség, hogy mindig ehhez a szinthez mérten tudjam megmutatni magam, akár nagy közönség, akár kis közönség előtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas felelősséggel jár, de nagyon remélem, hogy sok kaput is ki fog nyitni, és minél többet tudok koncertezni.
5: A műsornak a további részét új koncepció szerint szeretném most megvalósítani veled, hiszen téged azért már itt megismerhettünk egy portré műsor keretében, úgyhogy nem szeretném ismételgetni ugyanazokat a kérdéseket, úgyhogy azt találtam ki, hogy játszunk egy idővonal kártyák nevű játékot. Itt van előttem 5 kártya, kérlek húzz ezek közül egyet. És én pedig felolvasom neked az ehhez tartozó kérdést.
4: Ez a 3-as szám.
5: Mi volt az első sikered? Hogy emlékszel vissza?
4: Az első sikerem az első osztályos koromban volt, szintén szülővárosomban. Mindig van egy nagyon nagy szabású karácsonyi koncert az általános iskolán belül, ahol egyébként második osztálytól szoktak fellépni minden egyes osztály, és tényleg egy nagyon nagy karácsonyi gála. De ugye én akkor már javában elkezdtem hegedülni, már a óvodában, és akkor édesapám bevitt az ottani zenei vezetőhöz, és meghallgatott, és tulajdonképpen ezen a koncerten játszottam a Kis Karácsony, Nagy Karácsonyt, amit hát tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy 7 éves kisnövésű duci gyerek zakóban, nyakkendőben, és akkor egy szál hegedűvel a nagy színpadon, de egyébként ott is egy ilyen, én szerintem mondhatjuk azt, hogy egy 1000 ember olyankor ott a városi sportcsarnokban össze szokott jönni, és hát nagyon izgultam, de meg is van videón, úgyhogy egy mai napig egy nagyon szép emlék, és hát tulajdonképpen az volt az első ilyen siker, amire jó visszagondolni.
5: Egy művész életében nem csak sikerek vannak, hanem kudarcok is. Mi volt számodra a legnagyobb kudarc?
4: Nekem volt egy olyan pont a tanulmányaim során, amikor azt gondoltam, vagyis hát nagyon afelé terelődtek a gondolataim, hogy hát ez nem lesz jó nekem, én nem vagyok erre készen, és hogy nem biztos, hogy jó zenész lehetek, vagy hogy egyáltalán lehetek-e zenész. És sorban jöttek akkor a szakmai kudarcok is, és akkor mondtam azt, hogy mondhatom azt, hogy külső behatásról kaptam ezeket a motivált, vagy hát nem, ellenmotivációkat, és már kezdtem elhinni. Viszont én éreztem, hogy nekem hát olyan tanárjaim voltak előtte, akik az ország legnagyobb tanárjai voltak, és mindig megálltam a helyemet, és mindig jól teljesítettem, és hogy meg úgy ismertem a társaimat is, és én bennem volt egy ilyen öntudat, hogy nem, ez nem lehet, hogy tovább kell, hogy lépjek, és hogy én jó úton vagyok. És akkor ezt éltem meg nagyon nagy kudarcnak, de ugyanakkor szerintem ennek köszönhetem azt, hogy utána egy olyan neves nagy hegedű művész osztályában elkezdtem tanulni, és ő felvett az osztályába, aki utána akkora motivációt adott, hogy kilábaltam ebből az időszakból, és mondhatom azt, hogy azóta nagyon sok nehézség volt, viszont fölfele ívelt végig, és akkor már tudatosan tudtam, hogy erről az útról senki sem tántoríthat el.
5: Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Lakossági áthajtási zóna kialakítását lehetővé tévő rendeletet fogadott el Újbuda önkormányzata, derül ki Balogh Péter Facebook bejegyzéséből. A tervek célja, hogy a reggeli és esti csúcsforgalomban az autósok ne használhassák menekülő útvonalként Sasad mellékutcáit. A bejegyzés szerint a szabályozás kizárólag a mellékutcákat érinteni, ahol a tervek alapján csak a sasadi lakosok hajthatnának át. A környéken jelenleg is több helyen lakó pihenővezet van kijelölve, az új rendszer ezt egészítené ki tényleges behajtási korlátozásokkal. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadék vízhelyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel. Október 3-án első alkalommal rendezik meg a Jane Goodall Fesztivált a Marcibányi téri művelődési központban, amely az etológus, természetvédő és csimpánz kutató életművelő tisztelek halálának első évfordulója alkalmából. A fesztivál többek között a természetvédelem, a fenntarthatóság, a testi-lelki jólét, az oktatás és a kultúra témaköreit járja körül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedűművész ismét a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk gondolatairól, és megismerkedhetünk a világ nézetével egy játékon keresztül. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Tehát egy tanár valójában egekig emelheti a növendéket, és hát persze a pokolba is taszíthatja, és nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá egy növendékhez. Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: Egyes.
5: Fordulópont. Mi volt a legnagyobb fordulópont az életedben? Talán ugyanez, ami a legnagyobb kudarcot is okozta?
6: Talán mondhatjuk, hogy igen, de talán az is, hogy amikor tulajdonképpen először engedtem el, mondhatjuk azt, hogy félig az iskolapadot, amikor elkezdtem tanítani, és hogy hát így mondhatjuk, hogy beléptem a nagybetűs életbe, hogy önálló pénzkeresés, önálló lakhatás, plusz a munkám, és hogy tulajdonképpen onnantól fordult át az életem tényleg arra, hogy most már nem csak tanulni kell a zenét, hanem a zenéből meg is kell, hogy éljünk. És azért ez egy nagy fordulópont, én úgy gondolom.
5: Kérlek, húzz ismét egy kártyát.
6: Ötös.
5: Titkos álom.
6: Titkos álom. Hát tulajdonképpen ezen nem nagyon gondolkoztam mostanában, mert egy titkos álom az volt, hogy a Carnegie Hallba játszak. Úgyhogy ez tényleg egy nagy álom volt. Remélem, hogy onnét fogok kapni egy olyan plusz energiát, amire ismét lehet majd egy ilyen álmom, és remélem, hogy meg is tudom majd valósítani. De most egyelőre tényleg ez az, hogy szépen meglegyen a koncert, és hogy jól érezzem magam, és hogy jó szakmai színvonalon legyen, most ezt az álmot szeretném valóra váltani egyelőre.
5: Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: 4-es.
5: A 4-es a mester. Mi jut erről eszedbe?
6: Hát egyértelműen, hogyha szabad nevet mondani, akkor mondanék nevet, és hogy szerintem ő ettől nem fog megsértődni, sőt nagyon örülni fog neki, hogy őt megemlítem. Számomra a mester az Ökrös Attila hegedű művész. És hát ő volt a fordulópont is az életemben az ő osztályában, amikor bekerültem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
5: Egy újabb játék. Ha akkor kérdésgép. Kérlek, húz ismét egy lapot.
6: 8.
5: A 8-as kérdés. Ha nem zenész lennél, akkor mi lennél?
6: Hát igen, ezt sokszor felszoktam emlegetni kollégáimnak, meg így a zenész körökben, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy úristen, Jenci, hát miért nem azt választottad? Hát nem azt választottam, mert a zene szeretete jobban elvitt, de azt tudni kell, hogy én azért nagyon jól tanultam, és hogy nyitott volt felém a világ, és hát bennem volt egy olyan morfondír, meg mondhatjuk azt, hogy egy ilyen illúzió most már, mert most már valószínű, hogy ez nem lesz, hogy orvos szerettem volna lenni, méghozzá fogorvos.
5: Hát az is egy nagyszerű szakma. Nem tudom, hogy melyik az egyszerűbb egyébként, a művész élet vagy a fogorvosi hivatás. Szerintem mind a kettőnek megvannak a nehézségei.
6: Így van, ezt én is úgy gondolom. Főleg, hogyha magas szinten műveli az ember, akkor mindennek megvan a maga keresztje.
5: Igen. Viszont a zenéről le lehet csúszni. Mindig ezt szoktam mondani, tehát hogyha az ember mondjuk abba hagyja egy pár évre a zenélést, mondjuk amíg az orvosi egyetemre jársz, és utána újra kezded, akkor már nem valószínű, hogy el fogsz jutni akár olyan magaslatokig, mint ahova most is eljutottál, például a Carnegie Hallba.
6: Így van, hát szerintem ez egyébként tényleg így van, hogy tulajdonképpen nem kizárt az, hogy zene után még az ember egy úgymond egy nem művészeti képzést is elvégezzen, ami érdekli, de hát azt is gondolom, hogyha valaki sikeres a zenébe, az az élete során is egy olyan munkával és olyan időbeosztással jár, hogy nem biztos, hogy mellette meg lehet csinálni. De hát ennek viszont örülni kell, mert hogyha azt jelenti zenészként, hogy nagyon sok időnk van, még egy külön képzésre is, akkor valószínű, hogy a zenei pályánk az nem éppen úgy alakul, ahogy kellene.
5: Igen, az jó. Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: Megint 1-es. De ez már az új kör.
5: Ha újra kezdhetnéd 18 évesen, akkor mit csinálnál másként?
6: Fú, ez jó kérdés.
5: Lehet, hogy mindent ugyanúgy csinálnál, mint ahogy most csináltad?
6: Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy igen. Igen. 18 évesen már azt gondolom, hogy már megértem annyira a fejben, és mindenhogy, hogy mi az, ami előre visz, és hogy mi az, amit kell minden nap csinálnom, hogy előrébb haladjak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor már úgy jól csináltam a dolgaimat, és hogy nem biztos, hogy megváltoztatnám.
5: Következő kártya?
6: 7.
5: Ez esetedben még annyira nem releváns, hiszen te azért most is viszonylag a szakmai kiteljesedésed elején vagy, de azért megkérdezem, ha ma lennél pályakezdő, akkor mit csinálnál?
6: Igen, hát tulajdonképpen 3 éve, hogy úgymond pályakezdőnek számítok, már 3 éve. Ugye általában azt szokták mondani így a pedagógusoknál is, hogy 5 év az, amikor már mondhatjuk azt, hogy már nem pályakezdő az ember. Én szerintem ebben sem változtatnék. Így nagyon örülök neki, hogy egyből a diplomám után ki tudtam tapasztalni azt, hogy milyen a gyerekekkel dolgozni, és hogy úgymond tényleg élesben tudtam gyakorolni ezt, és úgy gondolom, hogy egyébként úgy így növendékeim szempontjából is megmaradt mindenki, akivel elkezdtem 3 éve dolgozni. Nagyon kevés ember morzsolódott le, az sem a feltétlen az miatt, hogy, nem, hogy megutálta a zenét, vagy nem szeretne, csak egyszerűen már nem fér bele a elfoglaltságaiba, de mondhatom azt, hogy a 90% az azóta is rendületlenül jár órára, gyakorol, és hogy fejlődnek.
5: Uh-huh. Következzen egy újabb játék. Vak zóna doboz. Kérlek, húzz egy kártyát, és akkor felolvasom az ehhez tartozó kérdést. A kérdés így szól. Mit irigyelsz másoktól?
6: Hát egy elég érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy én ilyen aggódós típus vagyok, vagyis hát nem is az, hogy aggódós, hanem előre tervezős. És már előre szoktam ezáltal aggódni is azon, hogy mi hogy alakul, és tényleg így 2-3 gondolattal előrébb lenni, mint egy átlagember szerintem, és hogy előre is aggódni ez miatt, és hogy nem biztos, hogy ez jó hatással van egyébként rám, hogy már előre stresszelek bizonyos dolgokon. Aztán utána persze menet közben úgy alakul, ahogy szeretném, meg lekopik ez, de hogy talán azt tudnám irigyelni, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyugodtan, és kvázi így majd, hogy majd lesz valami, majd lesz, ahogy lennie kell, és hogy így nem aggódik előre ezeken a dolgokon. Úgyhogy én ezt a nyugalmat irigyelem tőlük.
5: Nem biztos egyébként, hogy ez az éjamának, ez a Carpe Diem stratégia, ez nyugodtságot eredményez. Ez inkább rákényszeríti az embert arra, hogy improvizáljon. Hiszen, hogyha előre megtervezel valamit, akkor talán belekalkulálhatod azt is, hogy mi van, hogyha másként sikerül, vagy mi van, hogyha ez másként történik, vagy valamilyen hatás értékedek közben. Tehát én egyébként azt gondolom erről a kérdésről, hogy lehet, hogy az előre tervezés az, ami nagyobb biztonságot és nagyobb nyugalmat ad.
6: Igen, hát tulajdonképpen lehet, hogy igen. De az is lehet, hogy ha másik fajta embertípus kérdeznéd meg erről, ő meg azt mondaná, hogy ezt irigyeli, hogy vannak olyan emberek, akik előre terveznek, és
5: hát
6: hogy nem kell például annyiszor improvizálniuk, de én úgy gondolom, hogy ha picit ebből a túlgondolásból, túlaggódásból lejjebb tudnék adni, ami egyébként lehetetlen, mert egy ilyen beállítottságú vagyok szerintem, de hogy akkor azért ugye a mindennapjaim azok lehet, hogy nem lennének ennyire stresszesek, vagy hogy így nagyon beskatujázottak, hogy azért én beosztom az időmet, és hogy nincs az, hogyha például valaki felhív, hogy gyere már, menjünk már el egy moziba, vagy stb. Egy régi haver, vagy találkozunk, akkor nem megyek, mert nekem most ez, meg ez van, és ezt meg kell csinálnom, hanem csak így mondanám, jó, akkor most elengedem, és akkor megyek, hogy ez az elengedés inkább, az, amit azt mondanám, hogy sokszor lenne az, hogy lehet, hogy jobban jön neki, ha csak így elengedném azt a bizonyos dolgot, vagy a...
5: Tehát szükség van az életben a spontaneitásra is, de a tervezés az viszont nagyon fontos emellett.
6: Igen.
5: De akkor tudod ezek szerint magadról, hogy mondjuk mit tervezel 5 évvel későbbre, vagy 10 évvel későbbre? Látod
6: hát,
5: magad?
6: Tulajdonképpen igen. Igen. Én nagyon remélem, hogy a szakmai sikereket tudom tovább folytatni. Nagyon szeretnék magasabb szinten is tanítani, akár több konziba is, és hát nagyon szeretnék ezáltal ugye olyan gyerekeket tanítani, akik zenei pályára mennek, hogy ez tényleg egy nagy küldetés őket eljutatni odáig, és hát természetesen a magánéletben az, hogy családunk legyen. Ez nagyon nagy vágyam, és remélem, hogy a közeljövőben most már ez is következik.
5: Kérlek, húzz még egy kártyát. Mikor voltál szakmailag bizonytalan?
6: Ez nem is olyan rég történt egyébként. A művészdiplomám után voltam ilyen kétségbe esett, és hát ugye bizonytalan is, hogy jó, most van egy biztos pontom a tanítás, meg a pedagógusi diplomám is, de hogy most lett egy művészdiplomám, és akkor most ezzel most mit kezdek? Hogy most lesz-e lehetőségem, vagy vagy mit csináljak, vagy hogy most akkor ez így ennyi volt, művészkedtem, aztán kész, egész életemben csak tanítok, nem leszek pódiumon. És akkor, akkor jött ez a, egyébként tényleg így a feleségem által ez a versenyzés, ami így kicsit visszaadta újra ezt a lendületet, és hát tényleg az, hogy, hogy már a sokszor említett koncertterem az most jön az életembe, és játszani fogok.
5: A Carnegie Hall.
6: Így van, így van.
5: Én ezzel kapcsolatban, hogyha visszaemlékszem a saját fejlődésemre, szakmai múltamra, akkor egy olyan bizonytalan érzés volt számomra is az, amikor a Zeneakadémiát befejeztem, hogy mivel előtte évtizedekig heti 2 zongora óra, meg a szolfézs óra azért az mindig ott volt. Zeneiskolába is, középiskolába is, sőt még a Zeneakadémián is. És ez így hirtelen megszűnt. Akkor valahogy tényleg az ember kilép a nagyvilágba, és onnantól kezdve már a saját maga ura is, és nem tudja feltétlenül, hogy merre menjen, hogy mihez kezdjen. Tehát ez valamiféle általános jelenség is lehet egyébként.
6: Én úgy gondolom, hogy ez tényleg így van, és hogy, hogy ezért jó, hogy tényleg a, ugye az ember agya így pörög, pörög ezen a dolgokon, és nem hagyja, hogy, hogy bent maradjon egy ilyen szituációban, hanem elkezd tervezni előre, és keres rá megoldásokat magának, mert hogy, hogy én szerintem ebben nagyon sokan, és most nem csak zenéről beszélek, hanem bármilyen végzettség után ebbe sokan, sokan úgymond belefásulnak, és nem tudják ezt jól kezelni, és még akár az is benne van, hogy teljesen más irányba elmennek, ami lehet, hogy nem feltétlen rossz, csak hát tulajdonképpen mi erre tettük fel a zenére úgymond az egész életünket, és hogy én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon fontos volt, hogy akkor tudjuk, hogy, hogy nem, nem, valami, valaminek történnie kell, mert ezt nem lehet csak így elengedni.
5: Én emlékszem, akkor kezdtem japánul tanulni, és ez egy nagy élmény volt, egy nagy váltás volt számomra. De hogy tervezed egyébként, hogy folytatod a tanulmányaidat?
6: Igen, nekem egyébként így most, hogy így rávezettük az előző ilyen kártyára visszautalva, nekem nagy álmom lenne egyébként egy saját művészeti iskolát is akár alapítani, és így bevallom őszintén, hogy mostanában így elkezdtem nézegetni akár ilyen szakirányú továbbképzéseket, hogy, hogy akár egy intézményvezetői, vagy mentortanár, stb., de mivel még úgy mond a tanításom elején vagyok, így még kell hozzá a szakmai tapasztalat és az évek, és de egyébként nézegetem a képzéseket, és szerintem a közeljövőben valószínű, hogy jelentkezni is fogok.
5: Húzd még egy kártyát, kérlek. Ez a 3-as. Kinek köszönhetsz a legtöbbet, de nem mondtad el esetleg neki?
6: Fú, hát én általában azért köszönetet szoktam mondani. Úgy a hétköznapokban például feleségemnek, családomnak, tanárjaimnak, hogy tényleg azért mindig megemlítem őket bármilyen ilyen interjú vagy beszélgetés során erről szó esik. Hát mostanában nagyon rossz érzés tényleg az, hogy így például ezt a sikeremet már nagymamámnak nem tudtam elújságolni, elmondani, hogy így bennem van az, hogy na, akkor most felhívom, de aztán rá kell jönni, hogy hát ez már nem így megy. És ezért talán mondhatom, hogy ő neki még azért megköszönném, de ugye erre már sajnos nem lehet, vagyis hát nincs lehetőségem. De egyébként tényleg így a hétköznapokban így mindig én olyan ember vagyok, aki szereti megköszönni azt tényleg, hogyha vele vannak és segítenek neki.
5: A következő játék részünk a zenei dilemma. Morális és szakmai döntések, kérdések merülnek föl. Első kérdésem, szerinted mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
6: Hát ez biztos, hogy a szorgalom. Uh-huh. Ez 100%. Ez 100%. Tényleg én mondhatom azt, hogy Pestre egy úgymond vidékiként érkeztem, és azért azt tudni kell, hogy ez egy ilyen íratlan szabály, hogy azért vidéken nem olyan magas a zenei képzés, mint Budapesten, hogy tényleg itt vannak a legnagyobb múltú zeneiskolák, konzik, stb. És hogyha nem lettem volna olyan kitartó és szorgalmas, akkor nem tudtam volna behozni ezt a, azt a hátrányt kvázi, hogy én nem Budapesten kezdtem el például a legnagyobb alapfokú tanároktól tanulni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a szorgalom. És a szorgalom az még utána, még tényleg, akik ennyire előnyben voltak, még azokon felül is tudja lendíteni az embert. Úgyhogy én szorgalomra szavaznék.
5: Szerinted mi kell a sikerhez? Tehetség, pénz vagy kapcsolatok? Egy idősebb zeneszerző mondta egyébként, ha ebből kettő már megvan, akkor már megvan a siker.
6: Igen, tulajdonképpen igen.
5: De hogy látod ezt a kérdést?
6: Én úgy gondolom, hogy az a szerencsés, ha mind három megvan, mert hosszú távon az a támadhatatlan szerintem, hogyha azért a pénz és a kapcsolatok mellett van tehetsége is az illetőnek, mert előbb-utóbb kibújik a szők az rákból, én úgy gondolom.
5: Nem árt azért, az is így van. Egy rangos zenei verseny, de etikailag kétes zsűri. Elmész egy ilyenre?
6: Én úgy gondolom, hogy ha személyes dolog miatt van ez az etikai dolog, akkor valószínű, hogy elmegyek, de az nem biztos, hogy a játékom után folytatom is a versenyt. De azért elmennék úgymond bizonyítani magamnak és nekik is, hogy itt vagyok.
5: Mi az, amit nem tanítottak meg neked?
6: Hát, hogyha szerintem nagy hegedű művészeknek játszanak, biztos tudnának ilyet mondani, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi kellene még, vagy milyen tanácsot tudnának adni, úgyhogy biztos, hogy van ilyen. De remélem, hogyha ilyen van, akkor azt mondják is, és hát a kritikát azt mindig be kell építeni az embernek, és utána menni, hogy tényleg az mi. Úgyhogy biztos, hogy van ilyen.
5: Van olyan szerinted, amire mondjuk te jöttél rá, hogy ezt miért nem mondta nekem eddig senki?
6: Persze, hát ez rengeteg dolog, de szerintem ez az egyén miatt van, hogy tényleg amit csak magunkon veszünk már észre.
5: Mi az, amit úgymond későn értettél meg? Van ilyen?
6: Én úgy gondolom, hogy nincs. Szerintem mindent így idejében, amikor kellett, akkor sikerült megértenem.
5: Nyilván, hogyha 20 évvel később beszélgetnénk, akkor egészen másként tekintenél vissza erre az időszakra.
6: Ez nagyon nehéz megmondani.
5: Tehát amikor az embernek már nagyobb a bölcsessége, a tudása, akkor egészen másként tekint vissza korai önmagára. Tehát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Igen. De viszont szükségünk van azokra a tapasztalatokra, egyébként én azt gondolom, amiken végigmegyünk. Különben nem tapasztalnánk meg, és nem szereznénk meg azt a fajta tudást, bölcsességet, amit később beépíthetünk magunkba.
6: Ez így van.
5: Mi az, amit ma másként csinálnál?
6: Talán azt, hogy jobban figyelnék arra, hogy mindig, hogy ne feltétlen legyek egyből akár ismeretlen, mondhatom azt, hogy első találkozás, vagy stb. Ennyire nyílt, és ennyire nyílt tulajdonképpen, mert nem azt mondanám, hogy őszinte, mert az nagyon fontos dolog, hogy az ember őszinte legyen, csak hogy ne nyíljak meg egyből, hanem egy kicsit várjak addig, amíg tényleg a másik személyiségét is rendesen megismerem. Talán ebbe kellene egy kicsit odafigyelnem, de aztán nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy ez egy jó dolog.
5: Talán úgy érzed, hogy ezt mások kihasználják?
6: Igen, azért azt mondhatom, hogy nem sok az, hogy kihasználják, hanem azért voltak, akik vissza is éltek vele. És hogy ezek azért ilyen, úgymond ilyen fájó pontok az ember életében, hogy hát ezt nem gondoltuk volna róla. Meg hogyha ezt előre tudom, hogy ő ilyen, akkor nem biztos, hogy ennyire megnyílok.
5: Én is hasonlóképpen gondolkodok, mint te, viszont én, nekem ez örömet okoz, az, hogy én megnyílhatok. Tehát, hogyha ez nekem jó érzés, akkor én azért nem biztos, hogy szeretnék bezárkózni, hogy nehogy megbántson a másik, vagy hogy nehogy bajom legyen ebből.
6: Igen, hát ez valószínű, hogy akkor ebbe ugyanúgy éljük meg ugyanúgy gondoljuk, és hát szerintem ezért van az, hogy én magam részéről mondhatom, hogy azért akárhogyan is tartom magam, végül mindig beleesek ebbe a hát mondhatom azt, hogy hibába idézőjelesen, de hogy tulajdonképpen úgy gondolom akkor így, hogy ezt már így ketten megvitattuk, hogy nem biztos, hogy hiba, de hogy így van, tényleg.
5: De valóban néha hiba is sajnos kihasználják az emberek, de hát
6: igen.
5: Tehát viszont igen. Vannak a másik fajta emberek, mint akár mi is, akik korán megnyílnak és őszintén próbálnak élni. Ha lenne három ajtó egzisztenciális kérdése, akkor melyiket választanád? A biztonság, a hírnév, vagy a szabadság?
6: Indokolni is kell, hogy miért?
5: Természetesen.
6: Én a hírességet választanám. Uh-huh. És szerintem azért, mert hogyha becsülettel van végezve a dolog, és az ember a hírességet valahogy megszerezné, akkor azáltal tud magának biztonságot szerezni. Azt már nem mondanám, hogy lehet, hogy a szabadságot is, de szerintem, ha ügyesen csinálja, akkor azért be tudja osztani az idejét úgy, hogy a szabadságát is megélje. De hogyha valaki szerintem nagyon biztonsági játékos, és tényleg csak egy nyugalmat szeretne, és egy biztonságot maga körül, azt nem biztos, hogy olyan fokon tudja megvalósítani, mint hogyha van egy hírneve is.
5: Én azt gondolom, hogy ezek egyébként egymásra épülnek. Nekem erről a Maslow-féle piramis jutott eszembe. Biztos ismered te is. Tehát ott azért van egy fizikai biztonság, fizikai szükségletek pontosabban.
6: Igen.
5: Azután jön a biztonság, ami fizikai biztonság, egészségügyi biztonság, vagyoni biztonságot jelent. Majd a szociális szükségletek, barátság, család, valahova tartozás szükséglete. Erre épül az önbecsülés, a presztízs, elismerés, pozíció, majd az önmegvalósítás, tulajdonképpen ami a művészi kiteljesedést jelenti egy hegedű művész életében, illetve a hírnév megszerzését. Tehát tulajdonképpen ez a csúcs. Ha úgy veszem és visszautalok majd arra, amiről még a beszélgetésünk elején tettünk említést, hogy jövő hónapban, március elején játszol a Carnegie Hallban, akkor tulajdonképpen ez a Maslow-féle piramisnak a csúcsa, ez egy művésznek a beteljesedése. Amikor a kreativitásodat megélheted, és ezt el is ismerik a legmagasabb fokon.
6: Igen, tulajdonképpen igen. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez most jelenleg így a pályám elején, tényleg abból az időszakból, hogy friss művész diplomával kilépve, meg stb. Egy éven belül egyébként, mert júniusban vettem át a művész diplomámat is, úgyhogy egy éven belül sikerült ezt így elérni. Én úgy gondolom, hogy jelen állapot szerint tényleg ez amit most így kvázi legjobban ki tudtam maxolni, de hát azért az is más lenne, hogyha tényleg akár egy órás, vagy másfél órás csak szóló koncert, vagy tényleg egy kamarazenekari, vagy egy zenekaros kísérletes koncert lenne ott a Carnegie Hallba, úgyhogy azért mindig van fejem, de én úgy gondolom, hogy amit rövid időn belül szakmailag el lehetett érni magas fokon, azt most ezzel sikerült, úgyhogy most úgy érzem, hogy azért ezért hálásnak kell lenni, meg hogy jó az út.
5: Befejező kérdésnek a szokásos kérdést tenném fel neked. Ha kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? Aztán majd természetesen összehasonlítjuk azzal, amit körülbelül egy évvel ezelőtt mondtál nekem még.
6: Igen, igen.
5: Még most is azok lennének, azok a választások?
6: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy talán igen. Hogy nem emlékszem biztosra, és nagyon érdekes, hogy a klasszikus lemezekre nem emlékszek biztosan, de arra biztosan emlékszem, hogy a Járóka Sándor apáról és fiúra az benne volt, és egyből most az ugrott be megint a lemezek közül. Én úgy gondolom, hogy a klasszikus nagy hegedű művészek mellett az a lemez azért egy meghatározó élet, meghatározó egy hegedűs életében, mondhatom azt, hogy aki cigányzenész felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy az biztos, hogy most is vinném, de biztos, hogy vinnék Bach szóló szonátákból lemezt, akinek a lemezét most nagyon hallgatom, aki felvette az összes szóló szonátát, a Baráti Kristófnak a szóló szonátás neveze. Szerintem őt a múltkor nem mondtam, uh-huh. De hogy ez szerintem az is mutatja, hogy ő tényleg a napjaink meghatározó hegedű művésze, és hogy most akadtam rá erre a lemezre én is nemrég, hogy ezt hallgatom, és hogy tényleg az autómban is sokszor mostanában ez szól. De hát természetesen a nagy hegedű művészektől is Heifetz, Bengerov lemezek, úgyhogy egy-egy lemezt nem tudnék megnevezni, de az, hogy melyik előadóktól, és hogy milyen darabok inkább, azokat mindenképpen.
5: Heifetztől mit vinnél egyébként?
6: Fú, hát ha lenne egy olyan lemez, amin az összes felvétele fent van, akkor az biztos, hogy elvinném.
5: Van a Heifetz Collectionben egy olyan lemez, ahol egyébként például a Manson Octettet játsza, a Denico Horace Staccatót, tehát igen, az például egy ilyen válogatás.
6: Igen, előbb be is ugrott elém a borítója, de igen. Például nem tudom, hogy melyiken van, de játsza a Brook Skót fantáziát, az is eléggé emberfeletti, úgy gondolom, de hát igen, biztos, hogy Pörmantól is vinnék lemezt, és hogy lehet, hogy őtől ezt egy kicsit a könnyedebb vonalt is elvinném, amint például filmzenét és ilyen kisebb klasszikus darabokat játszik.
5: Tradition album? Igen. Tehát ott azért zsidó dalamokat igen, is
6: igen,
5: játszik.
6: Igen, talán pont az a neve, de én nem vagyok jóval a lemeznevekben, én mindig csak visszakeresem, hogy na ez melyiken volt, Talán azért, mert most már ugye inkább a különböző felületeken így darabonként keressük meg, nem is a lemezre keresünk rá, és hogy ezért nincs meg nekem annyira neve. Egyedül bocsánat, ez a járók a páról fiúra, de ő meg azért maradt meg, mert neki csak úgy van fent, hogy a lemez borítóiról vannak fent az összes, és akkor az így beéged, de általában hát így ezt tudnám mondani.
5: Az E-generáció. Ez jellemző egyébként. Igen, igen. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez nem hátrány, hanem csak annyi, hogy másként gondolkodunk.
6: Igen.
5: Tehát te 93 igen. után születtél.
6: Hát bőven. Igen.
5: Tehát, hogy nem tudom, nekem mindig fontos volt az nyilván Y-generációsként, hogy megfoghattam a bakelitet, az albumot, elolvashattam a hátulján a tájékoztatót, vagy írtak a CD borítóban, hogy ez most miről szól ez a darab, vagy ki az előadó. Ez nagyon fontos, míg ezt a Spotify-on, vagy a YouTube-on, ezt nem tehetem meg. Persze rákereshetek külön, de az egészen más így fajta van. Élmény.
6: Hát én erre mondhatom azt, hogy az én kezemben már nem nagyon volt bakelit lemez, szóval tulajdonképpen én már csak online formában jutottam hozzá ezekhez a lemezekhez. Persze azért van egy-két ikonikus, de hogy például lemez lejátszunk, az nem, nincs is otthon. Én emlékszem, hogy egyedül a nagyszüleimnél volt lemez lejátszó, de hogy már a mi háztartásunkban nem. Uh-huh. És így megvannak a nagy lemez borítókról a képek, így a fejemben vannak. Például a termetben is, a volt termetben a Rajkóban, ott még mindig kínom, azt hiszem, egy David Oistrakh lemez
5: így van.
6: Is. Úgyhogy azok így beégtek a tudatba, de hogy így már online formában. Például a Baráti lemez az már teljesen online formába került elém.
5: Igen, igen. Én egyébként ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy én Andriskának, aki most jelenleg másfél éves a kisfiam, én neki megtartottam a CD gyűjteményemet, és remélhetőleg majd egyszer hasonló gondossággal fogja ő is kezelni, mint ahogy édesapja és apukája is kezelte egykor, hiszen ezeket a lemezeket, CD-ket én azért nagy szeretettel vásároltam, és raktam be még annó a Rádió C-nek a műsorában, amikor ezzel kapcsolatos felvételeket játszottam le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a fajta tudást, vagy ezt a szeretetet átadjuk a következő generációnak, de egyébként azt is teljesen megértem, hogyha valaki már másként nő föl, és mást preferál. Megváltozott a világunk, és ez azt hiszem, hogy így van rendjén.
6: Igen, igen. Nekem annyi emlékem van, hogy egyébként nagyon sok kazettánk volt, amit örököltünk, és akkor még a ceruzával tekertük vissza.
7: Igen.
6: De hogy nálunk azért tudni kell, hogy én vagyok úgymond az első generációs klasszikus zenész is, és ez, ezekből a kazettákból azért a régi nagyprimások, meg nagy nótaénekesek kazettái voltak azok, de hát azokra mai napig emlékszem a kinézetükre, hogy mi volt az elején a kazettának, hogy egy külön egy ilyen kis tartó volt, amit be kellett csúsztatgatni. Hát most meg nem tudom, hogy egyáltalán nagyon nagy bajba lennénk, ha le kéne játszani valahol, mert
7: igen.
6: Talán utoljára még egy 2004-es autónkban volt egy Bangó Margit Járok a Sándor kazetta, és hogy azóta is ezt a kazettát emlegetjük. De hát azóta az nem lett lejátszva, mert tulajdonképpen azóta nagyon kazettát sem használunk már.
7: Persze, megváltozott a világ.
6: Igen.
7: Minden esetre nagyon érdekes választások voltak. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon élveztem, és természetesen még egyszer gratulálok ahhoz, hogy március elején felléphetsz a Carnegie Hallban, ahol Bach szólószonáta első tételt fogsz játszani, és természetesen várunk vissza, hogy beszámolj, hogy milyen sikerek voltak, illetve milyen élményeid voltak New Yorkban.
6: Nagyon szépen köszönöm én is, gratulációt is, és a beszélgetést is. Nagyon jól éreztem magam.
7: Köszönöm. Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem ismét, aki hamarosan a New Yorki Carnegie Hallban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a gondolatairól, és megismerkedhettünk a világnézetével egy játékon keresztül. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió Dick. Hallod?

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma gyermekkor régen is ma? A gyermekkor minden ember életének meghatározó időszaka, mégis sokat változhat attól függően, hogy valaki mikor, hol és milyen családban nő fel. A roma közösségek gyermekkorát is jelentősen alakította a család, a hagyományok, a környezet és az adott időszak. A régebbi generációk gyermekkora sok szempontból különbözött a mai roma gyermekek mindennapjaitól. Ugyanakkor számos érték, például a család fontossága és az idősebbek tisztelete ma is jelen van. Régebben a roma családokban a gyermekek gyakran már egészen fiatalon bekapcsolódtak a család mindennapi életébe. A nagyobb gyermekek segíthettek a kisebb testvérek körül, részt vehettek a házi munkában, és fokozatosan megtanulták azokat a feladatokat, amelyeket később felnőttként is végezniük kellett. A gyermekek sok időt töltöttek egymással, gyakran a szabadban játszottak, és a játékokhoz nem feltétlenül volt szükség drága vagy különleges eszközökre. A régi gyermekkor ekkor fontos része volt a családi történetek és hagyományok megismerésére. A nagyszülők és más idősebb családtagok meséi sokszor fontos szerepet játszottak abban, hogy a gyermekek megismerjék saját családjuk múltját. A zene, a tánc, a mesemondás és az ünnepek szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a közösség kulturális értékét. A mai roma gyermekek gyerekkora ennél sokkal változatosabb képet mutat. A roma családok életkörülményei nagyon különbözőek, ezért nem lehet egyetlen általános képet felrajzolni. Sok roma gyermek ugyanúgy jár óvodába és iskolába, sportol, külön órákra jár, számítógépet vagy okostelefont is használ, mint más családok gyermekei. A közösségi média és az internet pedig teljesen új lehetőségeket teremtett a tanulásra, a kapcsolattartásra és a szórakozásra is. A változások ellenére a család szerepe sok roma közösségben továbbra is jelentős. A nagyszülők, szülők és gyermekek közötti kapcsolat fontos része a mindennapoknak. A családi események, esküvők, ünnepek és közös összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek találkozzanak rokonaikkal és megismerjék a családi hagyományaikat. A legnagyobb különbség talán a szabadidő eltöltésében figyelhető meg. Régebben a gyermekek sokkal több időt tölthettek egymással a szabadban, és a játék gyakran spontán módon alakult ki. Ma a digitális eszközök a roma gyermekek életében jelen vannak. A telefonok, videójátékok, közösségi oldalak újfajta élményeket kínálnak, miközben a hagyományos játékok és a személyes kapcsolatok szerepe is megmaradhat. Az oktatás szintén fontos változást jelent, a korábbi generációk számára sok esetben nehezebb volt hosszabb ideig iskolában maradni és tovább tanulni. Napjainkban egyre több roma fiatal számára természetes cél az érettségi, a szakma megszerzése, vagy akár a felsőoktatás. A tanulás nem csak egyéni lehetőség, hanem a család jövőjét is befolyásolhat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Jó.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik.
0: Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátyás tér és a muzsikus cigányok története. Budapest 8. kerületében, Józsefváros szívében található a Mátyás tér, amelyhez hosszú időn keresztül szorosan kapcsolódott a fővárosi cigányzenészek és muzsikus családok története. Tér és környéke nem csupán egy városrész volt számukra, hanem olyan közeg, ahol családok generációi éltek, találkoztak, zenéltek és adták tovább egymásnak a muzsikálás hagyományát. A muzsikus cigányok a magyar zenei kultúra különleges és meghatározó szereplői. A 19. és a 20. században cigányzenész családok százai játszottak éttermekben, kávéházakban, mulatókban, szállodákban és különböző rendezvényeken. A hegedű, a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő hangja a budapesti vendéglátás meghatározó része lett. Józsefvárosban, így a Mátyás tér környékén is számos muzsikus család élt. A környék fontos találkozási pontja lett azoknak a zenészeknek, akik számára a muzsika nem egyszerű foglalkozás, hanem családi örökség volt. A zenei tudás sok esetben nem iskolai tankönyvekből származott, a gyerekek már egészen fiatalon hallgatták szüleiket, nagyszüleiket és rokonaikat, majd fokozatosan megtanulták a hangszeres játékot. A muzsikus családok életében különösen fontos volt a szóbeli és a gyakorlati hagyomány átadása. Egy fiatal zenész nem csak azt tanulta meg, hogyan kell megszólaltatni a hangszert, hanem azt is, hogyan kell alkalmazkodni a közönséghez, hogyan kell együtt játszani a zenekarral, és miként lehet egy dallamot saját zenei érzékkel megszólaltatni. A Mátyás tér környékének jelentőségét később a magyar film és kultúrtörténet is tovább erősítette. A tér és a környék Józsefváros karakterének egyik ismert helyszínévé vált, amelyhez a városi szegénység, a sokszínű lakosság és a cigány közösségek története is kapcsolódtak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a muzsikus cigányok története nem azonos a Mátyás tér történetével, és nem minden ott élő cigány család volt zenész. A kapcsolat inkább abban keresendő, hogy Józsefváros és a környék hosszú időn keresztül olyan társadalmi és kulturális környezetet jelentett, amelyben számos cigány muzsikus és muzsikus család élt. A Mátyás tér története így egy nagyobb kulturális örökség része. A magyar cigányzenészek több generáción keresztül járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar nóta, a verbunkos, a csárdás és az éttermi cigányzene világa ismerté váljon itthon és külföldön egyaránt. A muzsikus cigányok öröksége ma is velünk él, a régi zenész családok történetei, a híres primások nevei, a családokon belül továbbadott dallamok és a hangszeres tudás mind azt mutatják, hogy a zene nem csak szakma, hanem identitás és örökség is lehet.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsába!
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Ismét eljött a hétfő, méghozzá szeptember utolsó hétfője, ugyanis 28-a van a mai napon. Vencel névnappal van összekötve ez a mai nap. Illetve azzal, hogy a mai napon született meg az amerikai alkotmány 239 évvel ezelőtt. 1787 ugye a dátum. Az amerikai alkotmányozó konvenció 1787. május 25 és szeptember 17 között teljesen új alkotmányt készített, amelyet azután szeptember 28-án nyújtottak be ratifikálásra. A mai is érvényben lévő legrégibb írott alaptörvény hivatalosan 1788. június 21-én lépett életbe, miután 9 állam már ratifikálta. Az Angliától elszakadt 12 volt Észak-Amerika gyarmat konfederációját kimondó törvény a világ akkori leghaladóbb intézményrendszerét hozta létre. Na aztán még ma van annak a napja, hogy 131 éve felavatták Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. 223 éve Párizsban megszületett Prosper Marie, francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. 119 éve született Turai Ida, színésznő, érdemes művész. 103 éve született Kabos László, Jászai Mari díjas színész, komikus. 102 éve született Marcello Mastroianni, olasz színész. Ezt láttátok, milyen olaszul sem mondtam? 94 éve született Fekete György, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas belső építész, szakíró, politikus, helyettes államtitkár. 92 éve született Brigitt Bardot, színésznő, énekesnő, állatjogi aktivista. És végül, de nem utolsó sorban, ma 83 éve született Kerényi Imre, miniszterelnöki megbízott, Kossuth és Jászai Mari díjas színházi rendező, színi igazgató. Na, hát gyerekek, ez a hétfő elindult, úgy ahogy, ugye? A hétfő az mindig egy picit ilyen, tudjuk, de megyünk, jönnek a jó kis muzsikák, jó utat nektek a munkába, vigyázzatok magatokra, mindjárt jövök vissza.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Adjon Isten, ismételte jó reggelt mindenkinek, nem sokára 7:30 jönnek a közlekedési hírek. Tart a felújítás a 7. kerület Madách Imre tér környékén. A Madách Imre utat lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca így kétirányú zsákutca lett. Lezárták a külső sávot a 15. kerület Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Gézafejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítás miatt. A 287-es és a 940-es autóbusz Budatétény vasútállomás, illetve Kamara erdő irányú Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Na hát legközelebb friss közlekedések ugye 1 óra múlva, de mindjárt jön egy kis roma hír, utána pedig egy kis hír.

0: Rólunk neked. Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na... Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közösség. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8-at üt az óra, jó reggelt kívánok mindenkinek. Másfél év börtönbüntetést kapott az egykori valóságshow hős David Sacramenti barátnője, miután az adó bevallásában elfelejtette feltüntetni több millió dollárnyi jövedelmét. A bíróságra a Love Island brit verziójának korábbi győztese is elkísérte szerelmét, akivel 2 éve alkotnak egy párt. A 2 gyermekes édesanya kénytelen volt több személyes vagyontárgyáról lemondani, miközben közel 1,5 millió dollár kártérítést is kell fizetnie. A brit Love Island győztes David Sacramenti barátnőjét, Iris Rabaiut 18 hónapos börtönbüntetése ítélték az Egyesült Államokban, miután több mint 2,6 millió dollár

kötelezték. A lap által megtekintett bírósági dokumentumok szerint Iris Rabajú kénytelen volt lemondani bizonyos vagyontárgyakról is, köztük több luxusautóról, például egy Mercedes-Benz GLS-ről, egy Porsche 911-esről és egy Ferrari 488 Pistáról, mert nem olyan Pista, hogy Dankó Pista, 14 darab Louis Vuitton, 3 Chanel, valamint több Prada, Burberry, Hermès, Gucci és Dior márkájú táskáról is. A Három keresztapa című filmből származó szobor mellett. Na hát még szobor is volt ott, kérem. Nem is az itt a lényeg, hogy kik ők, mik ők, mert nyilván nem ismerjük őket, mert én még az itthoni Love Island-et sem néztem. Inkább a sztori az érdekes, ugye, hogy mi történt, és hogy lett büntetve a hölgyemény. Na hát ezt a hírt tudtam most nektek záróakkordként hozni a 7 órás blokkra. 8 után jövök vissza.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
1: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
2: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
1: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza!
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rigó Jancsi a cigány primás, akinek szerelméből sütemény született. Kevés olyan sütemény van, amelyhez ennyire különleges és romantikus történet kapcsolódik, mint a Rigó Jancsi. A csokoládé és habos édesség mögött egy híres cigány primás, egy különleges szerelem és egy egész Európát bejáró történet áll. Rigó Jancsi a 19. század végének ismert magyar cigány primása volt. Zenéjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikereket aratott. A cigányzenészek ebben az időszakban fontos szerepet töltöttek be a vendéglátásban és a társasági életben. Zenéjük a kávéházak, éttermek és elegáns mulatságok hangulatának meghatározó része volt. Rigó Jancsi élete azonban akkor vált igazán híressé, amikor külföldön megismerkedett Clara Varddal, egy rendkívül gazdag amerikai családú származású nővel, aki egy belga herceg felesége volt akkor. A találkozásból szerelem lett. Clara elhagyta férjét, és Rigó Jancsival kezdett új életet. A kapcsolatuk hatalmas feltűnést keltett. A korabeli sajtó számára különösen érdekes volt, hogy egy előkelő társadalmi körökből származó nő egy magyar cigány primást választott társául. Történetük bejárta Európát, és Rigó Jancsi neve egyre ismertebbé vált. A szerelmi történethez később egy sütemény is kapcsolódott. A legenda szerint egy cukrász Rigó Jancsi tiszteletére készítette el a különleges édességet, amelyet róla neveztek el. A sütemény csokoládé és piskóta alapokból és gazdag csokoládékrémből áll, tetejét pedig általában csokoládébe vonat díszíti. Így lett a cigányprímás neve egy magyar klasszikus sütemény része. A Rigó Jancsi nem egyszerűen egy édesség. Egy olyan történet emlékét is őrzi, amelyben a zene, a szerelem és a társadalmi különbségeket áttépő kapcsolat találkozott. Rigó Jancsi története azért is különleges, mert jól mutatja, hogy milyen messzire juthatott egy tehetséges cigány muzsikus a zenéjének köszönhetően. A cigányzenészek évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, Rigó Jancsi pedig azok közé tartozott, akiknek neve a zenén túl is fennmaradt. Ma, amikor egy cukrászdában Rigó Jancsit kérünk, talán ritkán gondolunk arra, hogy az édesség neve mögött egy valódi ember és egy valódi különleges szerelmi történet állt. A sütemény azonban máig őrzi a híres cigányprímás nevét, így Rigó Jancsi zenéje és története egy egészen különleges módon maradt fent a magyar kultúrában. Egy sütemény, egy cigányprímás és egy legendás szerelem. Ezért több a Rigó Jancsi egy egyszerű édességnél.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép reggelt kívánok ismételten mindenkinek. 8 óra múlt, vissza is jöttem ugye hozzátok, ahogy ígértem a legutóbbi hírmorzsa után, hogy jön egy programajánló, és hát ígéret szép szó, betartják, úgy jó. A Víg Színházba kalauzollak most benneteket, ugyanis Woody Allen Jászd újra Sam című romantikus vígjátékát tekintetitek meg a Víg Színház Pesti Színházában. Ugye ez ott a Váci útnál van, Váci utcánál, bocsánat. Ellen Félix, a Jászd újra Sam főszereplője, ugyanaz a gátlásos, esetlen, szemüveges, neurotikus New York-i művész értelmiségi, aki Woody Allen filmjeiben újra és újra feltűnik. Ellen Félix zsákutcába került az életével. Felesége otthagyta, egyedül ül feldult Manhattani lakásában, és kudarcainak okairól töpreng. Fantázia képeiben mindegyre feltűnik a nagy színész, a kemény, férfias hősöket alakító Humphrey Bogart, és Félix mindegyre tőle akarja megtudni a sikeres férfi élet titkát. És hát akkor jöjjön a szereposztás, hát Ellen Félix szerepében ki más lehetne, mint Woody Allen, örök magyar hangja Kern András, Nancy Balázsovics Edith, Dick Christie Kőszegi Ákos, Linda Christie Hegyi Barbara, Sharon Lake Kovács Nóra, Gina Hol Zsuzsa, Vanessa Kopek Janka, Diszkós lány Tar Judit, Barbara Sajgál Erika, az előadás rendezője Valló Péter. Érdekesség, hogy ennek az előadásnak a magyarországi bemutatója a Víg Színházban volt 1983. november 7-én, és a Pesti Színházba pedig 2009. október 5-én vitték át. Nagyon érdekes, elég régóta fut ez az előadás. Hát én azt gondolom, hogy aki Kern András rajongó, az mindenképpen keressen rá, és nézze meg a Jászd újra Sam című romantikus vígjátékot a Pesti Színházban. Na, most pedig zene következik.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt ismételten, jöttem a friss közlekedési hírekkel, hamarosan 8:30. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, csatorna karbantartás miatt. Lezárják 7 és 10 óra között Újpesten a Csányi László utcát, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a fél útpályát a 22. kerület Dévény utcában a Háros utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 141-es autóbusz, valamint a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselény utca megállót a Savoya park felé. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befele a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A 274-es autóbusz közlekedik Cinkota és a 16. kerületi Csobaj bánya térsége között. A járat igényvezérelten és teszt jelleggel az utazási igényekhez igazodó, változó útvonalon jár. A 139-es, a 140-es, a 140A autóbusz, valamint a 917-es éjszakai járat Bakcsomópont irányú Királyhágó utca megállóját előrébb helyezték a Királyhágó után épület felújítás miatt. Hát ezekkel tudtam most nektek így szolgálni, illetve megörvendeztetni titeket, ha lehet ezzel a képzavarral élni. Nem sokára jövök vissza, és jönnek Hajniék, vagyis Armandóval egy kis nyelvoktató leckével.

0: Rádió Dix.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dix-en.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Mivel folytatjuk ma a nyelvleckénket, már rengeteg szót megtanultunk, és most egy újabb csodálatos szóval bővítjük a készletünket.
2: Így van, hát egy csomó szót megtanultunk, és félig már tudunk cigányul, és ezért pont azt tanuljuk meg, hogy mi van, hogyha valami félig van, csak tele, vagy félig üres, tehát hogy fél, az úgy van, hogy dopás.
3: Dopás.
2: Így van. De és ezt szokták is mondani, hogy dopás tuké, dopás mangé, fele tiéd, fele enyém. Szityú vaszlosásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dix.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 9 óra van, sziasztok! Újabb akadályba ütközhet a Wednesday 3. évadának forgatása. A The Sun értesülése szerint a munkálatok szünetelhetnek, miután kérdések merültek föl a forgatókönyv történetszálaival kapcsolatban. Nem zajlik zökkenőmentesen a Netflix népszerű sorozatának, a Wednesday 3. évadának a forgatása. A The Sun információi szerint a munkálatokat átmenetileg szüneteltetik, ugyanis a készítőknek problémáik akadtak a történet vezetésével, ezért a forgatókönyvet is átdolgozhatják. A színészek pedig nem folytatják a forgatást, amíg a készítők nem rendezik ezeket a kérdéseket. A Music Daily egy produkcióhoz közel álló forrást is megemlített, aki azt állította, felmerült néhány kérdés a legújabb forgatókönyvek írásával és történetszálaival kapcsolatban. Fontos, hogy ezeket a problémákat elsimítsák, mielőtt a színészek folytatják a forgatást, sajnos ez a sorozat központi része, és nem lehet az utómunka során megoldani. Nem ez lenne az első alkalom, hogy le kell állítani a Wednesday 3. évadának forgatását, korábban Eva Green sérülése miatt is szünetelt a munka. A színésznő a sorozatban Ophéliát, Morticia Adams testvérét fogja alakítani. A Netflix hivatalosan 2026. februárjában jelentette be, hogy elkezdődött a 3. évad gyártása. Jenna Ortega visszatér Wednesday Adams szerepében, Eva Green pedig új szereplőként csatlakozott a sorozathoz. A mostani hírek mellett egy másik érdekes értesülés is napvilágot látott. A Music Daily szerint a Netflix állítólag további 3 évadot akar a sorozatból, így akár összesen 6 évadon keresztül is folytatódhat Wednesday története. Ez azonban nem egy hivatalos Netflix bejelentés, ezért ezt egyelőre nem lehet biztosra venni, hogy valóban elkészül a 4., 5. és 6. évad. A 3. évad viszont hivatalosan is készül, viszont a pontos premier dátumot a Netflix egyelőre nem közölte, nyilván elsősorban amiatt, hogy most ugye áll a forgatás. Na jó, viszont ami nem áll, az a rádió, a 103, FM 100.3, úgyhogy 103, az FM 100.3, úgyhogy jöjjön egy kis zenebona, és 9 után pedig jön a süsfelnap, úgyhogy maradjatok itt.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: A rendőrségi garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a Szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írta Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Külcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt, újra itt a hétfő, és szeptember 28-a van. Csodaszép reggelt mindenkinek.
2: Azt hittem, azt fogod mondani, hogy újra itt a nyár, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Szép tavaszi időjárásunk van, tavaszi? Vagy mondhatjuk azt, hogy laza őszi időnk van, hála jó Istennek. Indián nyár. Egy picikét, ma is 24 fokot mondanak a meteorológus Mihályok, hogy annyi lehet a maximum hőmérséklet országszerte, eső náne, nuku, úgyhogy a mai nap is, a mai hétfőnk is, ez a hét is szépen tud indulni, hála a jó Istennek. Úgyhogy de azért egy kis kabát reggel meg este azért el kell, tehát egy farmer jacky azért nem árt, hogyha van az ember tarsójába, mert nagyon szélsőséges, reggel még 10-11 fok, délután 20-24, este megint visszahűl 10-re.
2: Na ezért szóval visz a lányom minden reggel magával egy kis rövid nadrágot, mert ilyenkor azt mondja, hogy elolvad napközben. Reggel fázik, napközben elolvad,
1: igen.
2: Délután meg már megint a hűvösebb. Már ez annyira ilyen. Délután 4-kor, mikor megyek érte, még annyira nincs.
1: Még nem, inkább este 7-8 ilyen tájban van inkább már az a hűvös. Hú, meg éjszaka, vagy hát úgy éjszaka, hogy mit tudom én este 11:30-12 körül, mikor én beszoktam csukni így az erkély ajtót, meg minden, hát azért jön be a levegő, és érzem, hogy az az igazi csípős hideg idő, akkor is lehűl, visszahűl ilyen 10-11-12 fokra, ami hát barátok kössem meleg, mondjuk kinyugodt szívvel lélekkel.
2: Így van.
1: Na, gyerekek, rögtön egy olyan témával meg is indítjuk ezt a hetet, ami szerintem nagyon sokakat érintett, és mindenkinél változó, nem is lehet ezt azt mondani, hogy ez egy szabály, hogy bizony, ha ennyi éves vagy, akkor ekkor kell elköltözni, stb. Ugyanis, hogy ki mikor hagyja el a Mama Hotelt,
2: de
1: című
2: jó
1: téma.
2: Volt a Mama Hotel.
1: És
2: hogy szerettem én ott lakni mamánál.
1: Ugye? És Európa szerte végeztek ilyen kutatásokat, na, szakértők, ugye,
2: nagyon kíváncsi
1: hogy szoktuk
2: vagyok
1: mondani.
2: Ki maradt tovább?
1: Ki maradt tovább?
2: Ki bírja tovább?
1: Először azt kérdezem meg, hogy te mikor költöztél el?
2: Engem én 23 éves voltam, 23. Akkor vettem meg az első lakásomat, és akkor addig még maradt anyával, amíg a lakás el nem készült, és ahogy elkészült 23 és fél évesen. De tudod, azért emlékszem ennyire kristálytisztán, mert ahogy átvettem a lakást, rögtön egy héten belül egy szülinapot tartottunk ott, és még tök üres és csupaszak a falak, még leamortizálás előtt várja a lakás a szerelőket, a mindenkit. Uh-huh. Még akkor ilyen tényleg még a bontás előtti időszak, és ott csináltunk egy házi bulit az üres lakásba, és a 23-as gyertyát fújom el, úgyhogy ezért tudom tűpontosan.
1: Ennyire megmaradt, aha.
2: Persze, ezért tudom tűpontosan, hogy olyan 23, eltelt egy fél év, és akkor nagy sírások közepette elbútoroztam, mert nagyon sokáig berendeztem már a lakást, olyan érdekes ez, berendezve, üresen állt, gyönyörű szép új bútorokkal, gyönyörű szép új parkettával, fürdőszobával, és néha felmentem, csak egy kicsit leporoltam a bútorokat, kicsit ledöltem a kanapéra, és mentem vissza haza anyukámhoz a kis szobámba, és nem költöztem át, pedig már hát lehet, hogy egy fél évet is állt ott az a lakás üresen.
1: És inkább.
2: És nem tudom miért, pedig már megvolt a lakás, de nem éreztem azt, hogy én most ott akarok, és akkor egyszer olyan csönd volt, és olyan béke, és olyan nyugalom, és olyan jót pihentem ott azon a kanapén, hogy akkor úgy éreztem, hogy na akkor, jó, akkor elindulunk. És úgy sírt anya.
1: De mégis ehhez képest korán költöztél el.
2: Mihez képest?
1: Ennyire, hát ahhoz képest, hogy te ennyire anyás vagy, ennyire ragaszkodó típusú gyerek, vagy fiatal voltál, sőt, hát igazából mondhatjuk, hogy mai napig is ugye van egy
2: anyás
1: ilyen
2: vagyok,
1: nagy
2: igen
1: kötődésed, stb.
2: Igen.
1: Például én halállazán tudtam elköltözni. Igaz, én viszont idősebb voltam, mint te, tehát nem 23 voltam, hanem mennyi lehettem, 41-42, nem, de tényleg 25-26, uh-huh. 26.
2: De valószínűleg az anyagi helyzet is
1: pontosan Pontosan, inkább
2: akkor,
1: az anyagi.
2: Tehát, hogy ez nagyon persze nyilván összefügg az anyagi helyzettel, az, hogy egy fiatal mikor tudja elhagyni a mama hotelt, mert azért valljuk be, hogy a szülők többé-kevésbé segíteni szokták azzal a gyerekeiket, hogy
1: ha tudják,
2: hogy most nem kérnek a rezsibe, vagy ne hozzál most mosóport, vagy nem kell vás, tehát ugye rezsibe kompletten ilyenkor tényleg egy minden beletartozik, és akkor ezzel is, hogyha tudja valaki segíti a gyerekét. Az én anyukám például úgy segített, hogy mondta, hogy jó van, tudod, mit adjál bele a rezsibe, mert tudta, hogy akkor már keresőképes vagyok, de azt nekem mind legyűjtötte, azt a pénzt, és aztán mikor autót vettem, akkor meg visszaadta. Szóval ez is egy tök jó.
1: Hát kinek hogy.
2: Ez is egy jó nehéz. Jó dolog, mert azért megtanítani a gyereket arra, hogy igenis az élet már nincs ingyen, és hogy bele kell szállni, hogyha már keresőképes vagy, akkor igen, be kell szállni az otthoni költségekbe.
1: Igen, csak hát sokaknak nem gyűjtik össze, hanem igen, az a pénz az elmegy. Tehát amit befizetsz, az elmegy. Tehát, hogy te szerencsés voltál, te egy picit ilyen szerencsésebb burok történet tudott ez neked kerekedni. Hála jó Istennek, tehát hogy nincs ezzel szerintem semmi baj. Sőt, igazából nagyon sokan szeretnének így, hogy elköltöznek, de még cserébe, amit eddig fizettek is visszakapják, és akkor legalább egy kocsira vagy bármibe bele tud ez számolandó. Hát például az én esetemben sajnos nem így volt, meg nagyon sokaknál nem így volt szerintem, hogy visszakapjuk, sőt nem, hogy visszakapjuk, hát még nekem került még utána még plusz pénzembe minden, úgyhogy hagyjuk is ezt a történetet. Én nem tartoztam a szerencsésebbek közé, de nem baj, ez nem haragszom.
2: És mi volt ez, ami inspirált, vagy ösztönzött arra, hogy na, akkor most felkerekedek és elköltözök otthonról?
1: Hát figyelj, azért 26 voltam, mondom, emlékeim szerint, mikor elköltöztem, hát azért 26 évesen már az emberbe benne van ez, hogy azért szeretnél a magad ura lenni, nem igazodni másokhoz, hanem egyedül lenni.
2: Nem lábújhegyen, akkor anyám
1: alszik. Igen, na hát és utányszor elhagyta ez a számot, ez a mondat, tehát, hogy nem, magamnak legyen otthon az, amit én szeretek, étel, ital, ne kelljen külön ezért lemennem, hanem, hogy én benne csinálok egy nagybe, tehát a felnőttesen én nagyfiúsan élni, na. Aha. Hogy igen. Ezt akartam, igen.
2: De szerintem általában ez a normális, amikor 23-tól 26 éves kor között elköltöznek az emberek.
1: Én voltam pont az átlag, mert azt írják a szakértők, hogy az uniós átlag, tehát az európai uniós átlag 26 és fél éves, amikor elköltöznek. Ebben nem tartoznak bele például a horvátok, görögök, szlovákok, olaszok és spanyolok, ők ugyanis náluk átlagba 30. életév után költöznek el.
2: Ó, jó, kimaxolják a mama hotelt. Valójában, hogyha belegondolsz...
1: Drága izébe laknék, Rodoszon én is, ugye ott vannak a görögök.
2: Na, de akkor is ugyanez a szituáció fennáll, hogy anyám alszik. De olyan érdekes ez, hogy most így egy kicsit ráúszni arra, hogy igen, hogy miért olyan 26 az átlag életkor, amikor elköltözöl, azért, mert tanulsz. Tehát addig jobb esetben tanulsz, és mondjuk elvégzel egy középiskolát, utána elvégzel egy egyetemet, és az egyetem elvégzése után azért többé-kevésbé elkezd az ember dolgozni, és ezért tolódik ki nálunk, vagy hát ezért van ez a 26 év átlag életkor. Én valahogy így látom.
1: Ez az uniós átlag. Ebben mondom, van ez a pár ország, amit felsoroltam, akik 30 után, és van a másik véglet, ami majdnem olyan, mint amikor te költöztél el, mert például Finnországban átlagosan 21 évesen költöznek el, Dániában is 21 évesen, Észtországban is, Litvániában...
2: Jó, fiatalon.
1: Igen, Észtországban és Litvániában pedig 22 évesen. 22 fiatalon. És fél évesen. Szóval igen, vannak ezek a skandináv országok, ahol viszont minél hamarabb elköltöznek. Érdekes lehet, hogy hova költöznek, melegebb helyre? Azért költöznek el ilyen korán?
2: Skandinávok azért,
1: érted?
2: Igen.
1: Mert azért költöznek el 21 évesen, már mennek valami meleg helyre, hogy jó van anyám, ti maradjatok itt a hidegben magatoknak Észtországban.
2: Ezt a fűtésszámlát már nem bírjuk tovább.
1: Lehet amúgy, igen. Szóval nehéz ez, mert itt az a helyzet, hogy itt írja is ez a cikk is, hogy nem csupán kulturális kérdés ez, hogy ki melyik országban mikor, tehát hogy ugye akár görög, spanyol, olasz, akik általában inkább 30 fölött költöznek el, hanem valóban a kereset, tehát a munkaerőpiaci helyzet is segít ebben, vagy épp hogy nem segít ebben, hogy te idő előtt el tudjál költözni.
2: Hát igen, mert azért egy 20 éves gyerek már szeretne magának vásárolni dolgokat, cuccokat, nem kérek kéregetni a szülőktől pénzt, hogy vagy elmenni úgy moziba, vagy elvinni úgy a barátnőjét, vagy elmenni úgy a barátnőivel, hogy nem az anyukától kell kérni. Tehát, hogy igen, a keresőképesség is hozzá tartozik ahhoz, hogy valaki mennyire tud lecsatlakozni a szülőktől, és mennyire tud önálló életet élni.
1: Igen, érdekes ez a két véglet, az észak és dél tulajdonképpen, mert északon nagyon hamar költöznek el, minél délebben, vagy ugye olasz, görög, ott meg minél később, spanyol, ott meg minél később, ott
2: nem
1: ott
2: megvárják a 30-at
1: minimum, hogy elköltözene. Magyarország a kettő között van, tehát abszolút mi az uniós átlag vagyunk, ugyanis azt írják, hogy átlagosan 27 évesen költözünk el otthonról. Én abszolút ebben vagyok, ebben a rátában vagyok. Te jóval korábban, te inkább te az északi skandináv rátába tartozol.
2: De valószínűleg azért, mert már korán elkezdtem dolgozni, és jó munkaköröm volt, és bizonyára ez is megadta a lehetőségét annak, hogy korábban el tudjak menni, külön tudjak menni.
1: Igen. Vannak olyan országok, ugye, ahol viszont ez kulturális minta, hogy a generációk együttélése mélyen gyökerező társadalmi szokás is, és ezért hosszú távon megmaradt. Tehát például ugye maradjunk a spanyoloknál, egy spanyol kisvárosban, ahol még nagyon tartják ezt a igazi olyan összetartó kulturális vonalat, ott tényleg simán benne van az a pakliba, hogy tényleg még a 30 éves fia ott odanősül a mama hotelbe.
2: Meg az olaszok, igen.
1: Meg az olaszoknál is déliek, igen.
2: Valahogy így ezt látom a filmekből legalábbis.
1: Én ezt írja a cikk is.
2: Személy szerint nem látok ilyen olasz családot, de filmekben, dokumentumfilmekben ezt látni, hogy igen, még a mama, a Donna mamma, az még azért ott
1: és
2: főzi
1: a menyecske, spagettit.
2: Igen.
1: Ott megtanítja neki, hogy kell raviolit csinálni, meg nem tudom, és ez valóban így is van ezzel kapcsolatban. Illetve a saját lakás, saját ingatlan dolog, hogy azt írják, hogy Dél-Európában kifejezetten magas a saját ingatlan tulajdon, de nem mindenhol, persze ez sem lehet így átlagolni, például szerintem pont, hogy Magyarország, bár mi nem Dél-Európában, hanem középhez tartozunk, de hogy nálunk sem nagyon magas szerintem a fiataloknál. Most jó, most persze lehet, hogy az a 3%-os hitel sokat segített, csók, babaváros, stb. De hogy azért sokkal ritkábban tudja mondjuk egy frissen diplomázott ember, amit mondtál is, hogy középiskola, egyetem, és akkor ott vagy mondjuk 25-26 évesen, és azt mondod, hogy én most saját lakásom el.
2: Nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Még nem dolgozott egy percet se.
1: Persze, meg hát honnan, most az a nagyon kevés család, aki meg tudja azt engedni, hogy bizony olyan gazdagok a szülők, hogy azt mondják, hogy ne, a gyerekem, itt van egy,
2: egy
1: kis garzon, költözzé be, aztán majd később ebből gazdálkodsz, hogy ezt eladod, nagyobbra cseréled, stb.
2: Hát ez van a ritkább. Ilyen, ez a ritkább.
1: Van ilyen, de például én azért nagyon ritkán hallok ilyet.
2: És az albérletet is nagyon nehéz kitermelni. Tehát egy albérletet is két fiatalnak tényleg nagyon nehéz kitermelni, úgyhogy még csak most jöttek ki az egyetemről, és még egy percet sem dolgoztak. Tehát azért ott az úgy indul, hogy egy két havi kaució plusz tárgyhó. És akárhogyan is számolom, az majdnem egy 500 000 forint alaphangon.
1: Így van. Ja, ó, hát több is annál, persze. Nagyon érdekes ez, igen, hogy nálunk is egyre jobban divat, vagy divat, hát nem divat, inkább rászorulás tulajdonképpen, mert hogyha nincsen, már mint az albérlet, bocsánat, nem mondtam végig, mert hogyha nincs önerőd, tök mindegy, hogy mondják ezt a nagy okosok mindig, hogy hát tulajdonképpen ugye egy ilyen 3%-os hitelt is, hogyha fölveszed az otthonstart hitel, hogy ugye annyi a törlesztője, mint egy albérlet lenne. Igen ám, de ahhoz kell önerő, hogy megkapd azt a hitelt. Csak úgy te bemész a bankba, nem kapsz meg 50 millió hitel, és ha meg is kapsz 50 milliót, mit veszel 50 millióból?
2: Hát már nagyon kevés dolgot, igen.
1: Hát ez az. Egy külkerületbe kapsz esetleg egy szobakonyhás ingatlant 50 millióért. Tehát igen. Már belvárosban te ezért garást kapsz konkrétan, nem lakást. Szóval, hogy ahhoz, hogy te megkapj egy hitelt, ez nagyon mindig el van ez kicsit bagatelizálva, hogy hogy egy lakáshitel annyi, mint egy albérlet, és hogy nem éri meg ez albérletet fizetni.
2: Ja, ja, csak kell egy tőke hozzá.
1: Csak bizonyám, hát az önerő az honnan lesz?
2: Meg
1: az
2: hát lesz? Azért ott tegyük azt is hozzá, hogy bejelentett munkahely is szükséges mindenhez.
1: Minimum 3 hónap, és az, hogy nem állsz felmondás alatt. Tehát annyi minden összetevőből áll ez az egész, de mondom, ami a legfontosabb, az önerő. Ha neked nincs meg ennek a kívánt összegnek a nem is tudom hány százaléka pontosan, nem akarok hülyeséget mondani, de minimum azt hiszem a 10%, vagy valahogy így van, akkor te nem is kap, akkor te esélytelen vagy erre egyáltalán.
2: Hallatszódik, hogy már átmentél pár ilyen körön. Ja. Lefutottál már pár ilyen kört.
1: Ja, nem, én speciál nem akarok saját lakást, de hallani hallok. Na jó, de
2: biztos,
1: hallok,
2: biztos volt érdeklődésed ezzel kapcsolatban, körüljártad már a témát.
1: Hát meg hát feleségem, hogy a bankba dolgozott évekig, tehát, aha, hogy ő azért én tudom ezeket a dolgokat, hogy mi kell. Még egy személyi kölcsönhöz is, hogy az viszont volt sajnos, személyi kölcsön. De hogy tudom, hogy ezekhez a hitelekhez mi hogy kell nagyjából, meg minden, és azért ez mindig el van picit bagatelizálva, hogy ezért választanak sokan, független attól, hogy most mondott, hogy kaució van az albérletbe. Az még mégse annyi. 1 millió forintot összekaparsz, simán el tudsz költözni egy jobb helyre már albérletbe, úgyhogy kifizetted a kauciót, meg az első havi tárgyhót. Simán 1 millióból.
2: Igen,
1: ami
2: csak
1: nem egy nagy dolog.
2: Utána még azt fenntartani is fent kell.
1: Onnantól kezdve, Zsuzsi, onnantól kezdve már csak azt a havi 300 ezeret fizeted,
2: de
1: mondjuk.
2: Az is nagyon fontos, hogy legyen bejelentett munkahelyed.
1: Hogyne.
2: Szóval ezért is maxolják ki a fiatalok a Mama Hotelt, nem véletlenül, mert azért, tehát, hogy együtt élve könnyebb kitermelni azt a pénzt. Nem olyan egyszerű saját lábra állni, mert aztán utána az tényleg utána minden a nyakukba szakad azoknak a fiataloknak. A bevásárlástól kezdve, a csekkek fizetése, oda kell figyelni mindenre, amire addig nem figyeltek oda, úgyhogy ezért is jó minél tovább húzni a anyukánál az életet.
1: Hát igen, és itt pont nem is én, látod, még a cikk is így folytatódik, milyen érdekes, hogy Magyarországon is, hogy azért költözünk el későbben, ilyen 27-28 éves az átlag, mert hogy hiába, például pont itt van az otthonstart, hogy maga a Magyar Nemzeti Bank mondta ezt, hogy ugyan rengeteg ilyen program van, például ez az otthonstart is, és hogy nagyon sok újépítésű lakást építenek rengeteg helyen, de már fővárosi viszonylatban ezek az otthonstart nem férnek bele. Max úgy 50 milliót igényelhetsz, az azt jelenti, hogy 50 milliód van, akkor plusz az önerőd, ha csak 5 milliód van önerőd, akkor az 55 millió. 55 millióból ma fővárosba újépítésűt semmilyen szinten
2: hát
1: nem
2: újépítésűt
1: kapsz.
2: Nem. Semmilyen azért kapsz egyébként, csak nem újépítésűt, mert azért most úgy nézegettem így a piacon az árakat, azért meg lehet csípni, de felújításra szoruló lakásokat.
1: Amit megint miből kell fizetned? Saját önerődből, hisz a saját.
2: Igen, de
1: érted.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy nem kell mindent rögtön, tehát, hogy be lehet költözni egy olyan lakásba is, amit aztán szépen lassan elkezd az ember csinosítgatni. Én azt azért tudom, mert édesanyám is, amikor, tehát így fejlődött föl, nem rögtön egy kacsalábon forgó palotába költöztünk be, annak idején, ma meg már bemegyek abba a házba, és ma már annak látom.
1: Uh-huh.
2: Szóval szépen idővel mindent apránként meg lehet csinálgatni, szépítgetni, nem kell mindent rögtön.
1: Az első héten.
2: Igen.
1: Persze, ebben igazad van teljesen.
2: Igen,
1: csak,
2: tehát, hogyha valaki saját lakást akar, akkor vannak olyanok, amik picikét lepukkantabb, de egy tisztasági festés után talán költözhető, és aztán utána az ember
1: szépen csinálod.
2: Szépen, igen, fél évente, vagy havonta, vagy ahogyan beesnek a pénzek, vagy ahogy meg tudja oldani az ember, akkor szépen lassan meg lehet azt oldani, szépen csinosítgatni lehet egy ingatlant.
1: Igen, azt hiszem a mi új tulajdonosaink is, akik a mi lakásunkat vették meg, is ezt csinálják, hogy most ők is így szép apránként újítják, hiszen a miénk is nem volt titok, hogy ugye felújításra szorul, illetve vár, és ők is így kezdték el, hogy pontosan ez én meg is engedtem nekik, mert korrektek voltak ők is, valamint ez a házaspár, meg én is egy korrekt csávó vagyok, ugye, hogy mielőtt még aláírtuk volna már teljesen minden papír tizébe, ők már bemehettek, azt hiszem egy héttel előbb megengedtem, hogy elkezdjenek becucolni, parkettázni, stb. Uh-huh. stb., mert tudom, hogy ha csak akkor engedem meg, és nekik már ott kell rögtön maradni, akkor az úgy picit neccesebb és szűkebb az időintervallum arra, és terhes a felesége. Oh. Úgyhogy arra gondoltam, hogy
2: hát, mikor nagyon rendes volt tőled.
1: Mondtam, hogy természetesen mondom. Tudtam, hogy nem fognak átverni, hiszen ők is ez az otthonstartta fizették ki. Nem rajtuk múlt majd, mikor jön az utalás, de tudtuk, hogy jönni fog az utalás, és mondtak, hogy lehetne, esetleg mondom, természetesen mondom, cuccoljatok nyugodtan már.
2: Na, ez tehát milyen kedves idő volt tőled.
1: Én engedtem, hogy jó menjenek,
2: pont.
1: Mert...
2: Plusz egy jó pont.
1: Hát figyelj, hát tudom, hogy nehéz. Na, én akkor empatikus vagyok, hogy tudom, hogy tényleg azért, főleg így, hogyha még terhes is a feleség, akkor azért legyünk már empatikusak, és ne kössük az ebet a karózba. Nem, amikor az utolsó centis átjött, majd akkor meg izé, hát nem is rajtuk múlt már, érted, a bank utalta ki nekem, az ő bankjuk, ahol ők megigényelték, egyenesen hozzám utalták ugye a pénzt, hiszen már aláírtunk amúgy adásvételi,
2: tudtál,
1: meg nem
2: tudtál
1: tudom.
2: Tudtál mindent arról, hogy ezt tudtam, te meg fogod kapni.
1: Persze. Az, hogy most ezt hétfőn kapom meg, vagy pénteken, vagy két hét múlva kedden, nem mindegy már, megkapom majd, költözzenek nyugodtan. Tehát ezzel szerintem
2: lehet az embertársainkat segíteni, igen.
1: Amúgy igen, nálam fiatalabb, hát már én púró vagyok, már nálam fiatalabb ideje. Pár volt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy igen, ha ezzel a Gyuszi papa tud segíteni, akkor segítek.
2: Na, nagyon aranyos vagy, törpapa.
1: Na, mondhatod, hogy dagadt vagyok, mondhatod, hogy öreg vagyok, de kicsinek nem vagyok kicsi, jó? Azt nem mondjuk. Na, már tényleg úgy fogják az emberek elképzelni, hogy ez egy törpe. Kicsi, öreg dagadt csávó. 183 centi vagyok, jó? Azt azért még tegyük hozzá, hogy azért az igazság jegyében, hogy kicsinek nem vagyok kicsi.
2: Nem elég egy kicsi.
1: Én a két pasi meg egy kicsi.
2: Igen, na és jó. Az én vagyok.
1: Azt te vagy. Na, megyünk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátyás tér és a muzsikus cigányok története. Budapest 8. kerületében, Józsefváros szívében található a Mátyás tér, amelyhez hosszú időn keresztül szorosan kapcsolódott a fővárosi cigányzenészek és muzsikus családok története. Tér és környéke nem csupán egy városrész volt számukra, hanem olyan közeg, ahol családok generációi éltek, találkoztak, zenéltek és adták tovább egymásnak a muzsikálás hagyományát. A muzsikus cigányok a magyar zenei kultúra különleges és meghatározó szereplői. A 19. és a 20. században cigányzenész családok százai játszottak éttermekben, kávéházakban, mulatókban, szállodákban és különböző rendezvényeken. A hegedű, a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő hangja a budapesti vendéglátás meghatározó része lett. Józsefvárosban, így a Mátyás tér környékén is számos muzsikus család élt. A környék fontos találkozási pontja lett azoknak a zenészeknek, akik számára a muzsika nem egyszerű foglalkozás, hanem családi örökség volt. A zenei tudás sok esetben nem iskolai tankönyvekből származott, a gyerekek már egészen fiatalon hallgatták szüleiket, nagyszüleiket és rokonaikat, majd fokozatosan megtanulták a hangszeres játékot. A muzsikus családok életében különösen fontos volt a szóbeli és a gyakorlati hagyomány átadása. Egy fiatal zenész nem csak azt tanulta meg, hogyan kell megszólaltatni a hangszert, hanem azt is, hogyan kell alkalmazkodni a közönséghez, hogyan kell együtt játszani a zenekarral, és miként lehet egy dallamot saját zenei érzékkel megszólaltatni. A Mátyás tér környékének jelentőségét később a magyar film és kultúrtörténet is tovább erősítette. A tér és a környék Józsefváros karakterének egyik ismert helyszínévé vált, amelyhez a városi szegénység, a sokszínű lakosság és a cigány közösségek története is kapcsolódtak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a muzsikus cigányok története nem azonos a Mátyás tér történetével, és nem minden ott élő cigány család volt zenész. A kapcsolat inkább abban keresendő, hogy Józsefváros és a környék hosszú időn keresztül olyan társadalmi és kulturális környezetet jelentett, amelyben számos cigány muzsikus és muzsikus család élt. A Mátyás tér története így egy nagyobb kulturális örökség része. A magyar cigányzenészek több generáción keresztül járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar nóta, a verbunkos, a csárdás és az éttermi cigányzene világa ismerté váljon itthon és külföldön egyaránt. A muzsikus cigányok öröksége ma is velünk él, a régi zenész családok történetei, a híres primások nevei, a családokon belül továbbadott dallamok és a hangszeres tudás mind azt mutatják, hogy a zene nem csak szakma, hanem identitás és örökség is lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.
5: Doktor Béres!
6: My name is Victor, you can take a picture.

0: sütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, csodaszép hétfőt kívánunk mindenkinek is szeptember 28-án, és hát engedjétek meg, szeptember utolsó hétfőjén, hogy üdvözöljelek benneteket.
2: Na, sziasztok!
1: Hello, bello! Jaj, lejjebb esett közben a székem, nem baj, most ilyen kis törpébe ülök így. Nem baj, jó van ez így.
2: Na, figyelj, Gyuszi, van hallatlak. Az a mondat, amitől egy párkapcsolatban néha már előre megfeszül a levegő. Na. Mi lehet az a mondat, mondjuk nálatok szerintem ilyen probléma nincs?
1: Összejöttem apáddal. Az például elronthatja a kapcsolatot. Főleg, most mondok egy példát, főleg, ha mondjuk én mondom a feleségemnek, ugye? Tehát elrontja a hangulatot, úgy van egy buké a dolognak.
2: Jó helyen tapogatózol. Anyós probléma. Mikor azt mondja a párod, hogy anyukám szerint, te itt még azért nem is lenne semmi baj, hogy anyukának természetesen lehet véleménye, de amikor a probléma ott gyűrűsödik, úgy ott gyűrűződik be, amikor azt mondja, hogy és még igaza is van. Na ez az, amikor lassan így elkezdesz úgy érezni egy párkapcsolatban, hogy nem ketten, hanem hárman vagytok. Úgyhogy ez egy nagyon régi, nagyon emberi és időnként azért elképesztően vicces szituációkat eredményezett már tényleg régóta, az anyós viccek nem véletlenül születtek meg.
1: Ez így van.
2: Hofi volt a legnagyobb anyósozó, de közben kiderült, hogy halálosan szerette az anyósát. Tehát ez volt a legnagyobb csavar benne, hogy így az anyósom, úgy az anyósom, de közben meg halálosan szerette az anyósát. Szóval először is tegyünk valamit tisztába, hogy természetesen nem minden anyós problémás.
1: Nem, valószínűleg tartom én.
2: Vannak azért kedves anyósok is, és vannak azért tényleg, de sok olyan család van, ahol az anyós tényleg óriási segítség, rendkívül jó nagymama, szeretettel vigyáz az unokáira, támogatja a fiatalokat, szóval azért az anyósok nem mind házi sárkányok, de azért vannak olyan anyósok is, akik szeretik átlépni a határt.
1: Hát, igen.
2: Na, ők egyszerűen, tehát, hogy nem tudják azt érzékelni, hogy mikor kell hazamenni, vagy... Na, pontosan
1: mikor
2: ezért,
1: nem kell beleszólni.
2: Pontosan ezért én mindig azt szoktam mondani, hogy nem egészséges az az együttélés, hogy régen azért a generációk tényleg, a generációk éltek együtt, tehát ott együtt voltak picikek is szobákban, apuka, anyuka, tehát anyós, após, a menyecske, oda születtek gyerekek, tehát volt olyan, hogy 50 meg 30 négyzetméteren éltek együtt családok.
1: Bizony, ez így van.
2: És oda születtek az unokák, és együtt éltek. Én nem gondolnám, hogy ez egy egészséges élethelyzet volt, ugye?
1: Nem is hiszem, hogy sokáig tudna ez működni. Ma már egy picit más világ is van ilyen szempontból, már mint értem ezt úgy, hogy az emberek ma már minél hamarabb el akarnak otthonról költözni. Tök mindegy, hogy van-e család. Áldod,
2: igen, jobban meg is tudják szerintem ma már valósítani, mert régen nem volt annyi albérlet.
1: Így
2: mert
1: van,
2: mi kiutaltak az önkormányzat kiutalt egy lakást, vagy hát nem tudom, akkor kiutaltak ide, hogy lehetett lakást igényelni,
1: igen.
2: Be lehetett járni az önkormányzathoz
1: könyörögni. Vagy ha gyári munkás volt, akkor ott voltak ezek a gyárnegyedek, ugye például akár Újpesten is, ott a Tungsgram gyár környékén, azok mai napig aztán megmaradtak ezek a panelek például.
2: És adtak ki lakást a dolgozók?
1: Igen, például.
2: Na hát ebből a szempontból látod, voltak ilyen fajta könnyebbségek, de hát most meg már tényleg lehet bérelni lakást, tehát külön lehet menni. De hát azért nézzük már meg, hogy pszichológiailag mi történik a családdal, mert a családpszichológia egyik fontos fogalma a határ. Amikor két felnőtt kapcsolatot alakít ki, akkor tulajdonképpen létrejön egy új családi egység. És akkor abban a családi egységben, tehát ettől független még természetesen mindketten ugyanúgy szeretik a szüleiket, de a szerepeket azért ilyenkor átrendeződnek. Tehát már anyukám, már lehet, hogy nem kell, hogy kivasalja az ingemet, mert ott van már a feleségem, aki átveheti a szerepét, vagy az ebédfőzés során is, tehát hogy azért megjön egy új menyecske, akkor már nem kell anyunak gondoskodnia rólam, mint férfiról, hanem akkor már a feleségem át tudja venni ezt a szerepet is, és fordítva is.
1: Ja.
2: Mert a felnőtt gyereknek meg kell tanulnia, hogy egyszerre lehet valakinek a fia vagy lánya, és közben valakinek a társa, férje vagy felesége. Szóval ezért néha nem egyszerű az, hogy a felnőtté válás, az, hogy az ember tényleg felfogja, hogy na most akkor itt már a szülő részéről. Tehát, hogy na most akkor itt már tényleg hátra kell lépnem, és ki kell lépnem a gyerekem életéből, mert most már saját élete van, és hátra kell lépnem. Kettőt.
1: Hát jól mondod ezt, de közben meg igen, sajnos nem mindenki képes erre. Meg ugyanakkor, amivel kezdted is, hogy nagyon sok olyan szülő van, anyós van. Például nekem is volt egyszer egy olyan, hát nem igazi anyósom, mert ugye nem vettem el azt a hölgyet, akivel együtt éltem, de én úgy tekintem azt az ő édesanyját, mint hogyha az anyósom lett volna, és igazából ő például a világ legfajnabbja volt, és nagyon, nagyon sok segítséget nyújtott ő nekünk akkor, és mi nagyon fiatalok is voltunk ugye abban az érában, és ha ő nincs, akkor nagyon-nagyon nagyon nehéz lett volna, tehát hogy ilyen is van, amikor úgy...
2: Amúgy de jó, hogy ezt a példát mondod, hogy igen, hogy egy pont egy ellenpéldát mondasz most egy...
1: Mert
2: hogy
1: pozitívat több, akartam, igen rögtön
2: többé
1: így,
2: kevésbé
1: igen.
2: Mindig az anyósokról olyan izé, olyan fanyalogva beszél az ember, olyan talán láb alatt vannak mindig, hogy menj már haza, tudod, ez az...
1: Jön ma anyám, és mikor megy haza? Rögtön ez, igen, tehát hogy... De nálunk meg ott akkor, abban az érában, ami akkor volt párkapcsolatom, akkor mondom, neki az édesanyja, mai napig ő a könyvelőm például, tehát, hogy abszolút tartottuk a jó viszonyt és jó kapcsolatot, és tényleg rengeteget segített nekünk akkor. Elsősorban nyilván a lánya miatt, tehát ez evidens, persze. De hát nincs is ezzel semmi baj, viszont tényleg egy világfainja asszony volt, és én azt gondolom, hogy egy ilyen nő, aki egy ilyen szülő, az jó anyós tud lenni, mert tényleg mindig a gyereke érdekét veszi alapba. És akkor hát persze nyilván ki a párod? Hát ugye most mennyire szóljál bele? Jól választottál, jányom vagy fiam? Nem jól választottál? Hogy közlöd, ugye?
2: Milyen érdekes, hogy apósokról miért nincs? Pedig vannak apósok is, akik betyárok. Nagyon nagy kardok.
1: Igen.
2: Hát nagyon-nagyon bele tudnak szólni, meg nagy kardok. Érdekes. Valójában az igazság a rossz anyós helyzetnél, hogy nem az, hogy van az anyósnak véleménye, hanem hogy a párkapcsolatban a pár, hogy hogyan funkcionál, hogy megvédi-e, amikor tényleg igaza van a társának, vagy kiáll mellette. Tehát, hogy képviseli-e őt. Mert hogyha konfliktusban automatikusan a párod a szülő mellé áll, és igen, anyámnak igaza van, akkor kezdődnek el igazán a párkapcsolatban a problémák, meg a nehézségek. Ilyenkor alakulhat ki az úgynevezett ilyen háromszög helyzet. Melyik kezedben harapjál?
1: Igen.
2: Ketten összevesznek, és ahelyett, hogy egymással rendeznék a konfliktust, bevonnak egy harmadik embert, mint bírót. És ez nagyon nehéz, ez nagyon rossz.
1: Nagyon.
2: Nekem például nem egy alkalom volt olyan, hogy a házasságomban a volt férjem, ő hívta föl anyukámat, és bevonta, mint bírót, hogy bíráskodjon, és döntse el. Nem is én. Tehát nem is én voltam, hanem
1: nem
2: ő...
1: Nem árulkodtál.
2: Nem. Ő hívta föl panaszkodni valamilyen szituációban, vagy konfliktus helyzetben, és mint egy bírót beállította, és nem értettem, hogy erre mi szükség van.
1: Én se szeretem, amikor külső ember, bár vannak szituációk, aláírom, vannak szituációk, amikor tényleg nem árt egy harmadik független fél, de hogy lehet valaki független, ha valakinek a szülője? Tehát, hogy igazából nem egészen...
2: Volt olyan, hogy nekem anyám azt mondta, hogy boszorkány lettél.
1: Na, de akkor az jó, de általában a szülők azért elfogultak. Vannak szülők, akik tudnak reálisan gondolkozni, de vannak, akik viszont nagyon-nagyon elfogultak a gyerekükkel szembe, és bármit tesz, vagy mond az a gyerek idézőjelben, akkor az a nám, az én gyerekemnek igaza van, mert hogy ő nevelte, ugye tőle látott elvileg dolgokat, az ő értékrendjét próbálta megtanítani annak a gyereknek még régen, és hogy ha az hibás, akkor olyan, mint egy picit magát is hibáztatná, vagy ő magát is felülbírálja azáltal, hiszen ha anyád megtanít neked egy értékrendet, és te azt képviselve továbbmész az életbe, és utána kiállhatatlan ember vagy, akkor az valahol a szülő is magára tudja venni, hogy az az ő bűne, hiszen ő nevelt téged olyanná.
2: Ez
1: meg persze az élet, az iskola, persze. De alapvetően otthonról hozunk nagyon sok mindent.
2: Hogyne? Hát minden mintát otthonról, abból építkezünk, igen. Az a tükör.
1: Sokat tanulunk suliba más gyerekektől, amikor kicsik vagyunk, sokat tanulunk sok más tévéből, stb. Stb.
2: Tévéből, de jó.
1: Hát nem. Azért lesünk onnan el, tudod, hogy menő valami, és akkor az mi is akarunk olyanok lenni, és akkor egy idő után el is hisszük, hogy olyanok vagyunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és most nem arra gondolok, hogy a sok pókembert nézek, akkor pókember leszek, mert sajnos nem így lett, de hogy ráadásul félek is a pókoktól, de hanem, hogy mit tudom én, egy bizonyos karakterjegyet próbálsz magadra fölvenni. De alapvetően maradjunk annál a tézisnél, hogy a szülő generálja az, hogy te milyen vagy.
2: Van egy mondás, darabig. Igen, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Nem, igen. Véletlenül született ez a közmondás sem. És hogyha már egy pszichológiai mondattal zárnánk le ezt a témát, akkor azt mondja a pszichológia, hogy az egészséges családi működés nem azt jelenti, hogy mindenki mindenben egyetért, hanem az, hogy tiszteletben tudjuk tartani egymás véleményét.
1: Nice. Hát így kéne. Na, igen. Én meg ezzel járulok, na, így hozzá.
2: Kiokosítottunk benneteket.
1: Új, nagyot. Ezért most 2 darab zenét is adunk nektek, és utána jövünk vissza.

0: 103 rádiódik, süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam. 10 óra múlt 30 perccel, vissza is jöttünk a Zweim Music után. Szerbusztok!
1: Sziasztok!
0: Na, képzeljétek el, most láttam, én nem láttam élőben ugyan a sajtótájékoztatót, de olvastam, hogy október 17-én Kesejű címmel debütál egy vadonatúj minisorozat, majd a TV2 képernyőjén. A főszereplője ennek a sorozatnak egy mindenkinek beszóló, érzéketlen, országosan ismert és rajongott rádiós műsorvezető, aki körül valaki elkezd mindenkit lemészárolni. Tehát ez egy ilyen thriller-szerű sorozat lesz. Uh-huh. Természetesen fikció és thriller, viszont a poén, hogy Herman Pierre, a sorozatnak a showrunnere, arról beszélt, vagy beszélt a sorozatnak az alkotó folyamatáról, de a legmeglepőbb rész az volt, hogy beismerte, hogy a főszereplő karakterét Sebestyén Balázsról mintázták.
1: Azt a mindenit!
0: Tehát még egyszer mondom, a főszereplő egy mindenkinek beszóló, érzéketlen, országosan ismert és rajongott rádiós műsorvezető.
1: Jó, érzéketlen, mindenkinek beszóló. És várjál, mi van még itt egy megakadásom? Herman Pierre, aki eddig
0: RTL klubos volt, az már, igen, onnan, amíg akkor még RTL klub volt, így van,
1: igen,
0: ahogy mondod.
1: RTL klubos volt, aztán utána ott felmondott, vagy felmondtak neki, nem tudom.
0: Azt nem tudjuk.
1: Tehát most éppen a TV2-n van, és micsoda kedves, nem is tudom, hogy én engem így apostrofálna valaki, hogy egy mindenkinek beszólogató, egy hogy eljellemezte?
0: Mindenkinek beszóló, érzéketlen országosan ismert és rajongott rádiós műsorvezető.
1: Na itt az érzéketlennel van probléma ezzel a szóval.
0: Itt azt mondta még, hogy ugye egy 2000-es évek elején megtörtént botrány kapcsán, amikor Sebestyén Balázs még a Z+ kamerája előtt egy fiatal lányt porigalázott a testalkata miatt. Szerintem ez mindannyiunknak megvan, ez a YouTube videó, amikor ugye a Balázs még csinálta ezt a Hőálló Megálló című műsort ugye a Z+-on, ami már 1000 éve meg is szűnt, ugye utána lett a Z+-ból Viva, a Viva is megszűnt, mindegy, szóval minden része megszűnt, és akkor ott valóban a Balázs 1-2-3 éves se volt még, és akkor ott ugye bizony kikerültek olyan nem adásba lement felvételek, amiben Balázs hát valóban nem éppen nem, akkor még nem hiszem, most sokan sejtettük, hogy Magyarország legnépszerűbb műsorvezetője
1: nem,
0: lesz.
1: Nem.
0: De tény, ami tény, hogy Balázs a legprofibb, Tilla és Majka trióból szerintem férfi műsorvezetőket tekintve, de talán még nyilván az Istenes Bencét is bőven ide vehetjük. De jó, Balázsnak hát onnan, volt egy ilyen korszaka.
1: Onnan azért Liluról is kerültek ki videók, azért igen, volt egy pár igen, olyan videó.
0: Mondjuk róla hál' Istennek, vagy ő szerinte hál' Istennek nyilván kevesebb, biztos, hogy volt ennél neki is több. Ott a Balázs volt egy kicsit szabadabb szájú, úgyhogy igen. Szóval...
1: Szerintem érdekes lesz innentől kezdve ez a sorozat.
0: De figyelj, legalább az, hogy maga a showrunner beismeri. Tehát nem az van, hogy te fikcióba elkezded találgatni, hogy te ez nem a Balázsról, mint ezt, hanem ő a sajtótájékoztatón elmondta, hogy hát bizony,
1: mik ezek az új szavak? Mi ez showrunner?
0: Showrunner? Az a sorozatnak az alkotó.
1: Producere?
0: Hát producer, alkotó,
1: már megint
0: kitaláló.
1: Egy új, szava, új szót sikerült
0: átvennünk,
1: tehát egy producer, tehát a műsor alkotója,
0: nagyon
1: készítője.
0: Nagyon leegyszerűsítve dióhéjba, igen. Iha. Szóval a film főszereplője, figyelj, megy tovább ez még, figyelj. A film főszereplője egy tahó, országosan ismert rádió.
1: Nagyon megbánthatta Pierre-t.
0: Figyelj, itt van előttem az a Blicknek a cikke. Nem, ők is gondolom azt merik csak leírni, ami elhangzott ezen a sajton. Szóval Balázsról mintáztak. A sorozat skandináv stílusú, humoros, feszültséggel teli és látványos krimi lesz.
1: De szemtelenség.
0: Cím, október
1: már
0: 17.
1: Már maga a cím is Kesejű.
0: Igen.
1: Vajon mit szól ehhez Balázs?
0: Igen, és ott ugye mészárlás is lesz benne, tehát egy ilyen krimi thriller, azt írják, hogy vérfagyasztó krimi thriller sorozat első két részét már szeptember 23-án levetítették a sajtó munkatársainak, és a TV2 tényleg egy nagyszabású, gyönyörűen fotózott, skandináv stílusú és hangulatú krimit küld a képernyőre, aminek egészen biztosan, hogy komoly rajongó tábora lesz.
1: Hát persze, miután, de annyira kíváncsi lennék ahhoz, hogy vajon mit szól ehhez Balázs, hogy
0: lapozom a
1: róla,
0: cikket,
1: róla mintázták. és hogy csupa negatív jelzővel illetik, tehát és semmi egy pozitív jelző nincs rá, csak negatív.
0: Nix. Azt mondta Herman Pierre, és most szó szerint idézem, abból indultam ki, hogyha nem beszélek róla, akkor a vetítés után mindenki ezt fogja kérdezni, hiszen nyilvánvalóak az átfedések, és azok a dolgok, amiktől hirtelennyében úgy tűnhet, mintha hasonlítana Balázsra. Gondoltam, megelőzöm a kérdéseket, és inkább én beszélek róla.
1: Ennyire ismerte egyébként ez az úriember a Balázs?
0: Tehát hát a Balázs jó, show, igen, az ugye megszűnt a Z+, átalakult tényleg. Vivává, a Viva is megszűnt, és a Balást még abból a korszakból vitt át az RTL Klub, tényleg. Akkor még RTL Klub volt, és akkor a Herman Pierre ott valami giganagy főnök volt.
1: Így van.
0: A Balázs show, az szerintem
1: lehet,
0: ja,
1: hogy
0: hát
1: még dolgoztak
0: ő,
1: is együtt.
0: Sőt, 100 millió százalékot dolgoztak együtt. Igen.
1: Azért a Balázs jóban is tudott a Balázs elég pikirt lenni, de ott már én nem éreztem rajta azt a fajta szemtelenséget.
0: A Balázs jóban már kevésbé.
1: Z pluszon vagy a Viván, most nem is tudom tényleg, hogy inkább a Viván volt ő már.
0: Z pluszon. Az Z plusz volt előbb.
1: De régi ember.
0: Nagyon, az Z plusz volt előbb, és az alakult át Vivává, ami aztán megszűnt.
1: Aha.
0: Ezen a ponton jeleztük a szakembernek, mondják ezt a Blikk újságírói, hogy amikor körül írták, hogy egy régebben sokakat megbántó, kíméletlenül beszólásokról híres hazai rádiós volt a Minta, nekünk Bocskor Gábor neve ugrott be elsőre, hiszen a műsorvezetőnek is számtalan óriási botránya volt különböző megszólalásai körül. Herman Pierre erre így felelt. Tény, hogy a sorozat főszereplője egy olyan karakter, aki egy ismert ember, média személyiség és rádiós, tehát lehetne a Bocskor is. Az, amiért mi mégis Balást mondtuk, az a bizonyos túlsúlyos kislányt megalázó szál. Mert azt viszont mindenki tudja, hogy az a Balázs volt. És ott azt akartam világossá tenni, hogy ez egy tudatosan beemelt, valóságos pillanat, amit használunk. És ezt is hozzáteszem, hogy ez rólam is szól, hiszen én voltam annak a zenecsatornának a tartalmi felelőse, amikor megtörtént. Hiszen én voltam annak a zenecsatornának a tartalmi felelőse, amikor ez megtörtént. Tehát már ott is együtt dolgoztak. Nyilván ez egy apróság, hogy sosem került adásba, hogy évekkel később tette ki egy vágó. A létezéséről is elfeledkeztünk, de ez nem változtat a lényegen. Hibát követtünk el. Ilyen módon igyekeztük ezt feldolgozni, mondta Herman Pierre.
1: Nem tudom, hogy ennek most mi célja van ezzel kapcsolatban, mi célt szolgál a Pierre-nek ez, hogy Balázst ilyen rossz.
0: Ilyen mini bosszú, nem tudom.
1: A cikk
0: olyan... végén leírják amúgy, hogy a Blikk műsorvezető, a Blikk újságírói megpróbálták megkeresni Sebestyén Balázst, a műsorvezető azonban telefonos megkereséseinkre neig nem reagált.
1: Ki fogja játszani? Van erről valami hír? Látsz valamit?
0: Annyi van csak írva, hogy kik a szereplők, mindjárt visszalapozok. Hol
1: na,
0: van? Itt van.
1: Kik játszanak benne?
0: Dér Zsolt, Zsigmond Emőke, Janklovics Péter és Trill Zsolt főszereplésével kerül majd ez adásba. Hogy ki lesz ebből a Balást megszemélyesítő rádiós műsorvezető, mivel ez a Dér Zsolt nevű úriember van előre írva, mindig úgy szokták ugye a színlapon írni, hogy az van legelől, aki a főszereplő, úgyhogy gondolom én ő, mindjárt rákeresek, hogy néz ki, mert ha még hasonlít is
1: engem
0: rá...
1: kíváncsivá tett, mikor indul?
0: Október 17.
1: Engem kíváncsivá tett, én biztos bele fogok nézni, már csak
0: ő
1: azért
0: Dér
1: is.
0: Ő Dér Zsolt, közben itt mutatom neked, nem tudom mennyire látod, egy 36 éves, jóképű magyar színész,
1: igen.
0: Junior kíváncsi Prima vagyok. Díjas magyar na. Színész, bocsánat.
1: Kíváncsi vagyok arra, hogy ilyen tudatosan utánozni is fogja-e vajon Balázst.
0: Te mit szólnál? Most gondolod, de lenne egy ilyen olyan sorozat, amiben arról lenne szó, hogy egy trió csapatból van egy kiállhatatlan sárkány nőszemély, és utána a producer azt mondaná, akivel te mondjuk évekig dolgoztál együtt, most nem mondok nevet, pedig eszembe is jutott sok producer, akit te mindig említesz, hogy dolgoztál velük, és kijelenteni egy ilyen sajton, hogy hát igen, nem titkoljuk, hogy mi ezt a Völgyi Zsuzsiról mintáztuk a romantikus korszakát, romantikus korszakából.
1: Biztos, hogy nem engedném. Biztos, hogy elküldeném a melegebb éghajlatra is. Ráadásul érted, fikció is, tehát nem arról van szó, hogy nem az a címe, hogy Balázs.
0: Persze.
1: Az a címe, hogy Es Balázs.
0: Hanem,
1: hogy igenis el is készült, és még hát igen, sokat merítettünk a személyiségéből, tehát hogy a 2000-es években így és úgy viselkedett, meg is alázott valakit, és ezeket nem fogjuk kihagyni a snittekből. Ez nettó személyiség.
0: Durva,
1: amúgy. Ez nettó
0: azért
1: személyiség.
0: Azért akartam elmondani, mert én is elolvastam ezt a cikket most így zenék alatt, és mondom, ezt elmondom.
1: Hogy a cirkuszból így említenének meg,
0: az félig felnőtt film lenne, tehát nem tudom, hogy beleférne-e, attól, hogy mikor adják. Jó. Attól, hogy mikor adnák ezt adásba, de hogyha én este 10 után...
1: Gyuszi és az öltöző.
0: Igen, hogyha ezt este 10 után adnák, és 18 karikás lenne, ja. Akkor igen, akkor ez félig egy kis felnőtt filmes vizé lenne.
1: Lennének benne jelenetek, mi?
0: Lennének benne,
1: reméljük,
0: persze.
1: Reméljük, a feleséged persze. Nem hallgat bennünket most így délelőtt.
0: Reméljük a legjobbakat, igen. Szóval, de hát most tudja a múltamat, nyilván múlt az a múlt, meg hát most ja, ez van, gyerekek.
1: Nem mondd el a múltadat, soha nem mondd el a múltadat. Ne!
0: Azt mondja, ne!
1: Nem jó érzés.
0: Ezzel lecsúsztam. Figyelj, már 4 éve hányszor csinálunk poént az én múltamból, úgyhogy igazából ezen már ez a vonat elment, azt
1: szokták mondani. Nem mindent kell elmondani.
0: Nem is mindent mondok én, ahogy azt hitt. Hát azért,
1: ne is.
0: Na, hát arról például nem is meséltem, hogy egy dél-afrikai úriemberrel éltem együtt 3 évig. Most erről tudtál? Nem tudtál. Na, ugye. Na jó van, gyerekek, megyünk.
1: Az a baj, hogy komolyan vesznek.
0: Persze. Na, viccet félretéve megyünk zenélni, és 11 óra után jövünk vissza.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlóskun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, és mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Völgyi Zsuzsi fésül, makagyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, csodaszép délelőttöt kívánunk mindenkinek szeptember 28-án, és hát ahogy az eddigi órákban is elmondtam, most is elmondom, szeptember utolsó hétfőjén. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ugye hét csütörtökön már októbert mutat a naptár, drága Zsuzsám. Megyünk
2: örülünk
1: bele.
2: Örülünk ennek, örülünk.
1: Jaj, hát én mérhetetlenül sehol semmi, gyűlölöm, tudod jól az őszt, a telet, engem most márciusig.
2: Nem jó ez a kabátos időszak, tényleg nem jó. Kabátos, beteges, mindenkinek folyik az orra.
1: Igen. Már még nem, de mindjárt kezdődik az éra, majd ilyen október vége.
2: Mi már túl vagyunk rajta.
1: Úgyhogy én
2: nekem
1: gyűlölöm.
2: A gyerekemnek már a múlt hét alkalmával már a gyógyszert kellett adnom, hogy szinten tartsam, hogy ne menjen még jobban bele a betegségbe.
1: Na tessék, azért mondom. Úgyhogy én azt mondom, hogy én várom újra a tavaszt meg a nyarat. Az a baj, hogy várhatok még rá. Bár ezen a héten még szép idő lesz, sőt ma van a legmelegebb nap írva, tehát most 28-ára 24 fok lesz majd délután. És ezen a héten végig 21-23 fok között lesz a hőmérséklet, úgyhogy még nem hűlünk annyira le.
2: Na,
1: úgyhogy még örüljünk
2: azért
1: ennek,
2: az baráti. Na. Igen, viszont a reggelek azért már tényleg csipősek, úgyhogy egy kabát tényleg most már kell, nem elég, csak egy kis pulóver.
1: Hát nem, mert például reggelente, amikor én fölébredek, akkor általában én 10-11 fokot mutat a telefonom, hogy annyi,
2: az már hideg.
1: Annyi van, és már ugye vissza kellett vennem a reggeli kalandomhoz az erkélyen a köntösömet. Hát eddig kimentem pizsamába. Vagy félmeztelenül pókember ruhába, tehát mindenbe is. Most már elő kellett venni a régi jó bundás köntöskémet.
2: Meg a öreges papucsodat, biztos van ilyen szörmés papucsod.
1: Nincsen öreges papucsom, nekem Rodoszról hozott papucsom van.
2: Kapsz tőlem mamuszt, most meg
1: azaz,
2: tudom.
1: Házi papucs.
2: Házi papucs.
1: Igen. Viszont képzeljétek el, attól, hogy most már az ősz az ugye beköszöntött, ugye pont egy hete volt a csillagászati őszi napéjegyenlőség. Nagyon sokan, főleg a magyarok körül állítólag, az őszt nagyon kedvelik utazás szempontjából.
2: Külföldre?
1: Úgy, aha, hát igen, már itthon nagyon hova tudsz menni. Például képzeljétek el...
2: Hát itthon 40... is el tudsz menni azért.
1: Csak már most
2: hát jó, beltéri medencék még
1: az
2: vannak.
1: Igaz, az igaz, az igaz.
2: Meg meleg dzsakucik.
1: Az van. Viszont, ami nagyon megugrott most ősszel, 47%-a a magyaroknak, tudod, hova megy?
2: Görögországba.
1: Türki!
2: Na mondom a kedvencem! Akkor
1: Türkisbe
2: először
1: mennek.
2: Azt hittem, hogy Görögországba, de a barátaim a múlt héten elutaztak ide is, oda is, és Görögországban rossz időt fogott ki az na. Egyik barátnőm, nem volt jó ideje már, ott már borús volt, esős volt, nem is tudtak már a tengerbe se bemenni, mert nagyon lehűlt ott az idő, viszont elment Törökországba, és ott meg parádés, tehát ott meg 32 fok van, meggyullad, és...
1: Drága török manusok!
2: Nincsenek.
1: Nincsenek.
2: Én soha nem látok, nem tudom miért, de úgy nem.
1: A bazárba se át biztos vannak eredeti török pacekúak.
2: Persze, idős papuk.
1: De olyan szép török sorozatos manusok.
2: Hol vannak azok? Csak a tévében. Igen.
1: Hát Isztambulban szerintem.
2: Nincs ott sem, voltam ott is. Igen.
1: Na mindegy. Na jó. A következő nagy célpontja a magyaroknak, most felméréseket mondok, az pedig Egyiptom. Én oda nem mennék, mert állítok fosat a víz. Úgyhogy én oda nem mennék.
2: Már hallottad tőlem egy párszor. Hát láttad a fejemet, nagy mély levegőt
1: igen,
2: is vettem.
1: Meg
2: tudod,
1: egyszer
2: hol?
1: Még Kölöbabet is mesélt, hogy ők egy nagy társasággal voltak én, és azt mondta, hogy mindenki rosszul lesz. Te is, rengeteg embertől hallottam én ezt már, hogy én... Egyiptom az... Öcsém még megúzták, képzeld, de öcsém csoda. Volt a barátnőjével idén, ilyen nyár elején voltak Egyiptomba, és figyelj, azt mondta, hogy ő úgy ment, és jött haza, mint amikivel mi se történt.
2: Csoda egyébként, mert az Egyiptom átka szerintem olyan fáraó embert, átka. Ritka, igen, fáraó átka, ritka az az ember, aki ezen át tud siklani, én még tényleg nem is hallottam erről, ezért nem is viszem oda, pedig jó árban van Egyiptom, de ezért nem is
1: mindig
2: viszem
1: jó
2: oda
1: árban van Egyiptom.
2: Mindig, a gyerekemet,
1: akármikor mész.
2: Nem akarok a kórházba kikötni, hogy kiszárad.
1: Most a gyerek hamarabb el is felejti, mint te felnőttként, talán nem felejted, de hogy lenyelheted-e a vizet, vagy sem, de gyerek
2: csak
1: szegény.
2: Csak egy túlsolásnál egy picit azért. Belefröccsent a víz a számba, és már, ahogy mostam a hajamat, folyt le az arcomon a fürdővíz, és kész.
1: Ha vagy egy fog fogmosás.
2: Vége.
1: Hát most
2: ott de hát
1: is
2: nyilván nem mosol fogat a folyóvízzel, hanem a gyerekem nagyon figyel, még Törökországban is erre, hogy soha folyóvízben nem mos fogat, hanem csak is kizárólag a palackozott
1: dobozos,
2: vízzel.
1: Vagy igen, uh-huh. ott van a dobozos víz is. Ugye,
2: na mi van még? Fogadjunk Tunézia. Tunézia.
1: Az nem a harmadik helyen van, de lesz. Aha. Igen. A harmadik helyen egy meglepő úti cél áll, mert hogy nem olcsó még azért mindig a repülőjegy, bár jóval olcsóbb, mint ezelőtt mondjuk 10 éve, USA.
2: Igen, mm-hmm. járnak Amerikába. Rettenetesen drága.
1: Ősszel.
2: Rettenetesen drága.
1: Igen, hát azért New Yorkba kimenni, ha már kimész Amerikába, akkor nyilván nem mondjuk, most mondok egy város, Detroitba mész, mert Detroitba mi van? Úgy nagyon semmi. Viszont New York, meg ugye minden film helyszíne, szabadságszobor, drága kajáldák, stb.
2: Na, menjünk New Yorkba. Nézzünk egy repülőjegyet. Általában fél évre előre szokták megvenni a repülőjegyet. Akkor szokott, hát évekkel ezelőtt, nem tudom most beárazni, hogy mennyi lehet New Yorkba a repülőjegy.
1: Megmondom neked, szerintem oda-vissza olyan 350-400 per fő. És akkor az két főre, mert hát kimegy egyedül, én mondjuk kimennék a feleségemmel, akkor az csak mondjuk kettőnknek 7 kiló, plusz ott foglalsz egy szállást, az alsó hangon mondjuk legyen, főleg, hogyha a Brooklyn részre mész, ami
2: hát
1: ugye a jó környék.
2: Per főre nyugodtan számolhatunk 1 millió forintot, vagy többet.
1: Igen, kajával, igen.
2: Na és mennyi lehet egy repülőjegy?
1: Mondom, olyan 350 oda-vissza, New York szerintem úgy körülbelül annyira.
2: Fél évre előre?
1: Bár a Lufthansa-nál most nézem, ott most, hogyha most akarnál menni, akkor például a John F. Kennedy repülőtérre elvisznek téged 172 000 forintból oda-vissza.
2: Tök pará, de ez mikorra? Mi a dátum?
1: Holnap. Ez jövő március. Jövő március.
2: Aha, tehát fél évvel előre.
1: Igen, fél évvel előre
2: olyan 180 000 forint. Aha.
1: Na, számoljuk 2 kilóval per fő, akkor az kettőnknek az 4 kiló, és mondjuk mondom, hogyha New Yorkba mész, akkor nyilván nem Queensbe vagy a Harlembe fog szobát foglalni, hanem mondjuk Brooklynba, ami a jobb rész, ugye az East Side.
2: Évekkel ezelőtt mentünk New Yorkba, és olyan nagyon sokat nem emelkedtek a repülőárak, mert tényleg évekkel ezelőtt a csapattal, amikor kiutaztunk, akkor is olyan 180 és 200 ezer forint között volt a repülőjegy, akkor is drága volt. Igen. Tehát ugye ezt mondom, hogy olyan nagyon nem lett drágább, mert én is azt gondoltam.
1: De
2: akkor is egy fél évre előre vettük meg, és akkor is így körülbelül ilyen árkategóriában. Tehát olyan sokat nem emelkedett a repülőjegy ára.
1: Hát és akkor jönnek a nem dobogós helyek, már például itt van még Marokkó, ami a magyarok kedvenc állítólag ősszel. Marokkó se lenne nekem semmilyen szinten úti cél, nem tudom miért nem.
2: A hajóval megálltam Marokkóba nem egyszer, jó párszor, és dehogy is.
1: Ugye? Nem valamiért nekem úgy nem.
2: Pedig a barátnőm járt Marokkóba, vissza-vissza járt nyaralni, és nagyon jól érezte magát. Kimondottan szerette Marokkót, nem tudom miért.
1: Szerette? Nem tudom miért.
2: Nem tudom miért.
1: Valamiért nekem
2: sem. Én tudom miért. Volt ott egy férfi, akiért szerette Marokkót.
1: Hát úgy könnyű. És akkor szintén nem dobogós hely, és ezt ilyen ámblokra vette így a cikk is, hogy...
2: Október, tehát csak őszről beszélünk?
1: Őszi úti célokat mondanak.
2: Na, kíváncsi vagyok.
1: Ez ilyen ámblokra van véve, Ázsia exotikusabb országai.
2: Ezt mondtam volna.
1: Tájföld van. Igen. Itt, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán.
2: Ezt mondtam volna én is, hogy ez lenne, de én azt gondolom, hogy ilyenkor van pont, azt hiszem ott az esős időszak, az esős évszakok.
1: Igen,
2: azt hiszem, hogy igen, és mert amikor én kint jártam, akkor sajnos pont... amikor voltam, évekkel
1: Kínába?
2: Ezelőtt, nem, hanem nem. Tájföldön. És most azon gondolkoztam, hogy mi volt, egy ilyen őszi időszakból mentünk ki, vagy de egy olyan esős időszakot fogtunk ki, hogy olyan monszunok, olyan eső, hogy addig, ahol motorral jártunk azokon az utakon, 2 napon belül kacsák úsztak.
1: De faj, kicsik vagy nagyok?
2: Minden. Kicsik, nagyok. Tehát, hogy valami elképesztő esős időszak. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez pont ez a szeptember, november az, amikor nem, De utána fogok nézni, hogy mikor ez. Vannak ott az esős időszakok, viszont, mert ezt tényleg érdemes szemügyre venni, hogy az, akkor ne utazzon oda
1: én
2: senki.
1: Nagyon rettegtem például még Rodosz előtt is, hiszen nem voltunk ott azelőtt, nem tudtam, hogy milyen idő lesz, hát hál' Istennek csodaszép idő. De vissza az ázsiai célpontokhoz egy helyet nagyon megnéznék, viszont nagyon-nagyon sok a repülési idő, és szintén nagyon drága oda eljutni, az Japán. Én Japánba nagyon-nagyon elmennék, viszont ilyen 26-27 órás repülőútról beszélgetünk.
2: Jaj, de jó lehet Japán.
1: És nagyon drága, viszont Japán annyira szép lehet, az annyira érdekelne, hogy hihetetlen.
2: Na,
1: de...
2: jól mondtam, tehát Tájföldön az esős és monszun időszak általában májustól októberig, vagy júniustól októberig tart.
1: Tehát nem érdemes nyáron sem menni.
2: Nem, hát nem. Nem. Hát azért érdemes akkor... inkább oda télen menni, de jól emlékeztem,
1: hát
2: hogy...
1: őszi hogy... szezonra írják
2: na,
1: most
2: októberig
1: itt
2: a... tart. Én emlékszem,
1: na, hát
2: hogy akkor pont...
1: lehet menni.
2: Októberben volt, de akkor még tartott ez az elképesztő esős monszuni. De nem volt hideg, de azért mégiscsak, amikor esik az eső, akkor nem tudsz úgy bemenni a tengerbe, leül, hát azért még sincs olyan meleg, még hogyha párás is az idő, meg meleg is van, akkor is csak lehűti az eső a levegőt, nem
1: igen.
2: Jó?
1: Mindegy, Japán engem ezek közül kifejezetten érdekelne. Na és akkor itt vannak még az őszi kirándulós helyek, ezeket még azért hagyd mondjam el, hát ha valaki kedvet kap hozzá.
2: Margit-sziget?
1: Nem. A magyarok kedvenc ilyen igazi sétálós, ilyen őszi feltöltődés, így írják, az 4 európai várost írnak a top kategóriákban.
2: Mondhatom?
1: Na mondj.
2: Róma.
1: Ott van.
2: Igen, a 4-ben ott van.
1: 5, vagy bocsánat, 6 várost írnak, bocsánat, 6-ot. 6
2: várost
1: írnak? Igen, mondta Róma, igen, az ott van. Hát mondja nem... még egy olasz várost.
2: Na, Velence.
1: Nem, Milánó.
2: Nem, Milánó.
1: Igen.
2: Igen, Európa. Akkor...
1: Egyik az már kilépett a Euróból.
2: Az Unióból.
1: Az Unióból, tehát... London.
2: London is? Uh-huh. London is ott van?
1: Ott.
2: Na, azt nem mondtam volna.
1: Én sem. Voltam, de én nyáron, és még akkor is hűvös volt, mindegy. Akkor a nagy
2: Párizs.
1: Persze.
2: Igen.
1: És még kettő van.
2: És még kettő. Azt mondjad te.
1: Brüsszel és Varsó.
2: Na erre a kettőre pont nem is tudtam volna gondolni.
1: Én Varsóra azt gondoltam volna, mert Lengyelország
2: nagyon szép.
1: Szép,
2: igen.
1: És nagyon kultúrált, biztonságos. Tehát ott sétálni.
2: Én
1: tehát,
2: Prágára gondoltam volna még.
1: Az is jó. Az nincs ott, de amúgy simán jó helyszín. Prága is
2: nagyon jó, ott voltam.
1: Sétálósra, ilyen kirándulós helyszínre.
2: Lengyelországot szívesen megnézném.
1: Én is. Ki ne menjünk együtt így.
2: Na,
1: szólok menjünk. Az asszonynak is, hogy irány Varsó.
2: Na mehet.
1: És izé.
2: De akkor menjünk Prágába repülőbe. Is. Repülővel? Busszal?
1: Jaj, hát nekem... dehogy megyek busszal. 16 óra vagy 17, nekem, ki tudja mennyi
2: nekem
1: Varsó.
2: Van egy barátnőm, hát, lengyel utazásszervező.
1: Lengyel Johanna.
2: Lengyel utazásszervező, és ő szokott szervezni, meg mondjad, idegen guide, idegenvezető.
1: Igen.
2: És ő tényleg, mert neki az anyukája lengyel származású, tehát, hogy ő tényleg jól be tudja mutatni azokat a helyszíneket, meg azokat a lengyel központokat, meg azokat a látnivalókat, amit érdemes ilyenkor megnézni, és nagyon sokszor látok képeket, amit kirak, és gyönyörű, úgyhogy tényleg menjetek, nézzük, vagy menjünk, nézzük meg Lengyelországot, meg ti is, kedves hallgatók, nézzétek meg, hogyha van rá lehetőségetek.
1: Igen, össze ezek a kirándulós helyek, mondom, én Londont ebből én is
2: kilőném.
1: Én
2: ilyen idős busztúrára fizetnék be, ilyen idős emberekkel, annyira én csípem az ilyeneket, én annyit nevetnék szerintem, hogy ott várni a Jóska papára, meg a Marika nénire.
1: Igen, elmennek egy benzinkúton pisilni, fél óra állás, tudod,
2: Valakit ott hagyunk.
1: Mindenki fogja meg a párja kezét, meg van mindenki. Nem, a Józsi nincs.
2: Én csípem az
1: és
2: ilyet.
1: És már 10 kilométerre lejjebb vagyunk, vissza kell fordulni.
2: Tudod, milyen jó hangulatúak lehetnek az ilyen busztúrák.
1: Én inkább repülővel mennék még Varsóba is, és nem, mert nincs annyira közel azért. Tehát 2 óra repülőút biztos, hogy van Varsó szerintem.
2: Dehogy, azt mondod.
1: Biztos vagyok benne.
2: Na, nézz utána.
1: Mindjárt meg is nézem.
2: Na, nézd
1: nektek,
2: már utána,
1: mondja,
2: most már kíváncsi vagyok.
1: Tessék, a Ryanair-nél most októberben, hogyha ki akarnánk menni, amúgy 59.000 forint oda-vissza.
2: Az jó.
1: És 1 óra 20 perc az út. Mondtam, hogy másfél óra körül van. Jó, mondjuk 2-t mondtam, hazudtam. Repülővel Varsó, a papados Ryanair-rel, 1 óra 20 perc.
2: Na jó, igazad van.
1: Nekünk Rodosz is 1 óra 20 perc
2: én
1: volt a múlt.
2: Én se szállnék fel a buszra, mert meghalok én is a buszon.
1: Na, hát most gondolod, 1 óra 20 alatt ott vagy busszal, meg 16.
2: Na jó, de az idős, itt egy nyugdíjas busszal menni, az egy külön élmény.
1: Figyelj,
2: lehet.
1: Lesz még erre lehetőséged, majd egy...
2: Reméljük,
1: lesz erre lehetőséged. Most még 44, inkább repülővel menjél, még ráérsz ezzel a nyugdíjas történettel így foglalkozni. De tényleg én is azt tudom csak tanácsolni, hogy aki megengedheti, és még van benne szabad napja, és nem akarja karácsonyig tartogatni. Na erről már ne is beszéljünk, mert erről télen beszélünk, de hogy télen meg egyértelmű úti cél, legalábbis számomra, Dubaj.
2: Oké. Okay.
1: Ugye, hiszen
2: jó,
1: nyáron...
2: Jó, hát de valaki raj...
1: Hogy nem arról van, hogy ki raj, meg ki nem raj.
2: Hát azért kell egy kis költőpénz.
1: Oda kell, zsé, az kell, az biztos.
2: Én még azért az európai városokhoz oda venném Prágát, és Bécset is. Bécs is nagyon szép, ott is el lehet nézelődni. Miért?
1: Mert ott a nagy Práter, nem a Práter utca 8-ba, hanem ott a nagy Práter, ahol ugye az óriás kerék is van, meg szép karácsonyi vásár van, giga nagy. Ott
2: voltam karácsonyi vásáron, tudod milyen rossz volt? Tudod milyen rossz volt a karácsonyi vásár?
1: Meg a Mária Stimfestasse.
2: Az
1: is ott van.
2: Az. Hömpölygő tömegben nem fértem oda egy kürtös kalácsoshoz, és mondtam,
1: ami
2: hogy...
1: Ami 20 euró, gondolom én.
2: Konkrétan a lábam nem érte a földet, annyi voltak, hogy sodródtam csak a tömeggel, úgyhogy mondtam, hogy nem, ezt nem kérem, köszönöm, úgyhogy én ezeket a karácsonyi vásárokat már Budapesten is inkább kihagyom.
1: Érdekes az, amit mondasz, de erről majd télen majd bővebben beszélünk, hogy hova érdemes menni karácsonyi vásárra.
2: Most viszont menjünk Prágába.
1: Tavaly.
2: Nem,
1: mindig
2: ugye
1: Prágát hagyja. Prága nagyon beütött most nálad. Hogy
2: mert emlékszem, hogy voltam jó, ott, és jó volt.
1: Igen?
2: Jó volt, aha. Igen,
1: akkor,
2: nagyon szép volt.
1: Akkor mit akarsz?
2: Mi visszamennék.
1: Még egyszer, de Varsóban nem voltál.
2: De veletek.
1: Jó, Varsót
2: de menjünk Varsóba is.
1: Jó, Prágát azért nézném meg, mert én ugye szerettem a sört, és azért ott a prágai a cseső.
2: Igen.
1: Azért az nagyon messze
2: legendás.
1: Messze híres. Én Belgiumban is azt kóstolnám meg első
2: jó,
1: ízbe.
2: Belga
1: ugye
2: sört.
1: Brüsszelben lennék, az lenne az első, hogy kérnék egy pofa sört,
2: amúgy
1: hogy szokták
2: ott
1: mondani.
2: Nem jártam, de biztos, hogy az is mese lehet.
1: Hát itthon volt most ugye ez az ingyenes, mármint a belépése ingyenes volt annak a sörfesznek, ami most nyáron volt ugye a Szabadság téren. Mi feleségemmel oda kimentünk, és én a belga sátornál kóstoltam meg nedüket, hogy így mondjam. Nagyon finom, jóval erősebb, markánsabb ízvilág, mint amit mi képviselünk, ami magyar ilyen alkoholos nedűink. Úgyhogy biztos, hogy a prágai, ott biztos, hogy minden kocsma vagy pubba olyan csapolt söröket okay. kapsz, hogy sírva fakadsz. Már
2: biztos,
1: mint,
2: pedig
1: szereti.
2: Én egyáltalán nem vagyok sörös, de van, van ezek közül egy olyan, amit nagyon kultiválok, az pedig a meggyes. Na, az oké.
1: Az ilyen női, az női,
2: az
1: igen. Abszolút. De az is inkább belga. Bár gondolom Cseből is van, de a belga megy, az híres.
2: Az
1: híres. Az híres.
2: Na, akkor...
1: Na mindegy, szóval igen, de mondom, a Párizst is kihagynám amúgy, bocsánat, csak még ezt hagyd mondjam el, mert azért ott ugye a rossz híre miatt, ugye nem. Most a városnak az nem
2: igen.
1: biztos, hogy...
2: Én nem mennék most oda.
1: Most én sem nagyon, azért mutatnak képeket, hogy az Eiffel toronyhoz, ahogy át kell menned a zebrán, ott tele ezek a migráns sátrakkal.
2: Igen. Igen.
1: Én azért jobban féltem annál az életemet, meg a biztonságomat, pláne, hogy a feleségemmel mennék, az én nőt oda, nem tudom, nekem az ugyannyira nem, Párizs most nem.
2: És
1: nem
2: tényleg csak egy pár évvel ezelőtt voltunk Disneylandbe.
1: Tényleg, nemrég volt ott.
2: És nem mentünk be a városba, mert féltettem a gyereket, meg édesanyámat, hogy nem akartam semmi olyanba belemenni, úgyhogy csak így hárman lányok menjünk be, és nézzük meg az Eiffel-tornyot, inkább kihagytuk, maradtunk ott, mert a Disneyland az egy ilyen perem részen
1: kerület,
2: van, tehát nem bent a belvárosban van, hanem az kint a várostól
1: hát
2: jó távol.
1: Hát nem is tudták volna fölhúzni persze ott a belvárosba, ezt igen.
2: Jó távol, és ott is maradtunk, úgy megbeszéltük, hogy nem
1: azt
2: látjuk.
1: Azt hiszem Orlandóban is van Disneyland, az meg Amerikában
2: igen.
1: van.
2: Ez egy kicsit zsebbenyúlósabb.
1: Az egy kicsit zsebbenyúlósabb lehet, igen, már alapból, hogy ki menjél Orlandóba, már nem megy.
2: De ha már kimennék Amerikába, akkor már inkább a Universal Studio-ba mennék el, ami szerintem még izgalmasabb lehet, hogy valakinek van egy kis félretett pénze, akkor inkább egy Universal Studio.
1: Igen, az, főleg a film és sorozat rajongóknak, hiszen körbevisznek a sorozat helyszíneken.
2: Úristen,
1: ugye minden olyan helyszíre be tudsz menni stúdióba, ahol forgatták a kedvenc sorozataidat, vagy filmjeidet.
2: Most így leszel, de Szingapurban voltam Universal Studio-ba, hát az olyan volt,
1: de
2: hogy...
1: az már akkor egy koppintás, hiszen nem amerikai, tehát onnan vették le, gondolom,
2: hát ez egy tehát ez egy lányvállalat.
1: Ja.
2: Hát ugyanaz a Universal Studio, ugyanúgy föl volt építve, mint mondjuk az amerikai.
1: Ja, értem.
2: Tehát ez egy franchise, igen. De hát,
1: mese volt?
2: Hát sokkal jobb volt, mint Disneyland.
1: Hát jó, már felnőttnek, már nyilván Disneyland az nem ad. Meg Disneyland, te magad mondtad, mikor visszajött, és sose felejtem el, hogy kopottas, nem nagy élmény, sokat kell sorba állni, elavult, aviktos már.
2: Nagyon.
1: Tehát
2: nagyon.
1: Ez már nem az a Disneyland,
2: főleg
1: ami...
2: a párizsi.
1: Ja, Párizs, igen, arról be. Hát az a híres amúgy, az a Disneyland.
2: De az amerikairól láttam videókat, és az nem olyan kopottnak tűnik,
1: azért
2: mint a...
1: Azért újítják.
2: Igen, de a Párizsira, hogy nincs rá költve pénz, mindig csak a belépőt szedik, de hogy visszaforgatva nincs, az biztos. Nagyon ciki. Elavult volt.
1: Pedig most Párizsnak legalább, ha lenne egy ilyen pozitív pontja, akkor mondhatná az ember, hogy hát gyerekekkel érdemes kimenni nem. Disneylandbe, de nem. Itt vagy te, aki voltál, és nem érdemes. Nem. Még csak Disneylandbe se.
2: Nem adott kimenni. Akkora élményt, mint vártuk. Ez.
1: Igen, szóval én azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy szeptember utolsó napjait tapossuk, mindjárt október, ha valakinek ideje és pénztárcája engedi, én
2: akkor
1: azzal búcsúzom,
2: menjetek Isztambulba.
1: Menjetek Varsóba, menjetek
2: Prágába.
1: Ha bátrak vagytok. Miben van a prágai díszpolgár lesz lassan. Menjetek, ha bátrak vagytok, Egyiptomba, de vigyetek magatokkal 60 gallon vizet.
2: Nem előtte állítólag valami gyógyszert kell bevenni, ami
1: igen,
2: meg ott is lehet kérni valami gyógyszert, most már kikupálódtam, de én nem megyek már oda többet. De
1: nem voltam, de nem is akarok menni.
2: Hagyjad már.
1: Úgyhogy viszont most pedig ma itthon is tudtok még szabadtére lenni, mert mondom 24 fokot mondanak délután, úgyhogy csodaszép hétfő délután kívánunk nektek. Holnap pedig jövünk változatlanul.
2: Na menjünk a Margit-szigetre, gyere!
1: Na zsa!
2: Sziasztok!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsari vója!
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rigó Jancsi a cigány primás, akinek szerelméből sütemény született. Kevés olyan sütemény van, amelyhez ennyire különleges és romantikus történet kapcsolódik, mint a Rigó Jancsi. A csokoládé és habos édesség mögött egy híres cigány primás, egy különleges szerelem és egy egész Európát bejáró történet áll. Rigó Jancsi a 19. század végének ismert magyar cigány primása volt. Zenéjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikereket aratott. A cigányzenészek ebben az időszakban fontos szerepet töltöttek be a vendéglátásban és a társasági életben. Zenéjük a kávéházak, éttermek és elegáns mulatságok hangulatának meghatározó része volt. Rigó Jancsi élete azonban akkor vált igazán híressé, amikor külföldön megismerkedett Clara Varddal, egy rendkívül gazdag amerikai családú származású nővel, aki egy belga herceg felesége volt akkor. A találkozásból szerelem lett. Clara elhagyta férjét, és Rigó Jancsival kezdett új életet. A kapcsolatuk hatalmas feltűnést keltett. A korabeli sajtó számára különösen érdekes volt, hogy egy előkelő társadalmi körökből származó nő egy magyar cigány primást választott társául. Történetük bejárta Európát, és Rigó Jancsi neve egyre ismertebbé vált. A szerelmi történethez később egy sütemény is kapcsolódott. A legenda szerint egy cukrász Rigó Jancsi tiszteletére készítette el a különleges édességet, amelyet róla neveztek el. A sütemény csokoládés piskóta alapokból és gazdag csokoládékrémből áll, tetejét pedig általában csokoládébe vonat díszíti. Így lett a cigányprímás neve egy magyar klasszikus sütemény része. A Rigó Jancsi nem egyszerűen egy édesség. Egy olyan történet emlékét is őrzi, amelyben a zene, a szerelem és a társadalmi különbségeket áttépő kapcsolat találkozott. Rigó Jancsi története azért is különleges, mert jól mutatja, hogy milyen messzire juthatott egy tehetséges cigány muzsikus a zenéjének köszönhetően. A cigányzenészek évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, Rigó Jancsi pedig azok közé tartozott, akiknek neve a zenén túl is fennmaradt. Ma, amikor egy cukrászdában Rigó Jancsit kérünk, talán ritkán gondolunk arra, hogy az édesség neve mögött egy valódi ember és egy valódi különleges szerelmi történet állt. A sütemény azonban máig őrzi a híres cigányprímás nevét, így Rigó Jancsi zenéje és története egy egészen különleges módon maradt fent a magyar kultúrában. Egy sütemény, egy cigányprímás és egy legendás szerelem. Ezért több a Rigó Jancsi egy egyszerű édességnél.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Lépjünk ki azokból a félelmekből, amelyek fogva tartanak minket, és amelyeket többnyire mi táplálunk. Szép napot kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. A séma valójában egy régi forgatókönyv, amit még gyerekkorunkban írtunk. Ezt a forgatókönyvet még gyermekkorunkban írtuk meg mindannyian, és úgy, hogy észre se vettük. A séma mindig azt suttogja a háttérben, hogy mire számíts másoktól, mire számíts a világtól és saját magadtól. Csak nem biztos, hogy mindig igaza van. Ahhoz képest viszont elég szépen nagyban befolyásolja az életünket, a reakcióinkat, a döntéseinket és a nehézségek viseléséhez való viszonyunkat is. Úgy, ahogyan mondtam, hogy nem is tudunk róla. És még akkor is fontos és kemény üzeneteket küld neked, ha csak éppen késik a busz. Miért? Mert hogy ez a kis apró történés rátenyerelt arra a fájó részre, ami nekünk korábban gyerekkorunkban íródott be. Egy gyermekkori sérülés általában valami negatív eseménnyel beíródott minta működésbe kezd, és elkezdünk rá úgy reagálni, mint az a kisgyerek, aki éppen akkor abban az életkorában találkozott valami negatív eseménnyel. Most fussunk át azon, hogy milyen sémák vannak. A sématerápia 18 alapsémát különböztet meg, és ezek több nagy csoportba sorolhatóak. Összesen 5 nagy csoportja van a sémáknak. Az első csoportba tartoznak az elhagyás és a biztonság hiányából kialakult sémák. Ide tartozik az elhagyatottság, instabilitás séma, érzelmi megvonás séma, bizalmatlanság, bántás séma, csökkent értékűség, szégyen séma, társas izoláció, tehát leválasztás, elutasítás séma. A másik nagy csoport az önállóság hiányából kialakuló sémák, itt a dependencia, vagyis az alkalmatlanság sémáról van szó, az összeolvadtság, éretlenség séma, illetve van egy harmadik is, a kudarc séma. A sémák másik nagy csoportjába tartoznak azok a sémák, amelyek a korlátok hiányából alakultak ki, amikor a gyereket nem korlátozták, keretezték egészségesen. Itt szerepel a feljogosított,

0: szükségséma. A következőkben majd sémánként bontva megmutatom, hogy hogyan alakulhatnak ki, hogyan működnek és hogyan gátolnak minket, valamint, hogy hogyan lehet átírni ezeket a mintázatokat, hogyan lehet megváltoztatni őket. Nézzük az első sémát, ez nem más, mint az elhagyatottság, az instabilitás séma. Hogyan alakul ki? Amikor a gyerek azt tapasztalja, mert hogy minden séma a gyerekkorban íródik be, szóval amikor egy gyermek azt éli át, hogy a fontos felnőtt csak jön-megy, vagy nem lehet rá számítani. Ilyenkor egy gyerek elkezd éber lenni, mindig figyelni a veszélyre, hogy mikor tűnik el megint. Ez a séma riasztóként működik bennünk. Mindig készenlétben tart, hogy ne érje minket váratlanul az elkerülhetetlen veszteség. Tehát él bennünk egy ilyen kép, hogy a veszteség úgy is jönni fog, hiszen ezt tapasztaltuk és meg is tanultuk. Később, aki ebben él, könnyen túléberré válik. Ha párja csak mondjuk elmegy a barátaival, a lelke már csomagolja a bőröndöt, mert ő abban a pillanatban nem felnőttként reagál a dologra, hanem bekapcsolódik benne az a gomb, az a terület, elkezd vörösen villogni, ahol ő gyerekkorában sérült, és az akkori sérült gyerekként áll hozzá felnőtt korában is egy adott szituációhoz. Az elengedés nem veszteség, hanem bizalom. Most nézzük a másik sémát, aminek a neve az érzelmi megvonás. Ennek lényege, hogy a gyerek nem kapta meg azt, hogy az érzéseire figyelnek, hogy meghallgassák, elfogadják. Megtanulja, hogy az érzelmeim úgysem számítanak. Milyenkor a gyermekben a lélek lehalkítja az érzéseket, hogy ne fájjon annyira. Később felnőttként nehezen kér, nehezen mutatja ki, hogy mire vágyik, és gyakran érzi azt, hogy senki sem érti meg igazán. Nézzük a következő sémát, ami a bizalmatlanság, a bántás sémája. Ennek lényege, hogy a gyerek sokszor tapasztalta, hogy akihez közel ment, az megszégyenítette, bántotta vagy kihasználta. Ez ellen úgy védekezik ilyenkor a lélek, hogy bizalmatlanságot épít, hogy megvédje magát. Tehát már előre eldönti, hogy nem fog bízni a másikban, mert tudja, hogy biztosan jön egy veszteség, a csalódás, és ettől megvédendően nem bíz senkiben. Később a bizalmatlanság miatt gyakran el sem jut a valódi közelségig a kapcsolataiban. És akkor nézzük, hogy egy pár kapcsolatban ez hogyan tud alakulni. Roland gyerekkorában az apja sokszor gúnyolta őt, amikor érzelmes volt. Most, ha a párja közeledik, automatikusan gyanakvó. Biztos átver. Be fog csapni, meg fog csalni. A megoldás az lehet, hogy tudnilik a bizalmat, mint ahogyan a hálát is, fokozatosan újra lehet tanulni. Vigyázz, nem vakon, hanem ésszel, bölcsen, lépésenként dönti el az ember, hogy milyen bizalmi körbe engedi be a másikat. És ennek a történetnek úgy lehet szép vége, ha Roland végül megtanul különbséget tenni a múlt árnyéka és a jelen embere között. Bizonyára kezd mindannyiunknak leesni, hogy itt a megoldás az lesz majd, hogy a múltat és a jelent két külön történetként kezdjük el kezelni, és megtanuljuk, hogy erre nekünk van lehetőségünk. Ez nem egy vakmerőség, hogy a pillanatot vagy a jövőt másképp kezelem, mint a múltat. Ugyanis nem minden ölelés mögött van kés, ezt kell megtanulnia Rolandnak. Na nézzük, hogy a szülő-gyerek példában, amikor a szülő él ezzel a bizalmatlanság sémával, hogyan is alakul a történet. Kialakulása történhet úgy, hogy Marika szülei mindig kihasználták, ha megnyílt. Például elárult valakinek egy titkot, és ők azt később annak az illetőnek visszamondták, és így Marika bajba került gyerekként. Most felnőttként nehezen bízik a saját gyerekeiben is, folyamatosan teszteli őket. Megtanulhatja fokozatosan visszaengedni a bizalmat, először csak apró dolgokban. És a történetnek úgy lehet egy igazán építő vége, hogy amikor a gyereke titokban karácsonyra rajzot készít neki, Marika felnőttként most először elhiszi, hogy ez tényleg szeretetből van. Ahogyan láthattuk az eddigiekben, a sémák nem feltétlenül ellenségeink. Régi testőrökök, akik valaha védeni akartak minket. Csak épp ma már nincs csatatér, és más lehetőségekre és eszközökre van szükségünk. A változás nem arról szól, hogy eltünteted a sémát, hanem hogy te irányítod a hangerőt. És ha néha túl komoly lenne az egész, emlékezz, mindenki kicsit defektes biciklivel gurul az élet útján. A lényeg nem az, hogy nincs nyekergés, hanem hogy te vezesd a kormányt.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az elandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgázvásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: szegény. Mert te vagy az, akiért bármit megteszek én.
1: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.

0: Hallgasd Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: Sziasztok, csajok, újra együtt vagyunk, és megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgásolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket. Az én menedékem az valami módon mindig az, hogy tudom, hogy a valóság felé kell tartanom.
2: De jó.
1: Valami módon a valóság felé. Próbáljam felismerni, hogy mi az illúzió, és merjek bátran hagyatkozni olyan belső irányokra, ami mindig is megvolt bennem, csak valahogy elhitette velem a világ, hogy ez nem is igazán olyan fontos. És egy bátorság abból a szempontból, hogy mondjuk nekem mindig problémám volt azzal, hogy soha nem tudtam úgy lelkesedni dolgokért, mint mások. Mert hogy engem mondjuk nem tudott az annyira felvillanyozni, hogy most gyűjtünk a hűtőre, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy sok olyan dolog volt, amit én nem tartottam értéknek. És mára ezt így elfelejtettem. Hogy egy csomó minden nem fontos, és ahelyett meg egy csomó minden sokkal fontosabb. És amikor megpróbálok arra figyelni, hogy számomra mi a fontos, érzem ezt a balanszba kerülést, hogy na, akkor csak van egy ilyen valódi tér bennem, és még csak azt sem mondom, hogy ez biztos, hogy kell, hogy minden szempontból helytálló legyen, de a sajátom legyen. Mert az van, abból indulva alakítom majd ki azt, ami egyre jobban tud kapcsolódni a valósághoz. Tehát az én menedékem az, amikor hagyom, hogy az illúziók így lefoszlódjanak rólam, és akkor egy kicsit a valóságra figyelni. A valóságra figyelni. És ennek az egy központi lényeg, amikor ahova eljutok, az, hogy hát csak a szeretet az, ami valójában tovább viszi ezeket a történéseket, és akkor megnézni, hogy hol kapcsolódok én a valódi szeretethez, és hol nem.
2: Ha most itt lenne vége az adásunknak, akkor azt gondolom, hogy ezek után nincs mit mondani, mert Tomi elmondta a valóságot, az igazságot, a lényeget az elmúlt 2-3 percben. Az a lényeg, amit te most mondtál, Tomi, az 100%. A valóság felé tartani a menedékben, és ott előbb vagy utóbb megtalálod a szeretetet. Tökéletesen elmondtad az előbb. Nem a nagy könyvből mondta el, a saját életéből mondta el. A saját tapasztalatából mondta el.
1: Igen, mert az illúziók kavarnak.
2: Így van, minket, igen. Nem? Pontosan. Igen.
3: Provokálhatok most én egy kicsit?
2: Végre.
1: Provokál.
2: Megérkezett a műsorban.
3: Provokatőr. Mi a valóság? Mert ugye mindenkinek más a valósága.
2: Én kicsit mindig az ellenkező oldalról próbálom megközelíteni, hogy mi a hazugság. Amikor meg kellene különböztetnünk azt, hogy amit gondolunk, és amit látunk, az valóban-e a valóság, vagy az én érzetem, a múltam, vagy amit csak szeretnék rávetíteni a másikra. Hogy tudok-e még mezítelenül nézni dolgokat? Úgy, mint a gyerek, mert a gyerek látja a valóságot. Ha valaki valóságot akar tanulni, nézze meg a 2-3-4 éves gyereket. Akkor tudja majd, hogy mi a valóság. Nagyon sokszor az az érzésem, hogy olyan világban élünk, én magam is nyakig és csúrig, ahol egymásra kivetítünk illúziókat, arra reflektálunk, illúzióból vagyunk szerethetőek.

0: ők vagy szerelmesek, vagy bánatosak is, de ha igazából a valósághoz kapcsolódnánk, úgy csupaszan, mezítelenül, nem felöltözve, akkor rendben lennénk. És igaza van a Tominak. Mindig a valóság felé kell menned, hogy nem ruházod fel, és nem vetítesz rá a valóságra mindenféle belső kényszereket, szorongásokat, érzelmeket, és álmodozásokat.
1: Csak sokszor részesen vesszük, hogy ezt csinálják, mert ugye olyan mélyről jön egy-egy séma, megfelelési vágy, vagy bármilyen trauma, hogy nem vesszük észre, hogy az mozgat minket, és azt hiszük, hogy hű, de szabadok vagyunk, hát én szabad döntéseket hozok, és nem, mert a belsőből dolgoznak ezek a dolgok.
0: Még egy technika, hogy tudd, hogy hol vagy, mi a valóság. Menj be a természetbe. A természet nem fog téged becsapni. Hát ezért voltak szerintem egyensúlyba a dédapáink. Amikor nem volt internet, meg nem volt szét pszichologizálva az agyunk. Mert a természetből olvastak. Hát az nem hazudik.
1: Hát nem véletlen, hogy a japánoknál az orvos felírja ugye receptre az erdőfürdőt. Hát
0: miért? Meg a fák ölelgetését.
1: Ez létező dolog, ott keleten nálunk.
0: De igaz? Most már a fák ölelgetése is.
2: Igen, mert ők jelen vannak.
1: Igen.
2: Pont ezen gondolkodtam most, hogy nemrég néztem a madarakat, és hogyha mondjuk kinnálok a erkélyen, és nem tudok kapcsolódni jelen pillanattól, akkor mindig fölfelé nézek, mert a madarak belassítanak, és akkor csak rájuk figyelek, és arra jöttem, hogy hát ezek a lények, ezek olyan szinte jelen vannak a pillanatban, hogyha rájuk figyelek, az engem is úgy bevisz ebbe a jelenlétbe, de egy kicsit gondolkodtam ezen, hogy a valóság mi számomra, most úgy tudnám megfogalmazni, kicsit okoskodóan, hogy a valóság a számomra az adott pillanat, minusz az egóm. Mert az egó a félelmeim, a vágyálmaim, a tévedéseim, de ezek legtöbbször itt a félelem és a vágy. Ez nagyon össze tudja kavarni a jelen pillanathoz való kapcsolódás, és most nem vágytalan, és még csak nem is félelem nélkül akarok élni, mert mind a kettőnek van haszna, meg jó hatása az életünkre. De valami módon egy kicsit visszavenni a félelmeinkből, a vágyainkból, egy kicsit úgy eltávolodni tőlük, és úgy közelíteni a pillanathoz, az szerintem eléggé tudja okozni a valóságot.
0: És a valóságban azért, hát ott te is mondtad a madarakat, hogy belassít, hogy visszavisz valahogy a jelen pillanatba, és nem kivon belőled, hanem pluszba tesz. Tehát azt látod, hogy ilyen szép.
2: Igen.
0: Tehát a szépség is közelebb visz igenis a valósághoz. Kiragad az egoista világunkból.
2: Ha a szépség alatt értjük a harmóniát is.
0: Igen,
2: a abszolút. Tehát nem ez az összezavar
0: szépség ideál. A harmónia. Igen. A harmónia, igen.
2: Hogyha tényleg az ember be akar jönni a jelenlétbe, akkor kiválasztasz bármilyen élőlényt, egy hangyát, és követed mondjuk egy 10 percig. Olyan más tudatállapotba rak a dolog, hogy döbbenetes. Bármelyik állatot a természetből, ami körülötted van, kiválasztod, legyen az egy cica, mondjuk ott a házban, ha nem is a természetben, vagy csak figyeled az állatot.
0: Vagy a kutya.
2: Ugye? Vagy a kutya, igen. Igen.
1: Milyen érdekes, ezt összönösen csinálom, ugye rengeteget vagyok otthon, főleg otthon vagyok, és hogy nézem a madarakat, és már ahogy megpillantom, mosoly. Rögtön elmosolyodok, és annyira jó, hogy él körülöttem a természet.
0: De te sokat is vagy kinn, Regi, a természetben, meggyalogolsz is sokat.
1: Aha. Hát mondjuk városon belül most leginkább, de igen. Ugye ezt én nagyon szeretem, a kapcsolódást a külvilággal ilyen formában.
2: És aztán már ugye az emberre való figyelem is ott van. Most így kicsit így a valóságon még így gondolkodom. Tegyük fel, hogy hagyom magam gondolkodni egy 5 percet, és ha a valósághoz akarok kapcsolódni, akkor aztán előveszem ezt az 5 percet, hogy ebben mennyi volt a félelem, próbálom megkeresni, mennyi volt az a fajta vágyálom, ami egy kicsit olyan rendezetlen bennem, és szerintem nagyon sok mindent le tudok akkor foszlani arról a gondolat etapról, ami nagyon illúzió volt, és nagyon távol vitt a valóságtól. Tehát, hogy az is egy ilyen útvonal lehet, hogy egy kicsit magamra pillantok, hogy na, hogyan gondolkodtam most az elmúlt 5 percben, vagy egy fél órában, és abból mennyi volt a félelem, meg a rendezetlen vágyálmok. Az is segíthet egy kicsit ehhez a valósághoz közel kerülni, ahol az ember menedéket vesz, bekerül magával. Mi akadályozhat minket abban, hogy rendben legyünk magunkkal? Volt szó arról, hogy a külső hatások, meg a különböző tematikák, ahogyan akarják beosztani, hogy mi mindenen gondolkodjunk, meg mikről beszélgessünk, meg vannak magunk félelmei, tehát az is lekapcsol arról az állapotról, ahol tudnánk nyugalomban lenni. Belső menedék az csak a nyugalmat jelenti-e, jelente még valami mást is.
0: azt tudom mondani, ami így hirtelen az eszembe jut, mert Tomi elmondta 10 perccel ezelőtt a lényeget. Én már nem tudom, hogy mit lehet ehhez hozzátenni, mert mindent elmondtál, hogy az illúziók, amitől menekülünk, vagy szétdobálnak bennünket, meg az, hogy a valóság felé kell lépni. Nagyon jó, hogyha már nagyon összezavarodik minden bennünk, és már a madarakat se figyeljük, meg az állatokat se, meg a gyerekeket sem.
2: A felhőket még lehet.
0: Én igen, én sajt egy időben felhőket fotóztam, kiállítást meg is csináltam. De hát de úgyhogy mi azért égre nézők vagyunk.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátyás tér és a muzsikus cigányok története. Budapest 8. kerületében, Józsefváros szívében található a Mátyás tér, amelyhez hosszú időn keresztül szorosan kapcsolódott a fővárosi cigányzenészek és muzsikus családok története. Tér és környéke nem csupán egy városrész volt számukra, hanem olyan közeg, ahol családok generációi éltek, találkoztak, zenéltek és adták tovább egymásnak a muzsikálás hagyományát. A muzsikus cigányok a magyar zenei kultúra különleges és meghatározó szereplői. A 19. és a 20. században cigányzenész családok százai játszottak éttermekben, kávéházakban, mulatókban, szállodákban és különböző rendezvényeken. A hegedű, a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő hangja a budapesti vendéglátás meghatározó része lett. Józsefvárosban, így a Mátyás tér környékén is számos muzsikus család élt. A környék fontos találkozási pontja lett azoknak a zenészeknek, akik számára a muzsika nem egyszerű foglalkozás, hanem családi örökség volt. A zenei tudás sok esetben nem iskolai tankönyvekből származott, a gyerekek már egészen fiatalon hallgatták szüleiket, nagyszüleiket és rokonaikat, majd fokozatosan megtanulták a hangszeres játékot. A muzsikus családok életében különösen fontos volt a szóbeli és a gyakorlati hagyomány átadása. Egy fiatal zenész nem csak azt tanulta meg, hogyan kell megszólaltatni a hangszert, hanem azt is, hogyan kell alkalmazkodni a közönséghez, hogyan kell együtt játszani a zenekarral, és miként lehet egy dallamot saját zenei érzékkel megszólaltatni. A Mátyás tér környékének jelentőségét később a magyar film és kultúrtörténet is tovább erősítette. A tér és a környék Józsefváros karakterének egyik ismert helyszínévé vált, amelyhez a városi szegénység, a sokszínű lakosság és a cigány közösségek története is kapcsolódtak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a muzsikus cigányok története nem azonos a Mátyás tér történetével, és nem minden ott élő cigány család volt zenész. A kapcsolat inkább abban keresendő, hogy Józsefváros és a környék hosszú időn keresztül olyan társadalmi és kulturális környezetet jelentett, amelyben számos cigány muzsikus és muzsikus család élt. A Mátyás tér története így egy nagyobb kulturális örökség része. A magyar cigányzenészek több generáción keresztül járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar nóta, a verbunkos, a csárdás és az éttermi cigányzene világa ismerté váljon itthon és külföldön egyaránt. A muzsikus cigányok öröksége ma is velünk él, a régi zenész családok történetei, a híres primások nevei, a családokon belül továbbadott dallamok és a hangszeres tudás mindazt mutatják, hogy a zene nem csak szakma, hanem identitás és örökség is lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikroban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Három rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina.
4: Köszöntök mindenkit.
2: Sziasztok, csajok! Újra együtt vagyunk, és megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgácsolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket.
3: Elvonulni, kivonulni a világból. Én nagyon javaslom, napokban gondolkodom rajta, hogy megint jó lenne felmenni mondjuk dobogókőre, a hegyre, csak a természetet figyelni, csendben lenni, és mondhatja valaki azt, hogy igen, meg tudod csinálni otthon is, ahol vagy, nem ugyanaz. Annak más az energetikája.
2: Mások az impulzusok.
3: Az, hogy ha mondjuk én bevonulok egy lelki gyakorlatos házba, akkor azért ott minden más, puritánabb, mint esetleg az otthoni kényelmem. Ki kell billenteni magunkat abból a megszokott, rutinos fókuszunkból.
4: Igen. Én ezért szeretek utazni, és persze ez más véglet, meg pörgősebb sok esetben, de hogy komfortzóna tágítás. Nekem az is egyfajta menedékemmé vált az elmúlt években, mert hogy ott tényleg csak magamba tudok kapaszkodni egy tök idegen országba, főleg mondjuk, ahol még internetem sincs.
5: Nincs Albánia. Homogé.
4: Például igen, tehát hogy ott azért így muszáj magamba kapaszkodnom.
2: Mert nem a jól bejáratott védekezési mechanizmusaid vannak, amit már itt a megszokott környezetedben kapásból nyomsz a dolgokra, hanem ott nem tudsz védekezni a valósággal szemben.
4: Én legtöbbször nem lazsálni, meg pihengetni, nyaralgatni megyek, amikor utazom, hanem tényleg egy komoly belső munka is.
3: Neked ez egy önismereti utazások.
4: Igen, sokszor mondják, hogy jaj, hát te mindig menekülsz. Aha, menekülök önmagamba. Ezt szoktam mondani, mert ez az.
2: Ott tudsz teret nyitni magadra.
4: Ott sokkal jobban.
3: Jó, de mikor van az a pont, Regi, amikor azt mondod, hogy minden úgy jó, ahogy van, mondjuk ott, ahol laksz Magyarországon, és nem akarok elmenni, mert belül zajlik a világ körüli utazás. Mm-hmm. Vagy hogy minden rendben van most már.
4: Van olyan, most is így a téli időszak az nekem így ősztől tavaszig, igen. Azt én nagyon szeretem. Mondjuk most már úgy érzem, hogy kicsit mennék. Mm-hmm. De hogy van egy azért egy ilyen 2-3 hónapom, amikor így feldolgozom az egész évet, teljesen jó, nem akarok sehova menni, nagyon jól érzem magam a bőrömbe, és valamikor már végére nem érzem nagyon jól magam a bőrömbe, olyan is előfordul, de hogy tudok hálás lenni akkor is, ha otthon vagyok, és az jó. Uh-huh. És akkor jönnek a egyéb technikák, hogy sétálok, meditálok, olvasok, festek, zenét hallgatok. Szóval, hogy a tárház az végtelen, és ezért csodálatos az emberi lény, hogy amilyen gubancokat magunknak tudunk okozni, az jó eséllyel ki is tudjuk bogozni.
2: És mindegyikben, amit felsoroltunk, van egy közös elem, mégpedig az, hogy egy időre kiszakadunk, valami más csinálunk, mint amit szoktunk. Ez egy nagyon praktikus tanács így meghatározni, hogy egy napon belül mennyi időt szeretnék egy ilyen térben tartózkodni, egy héten belül mennyit szeretnék, és egy hónapon belül. És mindegyiknek legyenek egy külön módjai. Tehát azt gondolom, hogy egy hónapban egyszer igenis minden embernek kell, hogy legyen egy napja, amikor elcsendesedik és kiszáll ebből a körforgásból, és mondhatjuk azt, hogy ez nem életszerű, meg stb., de gyerekek, ha ennyit nem tudunk elérni, akkor nem vagyunk urai az életünknek. Tehát egy hónapban egyszer legyen egy olyan nap, amikor neked van arra legalább...
3: 5 fél nap, 5 gyerek mellett mit csinálsz?
2: 5-6 órád, oké, 3-4 órád. Mm-hmm. De legyen az, hogy havonta ennyi van, hetente is legyen egy ilyen, hogy akkor a héten belül legyen legalább egy vagy két óra, amikor, és a napon belül is.
4: Igen.
2: És akkor meg kell nézni, hogy ez majd nem tilitolival, hogy mennyire, hol életképes, hogyan kell ezt megoldani, de szerintem az már nagyon sokat ad az embernek. Ha van egy rendszeres, erre kiszakított tér, meg egy idő, mint ahogyan egyébként egy csomó mindenre, ilyen gondolkodás nélkül nyitunk tereket, hogy ja, akkor ezt a részt ebből a filmből megnézem, meg stb., ami helyett egyébként miért ne lehetne akkor egy ilyen csendes zónát tartani.
3: De jó, csendes zóna. Nem élünk tudatosan. Azért nem, mint az előző adásban is beszéltünk, mert mindenáron mindent meg akarunk csinálni. Egyrészt a munkahely is ránk nyomja, hogy olyan terhelhető legyél, hogy még este 8-kor, 9-kor is a gépednél üljél, mert rád nyomják a munkafeladatokat. Persze mondják azt, hogy arra van időd, amire akarod, de azt látom tök normális, egészséges, még csak nem is torzult gondolkodású embereknél is, hogy iszonyatosan sokat dolgoznak. Irgalmatlan sokat. Igen. És amikor hazaérnek, akkor meg már semmire nincs erejük. És ugye sok esetben ott jön a család, mint második műszak.
2: Igen, a nőknek ez egy ilyen...
3: De a férfiaknak is hidd el, ha becsülettel

0: ott akar lenni a családi életében, és jelen akar lenni a gyerekei életében, akkor neki épp ugye a második műszak.
1: Kellene.
0: Én hát kellene. Mondom,
1: inkább kellene, de,
0: kellene, de
1: nem,
0: azért...
1: Nem ez a tapasztalat sajnos.
0: Én azért ismerek ilyet. Ilyeneket.
1: Legyen, igen, az, én is látok hasonlókat, csak hát akkor, amikor ő belead negyed annyit, akkor már nagyon hálás a feleség. Igen. Mert hogy valahogy a férfiaktól kevesebbet várnak el ezen a szinten, pedig ma már nem a mamut elejtésből jön vissza senki. Most akkor legyen egy másik körkérdés. Mi a tudatosság?
0: A jelen vagyok. Itt akarok lenni, a szétszórtságomból visszajövök ide, most jelen pillanatban, ebben a stúdióban, és figyelek.
1: Hát egy figyelem?
0: Biztos, hogy egy figyelem. Uh-huh. Itt vagyok, most jelen. Nem a tegnapomba vagyok, és nem a holnapomba vagyok. Itt és most vagyok az, aki vagyok, és nem is akarok más lenni, mint aki most vagyok. Ezért szeretem a mikrofont, mert itt mindig elérem ezt a jelenlétet.
2: Emellé hozzátenném azt, hogy ha tudom, hogy valami engem rongál, vagy nem jó számomra, azt igyekszem nem csinálni. Most itt rögtön az étkezés jut eszembe, mert én ebben pörgök nagyon sokat, hogy tudatos étkezés, tudatos mozgás. Igyekszem arra figyelni, hogy olyan dolgokkal tápláljam az elmémet, a testemet, a lelkemet, ami feltölt, és ki tud egyensúlyozni.
1: Nálad akkor jól értem, olyasmi a tudatosság, hogy arra figyelni, ami előre visz engem,
2: igen,
1: és nem arra,
2: igen,
1: ami hátráltat.
2: Igen, igen, igen.
0: De látod, itt is a figyelem.
2: Igen, igen. Abszolút, a jelenlét az kikerülhetetlen.
1: Igen. Nálam is hasonló, hogy valahogy újra önmagammá lenni. Levetkőzni azokat a felesleges sallangokat, amik befolyásolják a gondolkodásmódomat, a döntéseimet és a cselekvéseimet. Tehát egy ilyen sallagmentesebb létezésmód a tudatosság, mert akkor közelebb kerülök ahhoz, ami valóban bennem mozdulni akar.
0: A nagybőjti időszakban én nagyon szeretem ezt az időt. Pont azért, mert ezerszer tudatosabban élek. Ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb rendszer van az életemben. Odafigyelek az étkezésre, de nagyon szigorúan. És meg is vonok magamtól bizonyos táplálékot. És sokkal többet imádkozom, vagy meditálok, és sokkal többet figyelek befelé, tehát a test és a lélek és a szellem megkapja a táplálékot. És mire eljön a húsvét, a feltámadás ünnepe, kicsit azt érzem, mintha én is feltámadtam volna. Mm. És ezért szeretem, hogy ez egy olyan jó ugró lehetőség, és hogy ezt most úgy a világon sokan tesszük, tehát hogy nem csak az én kis magánakcióm, hanem ez egy közösségi cselekedet, és hogy ez összeadódik, és hogy ez nekem erőt ad ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljek, és tudatos legyek. Hogy nekem nagyon jó ez a bőti időszak.
1: És hány kultúrában jelen van, igen, ez a közel 40 napos, egy évben egyszer eltávolodás sok mindentől, na de akkor ezek szerint egy ilyen külső keretrendszer is tudja előmozdítani bennünk ezt a menedékvételt, tehát a magunkhoz való kapcsolódást, amit egyébként meg a világ nagyon kinevet. Tehát igen, amikor én azt mondom a többieknek, hogy na rúgjatok, balava hívnak, és én már a más terveztem. És akkor ezen mosolyognak, hogy nekem volt egy tervem. Hogy én, mintha én öreges úr lennék, aki tényleg ragaszkodik a kis terveihez, holott azt gondolom, hogy sokszor azok tényleg adnak egy olyan keretet, ami belül lehetséges különböző kapukat nyitni. És azt hiszem, hogy ezt a keretbe rakásnak az elvetését nagyon meg fogja szívni a társadalmunk.
2: Ez biztos.
1: Hogy ez így nagyon eltűnt, hogy a külső keretekben is megjelenik, hogy valami módon összeszedetten akarok élni. Hogy van egy struktúrája az életemnek.
2: És ez kell az önfegyelem is.
0: Igen.
2: Lenged, ami mostanában azért billeg.
1: Na hát, hogyha ezeket már így megállapítottuk, akkor azért azt hiszem, hogy én legalábbis most jutottam előre magamat illetően is, hogy meg tudtam fogalmazni bizonyos dolgokat, meg általatok is. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. És akkor most megkérdezem, hogy van-e bennetek még valamilyen félgondolat, ami ehhez a témához kapcsolódik.
0: Azt hiszem, hogy megtaláltuk a menedékünket.
2: Igen, nekem is ilyen napom lesz. Sokat kaptam most tőletek, köszönöm ezúton is.
1: Reméljük, ha a hallgatók is. Találkozunk legközelebb, akkor is tartsanak velünk.
0: Viszont hallásra.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6% pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak, a legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszeseket felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Külcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a külső sáv a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után. További sávlezárás nehezíti a Bihari úton a közlekedést a Mázsa térnél, a Kőbányai út előtt. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Gogol utcában, a Váci út közelében, illetve további útszűkület keseríti az autóval közlekedők életét a Pannónia utcában, a Katona József utca után. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Cifra-György utca és a Kelen utca között, illetve le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mint ahogy az Ezüsthegy utcában is, a Templom utcánál. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a félútpálya a Dagály utcában a Jakab József utcánál. A Mártirok útján pedig a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell számítani, szóval a tanulság ebből mindaz, hogy vezessünk óvatosan, türelmesen, meg hát egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön leginkább zavartalanul napos, derült időre van egy kilátás, legfeljebb kevés a gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleties szél gyenge és mérsékelt marad, délután pedig 24 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy ez tipikusan az az időszak, amikor reggel nagyjából 77 ezer réteg ruhát kell fölvenni, délután meg egy szál pólóban is beízad az ember háta.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Tárcsázzátok továbbra is a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Rám minden hétköznap lehet számítani, úgyhogy ez természetesen most sincsen más képszóval. Várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is, addig pedig olvasom gyorsan a következő kívánságot, hiszen kaptam egy SMS-t Dávidtól. Szia öcskös, Dávid vagyok Fábián házáról. Feleségemnek, Mancinak és fiamnak, Dávidkának szeretnék küldeni egy jó kis bódiguszti számot. Na hát, hogyha bódiguszti kell a Dávidnak Fábián házáról, akkor sok szeretettel el is indítom Mancinak és Dávidkának a egyik bódiguszti slágert, legyen mondjuk a, hát mondjuk a Nincs Más Semmi Bajom.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

tárcsázátok továbbra is a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis aki nem tudná, annak nagyon szívesen elmondom most, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesüljön, de nyilván azért van egy beszéd zenearány, és még sorolhatnám az ízléses határokat is, hogy azért az sem jó, hogyha végig csak abból áll ki 3 óra, hogy Jancsik a Pistinek speciálba küldi, ez annak küldi így, ez így, az úgy, ez sem jó, illetve az sem jó, hogyha csak a kért zenéket játszom le, ezért mondom, hogy erre az arany középútra próbálok törekedni nap mint nap, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább az időt. Olvasom is, hogy gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Rebekától így szól. Szia Csabi, Rebeka vagyok, és a szerelmemnek, Ádámnak szeretnék zenét küldeni, a Kámimót az Aranyszemektől. Szeretem nagyon, és puszilom, várom haza a munkából. Szép napot neked! Hát akkor neked is, drága kedves Rebeka, és életed választottjának is, Ádámnak. Nagyon sok szeretettel fogom akkor most elindítani.

Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után. További sávlezárás nehezíti a Bihari úton a közlekedést a Mázsa térnél, a Kőbányai út előtt. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Gogol utcában, a Váci út közelében, illetve további útszűkület keseríti az autóval közlekedők életét a Pannónia utcában, a Katona József utca után. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Cifra-György utca és a Kelen utca között, illetve le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mint ahogy az Ezüsthegy utcában is, a Templom utcánál. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a félútpálya a Dagály utcában a Jakab József utcánál. A Mártirok útján pedig a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell számítani, szóval a tanulság ebből mindaz, hogy vezessünk óvatosan, türelmesen, meg hát egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön leginkább zavartalanul napos, derült időre van egy kilátás, legfeljebb kevés a gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleties szél gyenge és mérsékelt marad, délután pedig 24 fok körül várhatjuk a csúcshőmérsékletet, úgyhogy ez tipikusan az az időszak, amikor reggel nagyjából 77 ezer réteg ruhát kell fölvenni, délután meg egy szálpólóban is beízad az ember háta.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Kedves engedelmetekkel, a mostani közszolgálati blogban egy kis sztorit szeretnék nektek inkább elmesélni most, ugyanis egy szörnyű és tragikus eseménynek voltam a szemtanúja, képzeljétek el. Elmentem Budaörsön egy műszaki cikk áruházba, ahol kellett vegyek a laptopomhoz töltőt, meg táskát, meg ilyen kiegészítő dolgokat, és sikerült mindent nagy nehezen megtaláljak, segítettek az eladók is, kedvesek voltak, stb. Stb. A lényeg, beálltam utána a sorba, és nyilván az ilyen boltoknál a sorba beraknak chipseket, csokikat, üdítőket, elem, mindenféle kábelek, meg ilyen egyéb kiegészítő dolgok, és ezek általában ilyen, tényleg ilyen kis fiszi-fuszi, ilyen pár száz forintos dolgok, hogy még egy kicsit azért költsél pluszba, nyilván nagyon jó a marketing, és ezeket szakemberek tervezték meg még annó évtizedekkel ezelőtt. Na de, mögöttem állt egy középkorú apuka a kisgyerekével, és képzeljétek el, hogy a kisgyerek odament az üdítős ilyen kis mini hűtőhöz, és mondta az apjának, hogy szeretne venni egy üdítőt. És most jön a történet legrosszabb része. Az apukája odament a hűtőhöz, és elkezdte nézni, hogy mennyibe kerül. És képzeljétek el, hogy über brutális árba volt, kétszer annyiba került az üdítő, tehát mondjuk nem 200 forint, hanem 500 forint, most csak mondtam egy példát, és akkor az apuka megmondta, hogy de hát fiam, ez kétszer annyiba kerül, mint a boltba. És én értem, hogy papíron kétszer annyi, de a valóságban mondjuk nem 200, hanem 470 forint. Tehát, hogy nem mindegy. De most komolyan kérdezem, remélem, hogy hallja az úriember, szégyellje el magát, hogy a gyerek elől sajnálja a pénzt. És most nyilván mondjátok, hát igen, a Csabika milyen gizda, meg a milliárdos, meg hogy ő gazdag, meg nem tudom mi, nem erről van szó. Ugyanis nagyjából minden esetben, hogyha az ember szegény, pár száz forint nem oszt, nem szoroz. Vagy hogyha gazdag, akkor sem szoroz. Tehát semmilyen formában sem szoroz, igazából pár száz forint nem ad hozzá semmit az életünkhöz, attól, hogy spórolunk, nem lesz több pénzünk, és ráadásul nem is arról volt szó, hogy nem engedhette volna meg az apuka magának azt, hogy a kisfiának vegyen egy ilyen üdítőt. Mert direkt megvártam, a kijáratnál, bejárat és kijárat ugyanaz ebben az esetben. Direkt ott megvártam ilyen kis diszkréten, hogy kimennek, és milyen autóhoz sétálnak oda, ha egyáltalán nem tömegközlekedéssel közlekednek. És én titkon abban reménykedtem, hogy hát, ha tömegközlekedéssel közlekednek, és akkor tényleg nem azért nem vette meg az apuka, mert spúr, hanem azért, mert tényleg nem engedhetik meg mondjuk úgy maguknak. És nem fogjátok elhinni, egy vadonatúj, második szériás, faceliftes, ráncfelvarrott Teslába ültek be. Tehát az a kocsi alsó hangon 18 millió, de gondolom, ahogy ő megvehette, csak 16 millióba kerülhetett, mert mondjuk nem úgy extrázta föl, úgyhogy ott elájultam teljes mértékben, hogy lehet valaki spúr a saját gyerekére, főleg, hogy mondjuk pár száz forintokról van szó, hogy nem 300, hanem 500 forint mondjuk egy üdítő, és közben meg Teslával jár, és én azt most azért mondom el, mert ez egy közszolgálati blokk, szóval az emberek minden napjait kell elősegítsem, és kifejezetten fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy én megértem, hogy nagyon fontos a sör, meg a hagymás lángos, meg a nem tudom micsodák, meg a pálinkák, de az ilyen mindenféle szenvedélyek helyett igazából sokkal fontosabb dolgokra is lehet azt a pénzt költeni, úgyhogy szégyellje el magát ez az apuka, és remélem, hogy a rádiótik hallgatói között nincsenek ilyen szülők. That's well.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Boldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Boldi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digi.

húznám annyira tovább az időt, hanem olvasom is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csavika, Tatár Dávid öcsémnek és Rolandnak szeretnék kérni egy zenét, hogy jobban menjen nekik a munka. Na hát, hogyha egy jó zene hatással van a munkájukra, és eredményesebb munkát tudnak ezáltal így átadni, akkor mindenféleképpen el is indítok Tatár Dávidnak és Rolandnak egy jó kis dalt, és én azt gondolom, hogy egy jó kis Leila Gyémi duett az most pont ide passzolna, Camimo 100, hát elég vagány csávónak tűnnek így SMS-en keresztül, gondolom csak van csajuk, feleségük, barátnőjük, élettársuk, bármilyen formában csak van párjuk, úgyhogy biztos, hogy szerelmesek is, ezért nagyon sok szeretettel akkor Leila és Gyémi fog énekelni Tatár Dávidnak és Rolandnak.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
1: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
2: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
1: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használom, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rigó Jancsi a cigány primás, akinek szerelméből sütemény született. Kevés olyan sütemény van, amelyhez ennyire különleges és romantikus történet kapcsolódik, mint a Rigó Jancsi. A csokoládés habos édesség mögött egy híres cigány primás, egy különleges szerelem és egy egész Európát bejáró történet áll. Rigó Jancsi a 19. század végének ismert magyar cigány primása volt. Zenéjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikereket aratott. A cigányzenészek ebben az időszakban fontos szerepet töltöttek be a vendéglátásban és a társasági életben. Zenéjük a kávéházak, éttermek és elegáns mulatságok hangulatának meghatározó része volt. Rigó Jancsi élete azonban akkor vált igazán híressé, amikor külföldön megismerkedett Clara Varddal, egy rendkívül gazdag amerikai családú származású nővel, aki egy belga herceg felesége volt akkor. A találkozásból szerelem lett. Clara elhagyta férjét, és Rigó Jancsival kezdett új életet. A kapcsolatuk hatalmas feltűnést keltett. A korabeli sajtó számára különösen érdekes volt, hogy egy előkelő társadalmi körökből származó nő egy magyar cigány primást választott társául. Történetük bejárta Európát, és Rigó Jancsi neve egyre ismertebbé vált. A szerelmi történethez később egy sütemény is kapcsolódott. A legenda szerint egy cukrász Rigó Jancsi tiszteletére készítette el a különleges édességet, amelyet róla neveztek el. A sütemény csokoládé és piskóta alapokból és gazdag csokoládékrémből áll, tetejét pedig általában csokoládébe vonat díszíti. Így lett a cigányprímás neve egy magyar klasszikus sütemény része. A Rigó Jancsi nem egyszerűen egy édesség. Egy olyan történet emlékét is őrzi, amelyben a zene, a szerelem és a társadalmi különbségeket áttépő kapcsolat találkozott. Rigó Jancsi története azért is különleges, mert jól mutatja, hogy milyen messzire juthatott egy tehetséges cigány muzsikus a zenéjének köszönhetően. A cigányzenészek évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, Rigó Jancsi pedig azok közé tartozott, akiknek neve a zenén túl is fennmaradt. Ma, amikor egy cukrászdában Rigó Jancsit kérünk, talán ritkán gondolunk arra, hogy az édesség neve mögött egy valódi ember és egy valódi különleges szerelmi történet állt. A sütemény azonban máig őrzi a híres cigányprímás nevét, így Rigó Jancsi zenéje és története egy egészen különleges módon maradt fent a magyar kultúrában. Egy sütemény, egy cigányprímás és egy legendás szerelem. Ezért több a Rigó Jancsi egy egyszerű édességnél.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a külső sáv a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után. További sávlezárás nehezíti a Bihari úton a közlekedést a Mázsa térnél, a Kőbányai út előtt. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Gogol utcában, a Váci út közelében, illetve további útszűkület keseríti az autóval közlekedők életét a Pannónia utcában, a Katona József utca után. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Cifra-György utca és a Kelen utca között, illetve le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mint ahogy az Ezüsthegy utcában is, a Templom utcánál. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a félútpálya a Dagály utcában a Jakab József utcánál. A Mártirok útján pedig a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell számítani, szóval a tanulság ebből mindaz, hogy vezessünk óvatosan, türelmesen, meg hát egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai hétfőnkön leginkább zavartalanul napos, derült időre van egy kilátás, legfeljebb kevés a gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleties szél gyenge és mérsékelt marad, délután pedig 24 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy ez tipikusan az az időszak, amikor reggel nagyjából 77 ezer réteg ruhát kell fölvenni, délután meg egy szál pólóban is beízad az ember háta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: 06303030-100. Ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádiódikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi hát értelemszerűen bele tud férni bruttó 3 órába. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem teljesítek is inkább egy újabb kívánságot, melyet nem régen kaptam SMS formájában, így szól az üzenet. Szia Csöbika, Jázmin vagyok, és Attilának, a drága, kedves, szerelmetes férjemnek szeretnék kérni egy dalt, és ezzel a zenével szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem őt. Na hát akkor Jázmin élete szerelmének, Attilának fog szólni sok szeretettel egy zene, és hát ez most ne legyen egy ilyen tipikus, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ilyen hú, a legnagyobb parti, a legnagyobb koktél, a legnagyobb nők, tánc, a legnagyobb zene, a legnagyobb aranyláncok, hanem egy kellemes, szívhez szóló dal fog most következni. Az én egyik személyes kedvencem a zenei listából, Rajmi és Zsüri duettje, Végtelen óceán.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságaitokat, és teljesítem is, hiszen ez a Bódik kívánságshow, ami annyit takar számotokra a valóságban, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a műsoridőbe, legalábbis annyit, és még annyival kiszeretném ezt egészíteni, hogy minden hétköznap lehet rám számítani, még akkor is, hogyha ünnepnap van. Nyilván én ezt hivatásból csinálom, mint ahogy például a mentősök, rendőrök, tűzoltók is nem a fizetésükért csinálják sajnos, hanem a hivatásuk miatt, mert ők ezt érzik magukba, hogy ezt kell csinálják. És hogyha március 15-e van, vagy augusztus 20, vagy mondjuk december 52-e, tök mindegy, hogy milyen naptári nap van, ők akkor is csinálják azt, amit tenniük kell, ahogy én is így szoktam eljárni, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy következő kívánság, melyet SMS formájában kaptam, nem tudjuk, hogy kitől, valamiért könyörögni kell nektek mindig, hogy mutatkozzatok be, de úgyis szerintem szép dolog, ha bemutatkozunk, mondjuk egy írás folyamán, ahol ugye anonim írunk, mert itt csak egy SMS-t, illetve egy telefonszámot látok mellé, úgyhogy nyugodtan mutatkozzatok be amúgy is, illetve legalább tudni fogom, hogy ki kéri a dalt, de felolvasom nektek, hogy mi a problémám. Szia Csabi, szeretnék a lányomnak kérni egy zenét, Roxinak, köszönöm szépen. Na most nem lenne jobb a kis Roxikának, hogyha mondjuk be tudnám mondani, hogy az apukája Pityuka, vagy az anyukája Julika kedveskedne neki sok szeretettel, mert nagyon büszke rá, hogy jól teljesít az iskolába. Tehát, hogyha ha írtok nekem egy SMS-t, nyugodtan mutatkozzatok be, mondjátok meg, hogy kinek, milyen dalt kértek, illetve egy kellemes kis fél mondatot, hogy miért kéritek a zenét. Most viszont, hogy Roxy egy kicsit megnyugodjon, hogy minden rendben van, már el is indítom neki a Rokkótól a Hidd azt lányom, minden rendben van.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után. További sávlezárás nehezíti a Bihari úton a közlekedést a Mázsa térnél, a Kőbányai út előtt. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Gogol utcában, a Váci út közelében, illetve további útszűkület keseríti az autóval közlekedők életét a Pannónia utcában, a Katona József utca után. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Cifra-György utca és a Kelen utca között, illetve le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mint ahogy az Ezüsthegy utcában is, a Templom utcán. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a félútpálya a Dagály utcában a Jakab József utcánál. A Mártirok útján pedig a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell számítani, szóval a tanulság ebből mindaz, hogy vezessünk óvatosan, türelmesen, meg hát egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön leginkább zavartalanul napos, derült időre van egy kilátás, legfeljebb kevés a gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleties szél gyenge és mérsékelt marad, délután pedig 24 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy ez tipikusan az az időszak, amikor reggel nagyjából 77 ezer réteg ruhát kell fölvenni, délután meg egy szál pólóban is beízad az ember háta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
1: Über, brutál, ultra, szuper kamerákkal igyekeznek a gyorshajtókat kiszűrni, még a határállomásokon való átkelést megelőzően a Balkánon. A helyi hatóságok a szomorú statisztikai adatok miatt automatizálták a kamerarendszereket Észak-Makedóniában. A balesetek száma azóta amúgy drasztikusan csökkent. Hát képzeljétek el, hogy a családom másik fele elutazott Görögországba, autóval természetesen, és amikor jöttek hazafelé, akkor poénból megbeszéltük, hogy miért nem találkozunk igazából. A fél út az nekünk Belgrád, Belgrád volt, és akkor ők is nagyjából egy 2-3 órára voltak, meg én is nagyjából 2-3 órára voltam akkor Belgrádtól, és hát elmentem Belgrádba, és az igazság az, hogy megfogadtam, hogy soha az életben nem fogok a Balkánon vezetni, mert életveszélyes és rettenetes, borzalmas. A sok ogre, meg a sok srek, meg a sok belső sávban lakó, meg hirtelen kivág eléd a jobb sávból, mert ő megy 102-vel, az előtte lévő utánfutós meg 98-al, és akkor inkább te fékezz le 130-ról 102-re, mint mondjuk ő 102-ről 98-ra. És izomból kivágnak eléd, és szó szerint satúfékezni kell, meg nagyon durva, tehát ha valaki mondjuk elmegy nyaralni valamiért a Balkánra, akkor ő ne spórolja ki azt a 20 ezer forint per fős repjegyet, hanem nyugodtan menjen ki repülővel, még annál nagyobb buli a gyerekeknek. Tehát például a gyerekeknek mi a jobb? Ülni egy autó hátsó ülésén, betuszkolva, mert kell ugye az úszógumi, meg a kempingszék, meg a nem tudom micsoda, és akkor ott be van tuszkolva, vagy ilyen kis vagányon, kifinomultan, elegánsan felszállunk a repülőre, és csak leszállunk. Illetve képzeljétek el, hogy mondjuk elég nagy létszámmal mentek ki, de mi azok alapján, az információk alapján így nagyjából kiszámoltuk, hogy mennyivel kellett volna többet ráfizetni egy olyan nyaralásra, hogy mondjuk repülővel kimennek egy all-inclusive, ultra full all-inclusive török luxus szállodába repülővel, mint hogy ők leautókáztak Görögországig, ott egy jó kis apartmant kibéreltek, maguknak főztek, ettek, ittak, sokkal jobb. tegyük fel, hogy mondjuk mindent figyelembe véve mondjuk 1 millió forinttal drágább. Na most az ember egy évben egyszer kimegy nyaralni, 365 napja van kereken arra, hogy azt a plusz többlet költséget igazából kitermelje, és ki is kell termelni, mert attól még, hogy spórolunk, attól nem leszünk előrébb. Viszont, hogyha nagyobb álmokat tűzünk ki magunk elé, mondjuk egy Görögország helyett kimegyünk egy all-inclusive törökbe, az egy kicsivel nagyobb álom, és az ember motiváltabban, hatékonyabban tud termelni, keresni, felkelni, elmenni, mindent megcsinálni, és hogyha kiszámoljátok azt az 1 millió forintos többletköltséget így nagyjából, és elosztjuk 365-tel, akkor csak annyi feladata lett volna, hogy naponta 2700 forinttal többet keres. Na, ez tényleg nem egy olyan egetrengető különbség egy évre leosztva, úgyhogy mindenki motiválja szépen magát, most ezzel nem pénzt szórok, meg százmilliókról beszélek, hanem csak tényleg az ember inkább, mint hogy beletörődik a saját kis sorsába, inkább egy egyel nagyobb ranglétrára igazából nézzen ki magának egy jó kis helyet, és oda próbáljon elérni. Igazából ez csak előre vezet, hátra biztos, hogy nem fog vezetni soha semmilyen esetben az, hogyha az ember álmodozik, és próbálja elérni az álmait.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Rendületlenül várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, tehát magyarul, röviden és tömören a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni ténylegesen a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, szóval már olvasom is gyorsan Dani kívánságát, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól. Hello, Csikó Dániel vagyok, és szeretnék egy jó pörgős számot a Robinak, Ricsinek és Ákosnak. Na hát akkor, hogyha ennek az egy dalnak, jónak is és pörgősnek is kell lennie, melyet mindjárt elindítok Dani kérésére Robinak, Ricsinek és Ákosnak, akkor ebben az esetben az nem lehet más, mint Makula Kincsótól, a

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a külső sáv a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után. További sávlezárás nehezíti a Bihari úton a közlekedést a Mázsa térnél, a Kőbányai út előtt. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkület kell áthajtani a Gogol utcában, a Váci út közelében, illetve további útszűkület keseríti az autóval közlekedők életét a Pannónia utcában, a Katona József utca után. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Cifra-György utca és a Kelen utca között, illetve le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mint ahogy az Ezüsthegy utcában is, a Templom utcánál. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budapest Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a félútpálya a Dagály utcában a Jakab József utcánál. A Mártirok útján pedig a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell számítani, szóval a tanulság ebből mindaz, hogy vezessünk óvatosan, türelmesen, meg hát egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön leginkább zavartalanul napos, derült időre van egy kilátás, legfeljebb kevés a gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleties szél gyenge és mérsékelt marad, délután pedig 24 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy ez tipikusan az az időszak, amikor reggel nagyjából 77 ezer réteg ruhát kell fölvenni, délután meg egy szál pólóban is beízad az ember háta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: 0630-30-30-100. Erre a telefonszámra várom a zenei kívánságokat, SMS vagy pedig betelefonálás formájában egyaránt, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak kitelik tőlem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is szaporítom tovább a szót, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, én Gyuszika vagyok, és az anyukámnak, Melindának szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal. Köszönöm szépen, hogy felnevelt engem, és hogy ennyire szeret engem. Na hát akkor szóljon sok szeretettel Gyuszika kérésére a drága édesanyukájának, Melindának egy jó kis dal. Legyen ez most Mr. Andreas-tól a drága.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dick.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rád.

Akaratom ellenére cikáznak a gondolatok, tovább lépek-e valaki más? Régen azt hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telét. Megismertem a lelkent, a jellemet, minden mozdulat kiábrál.

Minden áldott hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak belefér a bruttó 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy én a helyetekben ezt az alkalmat semmiféleképpen nem hagynám ki, hanem tárcsázzátok inkább a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, hiszen ez az a telefonszám, amire meg kell írni SMS formájában, vagy pedig ezen a számon fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig addig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Zoli vagyok, és a testvéreimnek szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod. Na hát akkor a Zolika nagyon rendes, hiszen egyrésztről a testvéreinek szeretne kedveskedni egy dallal, másrésztről sajnos nem sorolta föl a keresztneveket, úgyhogy ha hasonló SMS-t írtok, akkor gyorsan eszetekbe az, hogy mondjuk ti megírjátok a keresztneveket, hogy Jancsinak, Pityunak, Judinak és Gizinek szeretnék kérni egy dalt, és akkor úgy szívhez szólóbb, hogyha meg lehet így ezt így fogalmazni szépen. Minden esetre most akkor szóljon a testvér himnusz feldolgozása Rokkónak, Zolinak és a kedves drága testvéreinek, kivétel nélkül mindenkinek, akárhányan lehetnek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után. További sávlezárás nehezíti a Bihari úton a közlekedést a Mázsa térnél, a Kőbányai út előtt. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Gogol utcában, a Váci út közelében, illetve további útszűkület keseríti az autóval közlekedők életét a Pannónia utcában, a Katona József utca után. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Cifra-György utca és a Kelen utca között, illetve le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mint ahogy az Ezüsthegy utcában is, a Templom utcánál. Szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között, valamint le van zárva a félútpálya a Dagály utcában a Jakab József utcánál. A Mártirok útján pedig a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell számítani, szóval a tanulság ebből mindaz, hogy vezessünk óvatosan, türelmesen, meg hát egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön leginkább zavartalanul napos, derült időre van egy kilátás, legfeljebb kevés a gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleties szél gyenge és mérsékelt marad, délután pedig 24 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy ez tipikusan az az időszak, amikor reggel nagyjából 77 ezer réteg ruhát kell fölvenni, délután meg egy szál pólóban is beízad az ember háta.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: 8 óra munka és 8 óra pihenés. Na hát évezredekkel ezelőtt nem így nézett ki egy átlagos ember napja. A pihenésről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy azt megszakítás nélkül érdemes megtenni, hosszú időn át keresztül pedig egészen más volt a menetrend. Hát van mit tanulni az ősemberektől, az egyszer biztos. Ennek pedig komoly evolúciós oka van. Az Index cikke szerint igazából David Sampson, alvás szakértő, antropológus úgy véli, hogy kutatásai alapján a szakaszos pihenés egyfajta evolúciós előny volt. A kutató, aki nem mellesleg a Torontói Egyetem docense, éveken keresztül csimpánz fészekben aludt. Sőt, több afrikai törzs alvási szokásait is monitorozta, annak érdekében, hogy igazából megfejtse, miért is volt fontos az éjszakai ébredés. Azok, akik alvás zavarnak tekintették eddig az éjszakai ébredést, megnyugodhatnak. Nem csak az ősemberek, még a középkor generációi sem tudtak végig egyhuzamban aludni 7-8 órát. Az éjszakai ébredések, sőt, néhány éberen töltött órának megvolt a maga haszna. Az úgynevezett kétfázisú alvás több európai ország mellett még Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában is elterjedt volt egykoron. Sampson és a csapata 30 főemlős faj alvási szokásait elemezve jutott arra a megállapításra, hogy messze az emberek alszanak a legkevesebbet, a főemlősöket tekintve. Ennek ellenére hosszabb és egészségesebb életünk van, sokkal komolyabb kognitív képességekkel rendelkezünk, mint például mondjuk egy csimpánz. Testméretünk, agyméretünk, társadalmi szerkezetünk és a szárazföldi létünk alapján napi 11,5 órát kellene aludni nagyjából, de az emberek világszerte átlagosan körülbelül 7 órát alszanak, összegzi az Index cikke, hozzátéve, hogy ennek az oka az emberek fákról földre kényszerülése. A kutató a paleoid időszak embereinek és az afrikai törzseknek a példáját is megemlíti, miszerint a törzsek kisebb csoportokra szakadva aludtak egy kupacban, ám soha nem fordult elő, hogy mindenki egyszerre aludt volna. Kellett olyan ember is, aki vigyáz a többiek álmára, illetve az idősebbek korábban tértek nyugovóra, viszont ők hamarabb fölkeltek már hajnalban, míg a fiatalok tovább voltak ébren és tovább is aludtak. A csoport így mindig védve volt, nem csak a ragadozóktól, illetve az ellenségektől is, hanem így ámblok bármitől. Az éjszakai alvást kiegészítette a délutáni sziesta, ha pedig éjjel bármi miatt hosszabban ébren kellett lenni, napközben pótolták a kieső alvásidőt. Teljes volt az összhang a túlélés érdekében. A vadászó gyűjtögető népek a mai napig sokkal kevesebb alvással bírnak ki egy-egy napot, sőt egyes törzsek akár például alig 4,5 órával kibírják. Élettani jellemzőik mégsem rosszabbak, mint a modern körülmények között élő embertársaiké. A titok az összhang mind a természettel, mind az életkörülményekkel. Szóval a lényeg, hogyha valakinek alvási problémái vannak, akkor ő neki mindenféleképpen azt üzenem, hogy még egy ősember is halálra tud aludni. Akkor tudjunk már mi is aludni, hát elvégre csak okosabbak meg ügyesebbek vagyunk, mint egy ősember. Hoppá!
2: Szevasztok, hey!
3: Na ne! Nem igaz?
2: De igaz!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Van egy rossz és egy jó hírem számotokra. A rossz hír, hogy a mai Bódik Kívánság Show mindössze eddig tartott, viszont a jó hír, hogy én minden hétköznap teljesítem amúgy a kívánságokat, zenei kívánságokat leginkább, és még akkor is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik, nem egyszer voltam már augusztus 20-án, október 23-án, december 24-én is, úgyhogy én mindig itt vagyok nektek, veletek, értetek, mint ahogy holnap is, úgyhogy várok vissza mindenkit holnap, délután 3-kor, nagyon sok szeretettel, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Martin Laurentet, Aranyszemeket, valamint a Kis Palikának Így szép az élet című slágerét is, úgyhogy puszika, sziasztok, Déblesa!

Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátyás tér és a muzsikusz cigányok története. Budapest 8. kerületében, Józsefváros szívében található a Mátyás tér, amelyhez hosszú időn keresztül szorosan kapcsolódott a fővárosi cigányzenészek és muzsikus családok története. Tér és környéke nem csupán egy városrész volt számukra, hanem olyan közeg, ahol családok generációi éltek, találkoztak, zenéltek és adták tovább egymásnak a muzsikálás hagyományát. A muzsikusz cigányok a magyar zenei kultúra különleges és meghatározó szereplői. A 19. és a 20. században cigányzenész családok százai játszottak éttermekben, kávéházakban, mulatókban, szállodákban és különböző rendezvényeken. A hegedű, a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő hangja a budapesti vendéglátás meghatározó része lett. Józsefvárosban, így a Mátyás tér környékén is számos muzsikusz család élt. A környék fontos találkozási pontja lett azoknak a zenészeknek, akik számára a muzsika nem egyszerű foglalkozás, hanem családi örökség volt. A zenei tudás sok esetben nem iskolai tankönyvekből származott, a gyerekek már egészen fiatalon hallgatták szüleiket, nagyszüleiket és rokonaikat, majd fokozatosan megtanulták a hangszeres játékot. A muzsikus családok életében különösen fontos volt a szóbeli és a gyakorlati hagyomány átadása. Egy fiatal zenész nem csak azt tanulta meg, hogyan kell megszólaltatni a hangszert, hanem azt is, hogyan kell alkalmazkodni a közönséghez, hogyan kell együtt játszani a zenekarral, és miként lehet egy dallamot saját zenei érzékkel megszólaltatni. A Mátyás tér környékének jelentőségét később a magyar film és kultúrtörténet is tovább erősítette. A tér és a környék Józsefváros karakterének egyik ismert helyszínévé vált, amelyhez a városi szegénység, a sokszínű lakosság és a cigány közösségek története is kapcsolódtak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a muzsikusz cigányok története nem azonos a Mátyás tér történetével, és nem minden ott élő cigány család volt zenész. A kapcsolat inkább abban keresendő, hogy Józsefváros és a környék hosszú időn keresztül olyan társadalmi és kulturális környezetet jelentett, amelyben számos cigány muzsikus és muzsikus család élt. A Mátyás tér története így egy nagyobb kulturális örökség része. A magyar cigányzenészek több generáción keresztül járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar nóta, a verbunkos, a csárdás és az éttermi cigányzene világa ismerté váljon itthon és külföldön egyaránt. A muzsikusz cigányok öröksége ma is velünk él, a régi zenész családok történetei, a híres primások nevei, a családokon belül továbbadott dallamok és a hangszeres tudás mind azt mutatják, hogy a zene nem csak szakma, hanem identitás és örökség is lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D-k, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina a házban, és nagyon remélem nem csak a házban, hanem az autódban, és mindenhol, ahol szól a 100.3-as rádió frekvencia, mert hogy a kíváncsiság műsor a kedvenced 6 órától este 8-ig fog tartani, ahol te leszel a főszereplő. Kezdődjön hát az adás, írjatok kommentet a TikTokon, és díjtelenül itt is lehettek velem az adásban, most pedig kivételnek minden hallgatónak küldöm a következő dalt.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Kincses Beáta azt írja, Pécsi Kacsának szeretne küldeni sok-sok szeretettel a felesége Bea és a gyerekek Jancsika és Amira a következő dalt. Sok szeretettel és nagyon-nagyon várják őt már, izgatottan haza. A következő dalt akkor neked küldöm, millió puszi.

0: Hippodrom,
1: 106.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Niki szeretné Baracskára küldeni a következő dalt a testvérének, aki számára nagyon fontos és hiányzik is neki, úgyhogy a következő dalt Baracskára szeretném címezni, és nagyon remélem, hogy Baracskán is hallgatnak bennünket. Családi.

0: kapcsolódik. Hallod?
1: Mire szeretne küldeni egy jó kis dalt Maxinak sok-sok szeretettel, úgyhogy erőt, egészséget és boldogságot kívánok neked. Kinek szóljon a következő zene, hadd szóljon akkor mindenkinek, azoknak is, akik még eddig nem kerültek be a mai műsorba. Rambam!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgázvásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, a következő dal megy az összes taxisnak, az összes mentősnek, az összes tűzoltónak, az összes orvosnak, a takarítóknak, és mindenkinek, aki egyébként tömegközlekedéssel utazik, de hallgat bennünket. Mindenkinek szól, aki kórházi ellátás alatt van, mindenkinek szól, aki elzárt környezetben van most jelenleg. Akik otthonról hallgatnak bennünket, azoknak is megy a következő dal. Az összes lánynak, az összes fiúnak, az összes kisgyermeknek, mindenkinek sok-sok szeretettel, még a házi állatoknak is küldöm a következő dalt. Írjátok le még nekem, hogy kinek szóljon a zene, és aztán küldöm, talán neked is. Kedves hallgatók, akkor a következő dal mindenkinek is megy.

0: Rádió Dick.
1: Rubina szeretne küldeni Rolandnak egy jó kis zenét, úgyhogy erőt, egészséget és boldogságot kívánok hozzátok, és nagyon remélem, hogy nem is kell már egymás nélkül aludnotok. Hogyha viszont egy pár napot még ki kell, hogy bírjatok, akkor legyetek erősek, gondoljatok egymásra, az eltöltött pillanatokra, hiszen hogyha valaki szerelmes tud lenni a mai világban, az becsülendő.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Néha üzenetére került most a sor, aki azt írja, hogy Tavesz Bakteli Szabina, Jelgyélika, Maf, több is a Vav, Mora Nanoszke. Köszönöm szépen. Hát akkor hadd szóljon a következő dal a nagybácsi kádnak, hiszen a cigányságban azt jelenti a nanoszó. Erőt, egészséget kívánok hozzá, és remélem, hogy hallja ő is.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridő, ennyi volt mára, de ne felejtjétek, hogy 6 órától este 8-ig tart minden hétköznap, szóval jövök hamarosan, addig is csumi laktumát.

0: romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
1: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
2: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
1: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátyás tér és a muzsikus cigányok története. Budapest 8. kerületében, Józsefváros szívében található a Mátyás tér, amelyhez hosszú időn keresztül szorosan kapcsolódott a fővárosi cigányzenészek és muzsikus családok története. Tér és környéke nem csupán egy városrész volt számukra, hanem olyan közeg, ahol családok generációi éltek, találkoztak, zenéltek és adták tovább egymásnak a muzsikálás hagyományát. A muzsikus cigányok a magyar zenei kultúra különleges és meghatározó szereplői. A 19. és a 20. században cigányzenész családok százai játszottak éttermekben, kávéházakban, mulatókban, szállodákban és különböző rendezvényeken. A hegedű, a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő hangja a budapesti vendéglátás meghatározó része lett. Józsefvárosban, így a Mátyás tér környékén is számos muzsikus család élt. A környék fontos találkozási pontja lett azoknak a zenészeknek, akik számára a muzsika nem egyszerű foglalkozás, hanem családi örökség volt. A zenei tudás sok esetben nem iskolai tankönyvekből származott, a gyerekek már egészen fiatalon hallgatták szüleiket, nagyszüleiket és rokonaikat, majd fokozatosan megtanulták a hangszeres játékot. A muzsikus családok életében különösen fontos volt a szóbeli és a gyakorlati hagyomány átadása. Egy fiatal zenész nem csak azt tanulta meg, hogyan kell megszólaltatni a hangszert, hanem azt is, hogyan kell alkalmazkodni a közönséghez, hogyan kell együtt játszani a zenekarral, és miként lehet egy dallamot saját zenei érzékkel megszólaltatni. A Mátyás tér környékének jelentőségét később a magyar film és kultúrtörténet is tovább erősítette. A tér és a környék Józsefváros karakterének egyik ismert helyszínévé vált, amelyhez a városi szegénység, a sokszínű lakosság és a cigány közösségek története is kapcsolódtak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a muzsikus cigányok története nem azonos a Mátyás tér történetével, és nem minden ott élő cigány család volt zenész. A kapcsolat inkább abban keresendő, hogy Józsefváros és a környék hosszú időn keresztül olyan társadalmi és kulturális környezetet jelentett, amelyben számos cigány muzsikus és muzsikus család élt. A Mátyás tér története így egy nagyobb kulturális örökség része. A magyar cigányzenészek több generáción keresztül járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar nóta, a verbunkos, a csárdás és az éttermi cigányzene világa ismerté váljon itthon és külföldön egyaránt. A muzsikus cigányok öröksége ma is velünk él, a régi zenész családok történetei, a híres primások nevei, a családokon belül továbbadott dallamok és a hangszeres tudás mind azt mutatják, hogy a zene nem csak szakma, hanem identitás és örökség is lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
5: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 28-a hétfő van, és 20 óra múlt, és itt a Romaszalomban én ezen a héten arra gondoltam, hogy az ősz beköszöntével kicsit úgy érezzük, hogy vége van a nyári szabadságnak, kimozdulásnak, pedig nem, hiszen most indulnak a fantasztikus gasztrofesztiválok. És én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hova érdemes elmenni, mit érdemes megkóstolni. Nos, ebben profi segítségem lesz, mert hogy itt van velem a vonalban Rosta László, aki éppen ilyen programokat szervez. Szeretettel üdvözöllek itt a műsorban.
6: Hát először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szeretettel fogom várni majd őket a következőben beharangozott rendezvényünkön.
5: Én tudom, hogy a mi hallgatóinkat, ahogy engem is, legelőször a töltött káposzta fesztivál fogott meg. Megmondom az igazat, ezért hívtalak fel, mert engem ez annyira érdekelt. Tudunk erről egy picit beszélgetni, mikor lesz ez, hol lesz, hogy működik egy ilyen fesztivál?
6: A rendezvény Velence Korzón lesz. Ez már a 6. töltött káposzta fesztivál. Ezt mindig ősszel tartjuk, és mindig október 23-ai ünnephez kötődően nagyjából, mert akkor ugye szabadon ráérnek az emberek, kirándulni tudnak, és a Velencei tóhoz nagyon könnyű leugrani Budapestről, vagy akár Székesfehérvárról.
5: Hát nyilván, és hogy néz ez ki? Tehát mindenki bejelenti, hogy akar részt venni ezen, ilyen kiállítók és árusok, vagy hogy működik ez, és akkor ti befogadjátok tulajdonképpen ezeket.
6: Igen, hát tulajdonképpen itt 6 éve ugye szervezzük, a legnagyobb kiállítóink, főleg akik töltött káposztával foglalkoznak, mert van egyéb kiállító is, azok már évek óta vannak, nagyon megelégedtek a rendezvénnyel, és hát készülnek is többféle töltött káposztával ilyenkor a rendezvényre. Ugye töltött káposztának nagyon sok variációja van a magyar konyhában.
5: Igen.
6: És ezt általában szokták kedvelni a látogatóink.
5: Tehát igény van arra, hogy többféle tájegységnek a káposztáját kóstolják meg. Azért úgy alakítjátok, hogy legyen mindenféle, gondolom.
6: Igen, hát a hagyományos savanyú káposztás, csomboros erdélyi, szabolcsi édeskáposztás, cigány töltött káposzta, ami nem pejoratívan értendő, hanem ugye a szalonnával, füstölt húsokkal, kicsit feltúlbózott töltött káposzta, szóval számtalan variációval létezik.
5: Úgy látom, hogy 2 napos lesz ez a töltött.
6: 3 napos,
5: bocsánat, igen. Tényleg 23, 24, 25 a fesztivál, és akkor körülbelül hány főt szokott ez befogadni, te mennyi fővel számolsz?
6: Hát a 3 nap alatt azért egy ilyen 5-10 000 fő meg szokott látni.
5: Azt a mindenit.
6: Hát,
5: igen.
6: Időjárás függő is, reméljük, hogy akár hasonló időjárás, mint mai napon.
5: Legyen ilyen szép.
6: Mert akkor nagyon sokan lesznek, és természetesen ugye nem csak töltött káposzta lesz, hanem egyéb gasztronómiai kínálat is.
5: Például mire gondolhatunk itt?
6: Hát gluténmentes ételek például. Lángos, kürtös kalács, elmaradhatatlanul ugye, ami alap termékek, és akkor még a kézművesek, légvár, vidámpark, játszóház, gyerekeknek is programok, hát a időjárás engedi, akkor fagylalt, sörös kiállítók, egyéb italosok, üdítők, limonádék,
5: nagyon jól hangzik. Én még mindig ott vagyok leragadva ennél a több ezer érdeklődőnél, és arra gondoltam, hogy egyáltalán lehet ennyi káposztát főzni, hogy kiszolgálni ezt a rengeteg embert.
6: Hát a tavalyi évben árulok egy titkot, hogy az egyik kiállítónk, ha nem tudom, mondhatom el.
5: Bármit,
6: elmét,
5: nyugodtan.
6: A Kővári Kft. Békés Csabai Próbás Fesztiválról hozott föl hozzánk előre elkészített töltött káposztát, mert nálunk elfogyott szombaton.
5: Azt a mindenit!
6: ott megmaradt.
5: Pótolni kellett.
6: Igen.
5: Úr is, bele nem tudok gondolni, hogy hány töltés káposzta, hogy el egy ilyen. Több ezer töltés. Fantasztikus. Hány órára menjenek az érdeklődők? Tehát, hogyha mondjuk én el akarok menni, és azt mondom, hogy szeretnék ilyen káposztát tenni, mikor érhetek már oda, és mi a legkésőbbi időpont, amikor még gondolatom, hogy kapok egy töltés káposztán?
6: Jó. Pénteken 14 órakor kezdődik a rendezvény.
5: Oké.
6: Okay. És általában sötétedéskor este 7-8 órakor vége van. Ez nem egy éjszakában nyúló gasztronómia rendezvény. Szombaton és vasárnap 11 órától vagyunk nyitva, akkor már érdemes jönni, és estig továbbra is. Szombaton a Deciben zenekar játszik, vasárnap egy sétáló fúvó zenekar lesz, pénteki napra még nincsen meg a pont a zenei programunk, de folyamatos zenei alapszolgáltatást biztosítunk, hangulatzenét.
5: Értem. Tehát, hogy jó hangulatba teljen a sétálgatás, evés, nézelődés. Hát ez fantasztikus. Én nagyon sok fesztivált láttam a Magyar Fesztivál Facebook oldalán, és azon gondolkodtam, hogy mi alapján dönti el egy szervező, hogy melyik az az ételtípus, ami megír egy fesztivált. Megkérdezhetem, hogy te ezt hány éve csinálod, mióta foglalkozol ezzel?
6: 20.
5: Az igen. Akkor már nagyon rutinosan működsz ebben.
6: Igen, hát próbálunk egy olyan különbséget megszólítani, akik bizonyos tematikus ételek fele tendálódnak. Ugye nemrég zárult le a Süllőfesztiválunk szeptemberben, ami kifejezetten a halételekről szólt. Október 9-11-e között lesz a Lecsó Fesztivál, ami össze lett vonva a Pacal Pörkölt és Palacsinta Fesztivállal, arra is szeretettel várjuk a látogatókat, szintén Velence Korzón, a Velencén, a Korzón, a sétányon, és ezt úgy döntjük el, hogy nézzük azt a lehetőséget, amit a magyar konyha kínál.
5: Így.
6: Szóval a magyar gasztronómia ételeknek próbálunk mindig teret adni. Februárban mi szoktuk a Miskolci Kocsonya Fesztivál előtt csinálni a Kocsonya, nem Kocsonya Fesztivált ugyan, mert disznótoros, de mi szoktunk lenni az elsők január végén.
5: Említetted a Lecsó Fesztivált, ahol ugye pacal pörkölt, és palacsinta is meg fog jelenni. Én tudom, hogy ez ilyen gyerekes kérdés, de akkor nektek ilyenkor megvan az, hogy kik fogják vinni, tehát kik akarnak megjelenni, kik akarnak főzni, és a többi. Vagy ez mennyi idő erre egy ilyen szervezés?
6: Hát legalább 2 hónap.
5: Legalább két hónappal,
6: akkor is már kitesszük a Facebook posztot, hogy a kiállítók is tudjanak készülni. Ugye országszerte sok rendezvény van, és nekik is tudni kell, hogy na akkor ebbe az időpontba erre, és tematikusan tudjanak készülni ugye azzal a termékkel, mert a nagy vendéglátós kiállítóink azok ugye sok mindennel foglalkoznak, de ilyenkor, amikor Lecsó Fesztivál van, akkor lecsót hoznak. A töltött káposzta fesztivál van, akkor töltött káposztát hoznak.
5: Szerinted miért van az, hogy egy ilyen fesztivál beharangozóra, az ember jobban azt mondja, hogy szeretnék ott enni. Megmondom, azért én nem nagyon utazgatok azért, hogy egyek, de most, ahogy láttam ezeket a programokat, rögtön elkezdtem gondolkodni, hogy tudok oda menni vonattal, meg hogy működik ez. Szóval mi a vonzereje szerinted egy ilyen fesztiválnak?
6: Hát Velence Korzónak most a sok rossz hír, nincs víz, stb. Ellenére azért van egy nagyon varázslatos közelsége. Nagyon 20 perce van Budapesttől, 10 perce Fehérvártól. Vonattal fél óránként jön a vonat.
5: Aha.
6: Hogy még lehet, hogy sűrűbben. 10 percre van a vasútállomás.
5: Ez nagyon jó.
6: Szóval, aki mondjuk inni is akar, valamit nem kell gépjárművel jönnie, kelenföldi pályaudvaron felszáll a vonat, a hip-hop ott van.
5: Szuper. És szerinted ez neki a vonzereje, hogy nagyon szép tájt élvezhetünk közben, jó levegő lehet tenni, meg hát gondolom a közösség.
6: Igen, meg jó hangulat. Azért a Velence Kózónak van egy szépsége, annak ellenére, hogy sajnos túlba kevés víz van, de van még. Uh-huh. És ezért ott nagyon jól lehet sétálgatni, gyerekekkel, kutyával, biciklivel, bármivel lehet jönni. Szívesen látjuk a látogatókat ezzel.
5: Lesz-e még valami érdekes fesztiválotok, amit érdemes lenne esetleg megemlíteni?
6: Hát ebbe az évben ez a kettő lesz, a lecsó pacal, meg a töltött káposzta. Jövőre folytatjuk.
5: Szoktál szervezni karácsonyi vásárokat, ilyesmit, ha jön az ünnep?
6: Régebben igen, Budapesten majdnem szinte minden közterületen szerveztem 20 évvel ezelőtt karácsonyi vásárt. Adminisztratív okok miatt most ez nehezebben
5: megy. Most már nehezebb.
6: Igen, de most én is inkább kitelepülök forradbara, sörökkel, stb.
5: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, és hogy egy kicsi hangulatot hoztál így a hallgatóknak, ha esetleg szeretnének kimozdulni. Egyébként, aki nem tudta megjegyezni az időpontokat, az a Magyar Fesztivál Facebook oldalon meg tudja nézni újra. Engem még egyetlen dolog érdekelne, az egy kicsit személyes. Te megbírod-e állni ezeken a fesztiválokon, hogy meg ne kóstoljad az összes ételt, vagy egyáltalán neked még egy ilyen fesztiválon érdekes-e az, hogy egyél?
6: Természetesen nem bírom megállni.
5: Nem bírom megállni.
6: Alig várom, hogy a fesztivál után töltött káposztát egyet.
5: Egyébként most milyen fesztiválon is voltál a hétvégén? Mert mondtad, hogy...
6: Most hétvégén Győrbe voltam, de kiállítónak voltam, nem szervezőnek, ott egy halfesztivál volt.
5: Az igen. Megkérdezhetjük, hogy mivel érkeztél Győrbe?
6: Csesörökkel, magyar pálinkákkal, magyar borokkal.
5: Az igen. Hát ez nagy örömhír, hogy a magyar bor, magyar pálinka még mindig ennyire izgalmas a fesztiválozók számára. Meg azt hiszem, magyarok büszkék is vagyunk arra, hogy ilyen jók a boraink meg a pálinkáink.
6: Igen, ez így van.
5: Na, hát nagyon jó fesztiválokat kívánok neked. Én nagyon-nagyon szeretnék valamelyikre megérkezni. Nekem most nagyon tetszik ez, hogy 20 perc alatt vonattal oda lehet érni Velencébe. Én meg fogom nézni a menetrendet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
6: Szeretettel várlak a rendezvényen.
5: Köszönöm szépen.

0: Rádió Dík. Vorbinasz.
1: Kökényen áthallják az FM 100.3 Rádió Díkben is folytatódik a Roma Szalon. És hát igen, azzal indítottam, hogy gasztrofesztiválokról fogunk beszélgetni, mert számomra is, és remélem a hallgató számára is, ez mindig olyan nagyon izgalmas, és étvágy gerjesztő. Nos, hogy mitől más az, hogy étteremben megyünk, avagy fesztiválra, hát mindenképpen az egyedisége, az egyedi jellege egy-egy ilyen fesztiválnak, amikor egy-egy híres fogást ünneplünk tulajdonképpen, és együtt lehet enni a szabad levegőn, szétnézni, válogatni az ételek között, hiszen ezt egy étteremben nem tehetjük meg, nem mehetünk be a konyhába, nem nézhetjük meg, hogy ott rotyog az étel. És ha már megígértem, akkor tényleg elmondom, hogy milyen fesztiválokat érdemes meglátogatni, és próbálok olyan ételeket hozni, amit leginkább, legtöbben szeretnek, tehát amik népszerűek. Október 9-én őszi kürtös kalács piknik Tihanyban mini kürtös festnek nevezték el ezt a fesztivált, ami Tihanyban lesz, azaz őszi kürtös kalács piknik, az apátsági sétány támfalánál, ugyanaz idén elmaradtak a nagy kürtös kalács fesztiválok Budapesten, de Tihanyban tartanak egyet. Ez az esemény egyébként már 2 éve sikeres, és éppen ezért idén sem marad el. Lavender, Tihany és Piszki Villa közreműködésével lesz megszervezve október 9 és 11 között, tehát egy különleges őszi piknikre invitálják az érdeklődőket. Hát egyébként a kürtös kalács, nem tudom, hogy élte első fénykorát, de az biztos, hogy valahanyadikat éli, mert én emlékszem rá, hogy akár egy 10 évvel ezelőtt is talán volt egy-két féle kürtös kalács, mondjuk volt fahéjas, porcukros, vaníliás cukros, talán néhol megszórták dióval, de hát amit ment a kürtös kalács az elmúlt években, amilyen változásokon átment, egyrészt megváltoztatták néhol a formáját is, tehát lehet tölcsérformába kapni, fagylaltal, mindenféle öntetekkel, cukrokkal, szórásokkal a kürtös kalácsot, és annyiféle ízben lehet most már kapni, és ezek a töltött változatok miatt úgy érzi az ember, hogy ki kell próbálnia többször, és én úgy emlékszem, régen egy évben egyszer-kétszer ettünk, de most annyi ízt és élményt kínálnak ezek a mindenféle új töltelékek, hogy egy új gasztro élmény lett szerintem a kürtös kalácsból, és jó azt látni egyébként a turista negyedben, hogy a turisták folyamatosan kürtös kalács sétálgatnak az utcán. Én gondolom, hogy ezen a fesztiválon is nagyon sokféle kürtös kalács fog megjelenni. Glutén és tejmentes kürtös kalács is lesz, 100% mentesen, hangulatos zenével, szervezett programokkal és játékkal várják az érdeklődőket, és kürtös kalácsból készült desszerteket kínálnak, hát gondolom itt arról van szó, amiről az imént beszéltem, a mindenféle töltelék, szórás, öntet, nutellától kezdve minden érkezik már a kürtös kalács, tehát október 9, 11 és Tihany. És szokásomhoz híven nem maradhat el a születésnapi köszöntő, amiből több is lesz ma este, de kezdjük akkor egy kiváló prímással, mert hogy ezen a napon született ifja Berki László prímás, hegedűművész, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki, és Nyerges Erika író szavaival idézem fel az ő pályájának a történetét. 1965-ben született zenés családtagjaként, 9 éves korában kezdett hegedülni. A zeneiskola befejezésével felvételt nyert előbb a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába, majd később a Zeneakadémiára, ahol a kivételes tehetségek osztályába került. Ott 2 évet töltött el 1982. szeptemberétől a Magyar Állami Népi Együttes első hegedűse, édesapja Berki László mellett, aki nagy tanítómestere volt. 1984-ben a Vonó Párbaj című primás verseny egyik győztese volt. 1985 elejétől 4 éven át az Állami Budapest Táncegyüttes vezető prímása lett. Majd 1989-től visszatért a Magyar Állami Népi Együtteshez, mint első hegedűs. Ezt követően a zenekar szólamvezetője lett. Alapító tagja a 100 tagú cigányzenekarnak, 1995 óta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkereszt díjának kitüntetettje. 1982 óta a Magyar Állami Népű Együttes, a 100 tagú cigányzenekar és az Állami Budapest Táncegyüttes szervezésében sok belföldi és külföldi szereplésen vett részt, bejárta az egész világot Amerikától Japánig, Európa összes országán keresztül. Nagy sikerrel szerepelt. Isten éltesse őt, és természetesen most meghallgatjuk őt muzsikálni, aztán érkezem vissza, maradjanak velem.

0: Ifjabb Berki László muzsikált itt a Roma Szalomban. Kökény Annát hallják, akinek egyébként születésnapja van, és még egyszer Isten éltesse őt nagyon sokáig. Én pedig azt ígértem, hogy gasztrofesztiválokat fogok ajánlani. Egy nagyon izgalmasat találtam. Badacsonyban az Egri József strandon október 9-én Fügefest 2026-tal nyilvánvalóan Fügefesztivált rendeznek. Az esemény egyébként két napos lesz, tehát 9-től 11-ig tart, de lássuk a programot. 9-én pénteken 15 órakor nyitják meg a rendezvényt, és 22 óráig Fügefest gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Ugyanebben az idősávban Füge mini piac lesz, ahol nyilván fügét lehet majd venni, illetve lesz képbemutató, illetve vásár is. 22 óráig tart a rendezvény. Ami még érdekes a fügén kívül, hogy lesz különleges kávé kínálat, illetve Fáraó projekt a nagy színpadon. Szombaton pedig gyakorlatilag ugyanez a program fog megvalósulni, de a gyerekeknek egy picit más lesz, hiszen 13 órától 18 óráig fanyűvő játékparkot biztosítanak. Ezen alapon is 22 órakor zár a rendezvény. 11-e a zárónapja ennek a Fügefestnek, amelyben 13 óra 30-tól kerekasztal beszélgetést hallhatnak. Mi lesz veled Balaton címmel a nagy színpadon? Egészen megdöbbentő, hogy ez valóban téma. Szerintem idén volt az, hogy mindenki egy kicsit komolyan vette már ezt a Balatonnak a veszélyeztetettségét. Érdemes róla beszélni. Viszont a jazz rajongóknak egy jó hír, hogy vasárnap 12-től 14 óráig Babos Piller Jazz Duo lesz a nagy színpadon, illetve főző workshopot tart Pallag Dávid. Főző workshopján vehetnek részt, amelynek címe Kacsa és Füge. Például jól hangzik, én mind a kettőt szeretem. Illetve gyerekkorunk ízei gasztró színpad. Ez nincs részletezve, hogy mit jelent ez, mit takar, de szerintem biztos ez is egy nagyon izgalmas program lesz. Szintén lesz ártfestő, workshop, és 14 órakor a Balaton sütije 2026 verseny hivatalos eredményhirdetése lesz. Azt nem tudom, hogy majd meg lehet-e kóstolni a győztes sütemény, de az is izgalmas lenne. Szóval ez lesz a Füge Fesztivál, amely október 9-től 11-ig tart.
1: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick romasszalonjában és gasztrofesztiválokat. Ígértem a héten, és most egy nagyon érdekeset találtam. Velemi gesztenye napok október 10 és október 11-én természetesen Velemben. A régió legnagyobb gasztronómiai és hagyományőrző ünnepe 33. alkalommal lesz megrendezve, és amit kínálnak, hagyományok, ízek, zene és közösségi élmények. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a fesztiválra, ahol a gesztenye, a gasztronómia, a hagyomány őrzés és a közösségi élmények kerülnek középpontba. És akkor gesztenyézek egy kicsit itt a programok között. Lesznek koncertek, lesznek hagyományőrző kulturális műsorok, például fellép a Flórián tűzoltó férfikar. Aztán a Derű Néptánc Együttes, Csalafinták Vadhajtás Néptánc Együttes, szóval egy elég nagy showműsor lesz a színpadon, illetve mindkét napon gyermekudvarral várják a gyerekeket, mondókával, játékokkal, kézműves bemutatókkal, valamint civil szervezetek és egyesületek bemutatkozásával csalogatják a látogatókat. Vasárnap délután, mese délután, Becska Zsókával, mesék kicsiknek és nagyoknak. Szóval együtt lehet hallgatni a gyerekkel ezt a mesét. És a lényeg a rendezvény ideje alatt gasztronómiai különlegességek, gesztenyés finomságok, kézműves termékek és vásári forgatag várja a látogatókat. De nem csak itt ünneplik a gesztenyét, hanem a Kertészeti Centrumban is a 11. gesztenye fesztiválon, amely Keszthelyen lesz a Napfénysor 25 szám alatt színes, vidám programokkal és felejthetetlen gesztenyés finomságokkal várják az érdeklődőket egésznapos gasztroworkshop keretein belül. Megmutatják, hogyan lehet házilag gesztenye masszát készíteni, ez például engem is nagyon érdekel. Gesztenyesütés rejtelmeibe is beavatják az érdeklődőket, illetve lesz rajzverseny és receptverseny. Fantasztikus programokat ígérnek kicsiknek és nagyoknak. És ha hiszik, hanem a csodás Csehiben is ünneplik a gesztenyét. Itt lesz egy nagyon érdekes dolog, mert hogy itt lehet kapni majd nyers gesztenyét adagonként, és azt mondják, hogy te sütöd meg a forró parás felett, majd élvezed a saját magad sütötte gesztenye édes ízét. Tehát itt valóban együtt sütögetés lesz ezen a helyszínen, de aki fél attól, hogy önmaga sütögesse a gesztenyéjét, az egyszerűen megvárja, hogy megsütik neki. Kézbeveszés már ropogtathatja is, gondoltak azokra is a szervezők, akik nem szeretnék maguk megsütni. Október 10-én szombaton 13 és 17 óra között hagyományos gesztenyesütést szerveznek a Csehi Csodás Vásárkertben. Jó vidéki levegő, őszi színek, vaskályha, ropogó tűz, forró vasedény, kormosan hulló gesztenyehéj, ide sült gesztenyeillat és finom, ízletes sült gesztenyével csalogatják az érdeklődőket. Mindez pedig a Kossuth utca 4 szám alatt lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A rendőrségi garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Külcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, szeptember 28-a hétfő van, és 21 óra múlt folytatódik a Roma Szalon, és tartozom egy virtuális öleléssel, egy szülinapi köszöntéssel. Mondhatom, hogy most már barátom, a 60-i Roma önkormányzat elnöke, Bracsó Krisztián, aki itt is van velem a vonalban. Isten éltesen, drága Krisztián!
5: Ja, puszillek, és nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám, nagyon jól esik.
4: Hát tegnap volt a szülinapot, de én ma jutottam el addig, hogy fel tudjalak hívni. Hogy vagy, hogy érzed magad, hogy telt a tegnapi nap?
5: Nagyon jól érzem magam, egy évvel megint öregebb lettem, aminek nem örülök. Nem örülök neki, viszont annak, hogy egészséges vagyok, és hogy egészségesen töltötte be a 36. életévemet is, annak nagyon örülök.
4: Ó, de szemtelenül fiatal vagy, Krisztián. Egyébként mi történik 60-ban, mesélj, mire készültök, hogy telt a nyár?
5: Mozgalmas volt egyébként. Okleveleket adtunk át, az elismerő oklevelekkel jutalmaztuk a jó tanuló diákokat. Aztán ingyenes strandbelépőket osztogattunk a hátrányos helyzetű családoknak. rengetegen vették igénybe, több mint 150 strandbelépő jegyet osztottunk ki, és ezt úgy kell venni egyébként, hogy darabonként 4 fős volt a strandbelépő, tehát 150x4, tehát így kell venni, annyi embert strandoltattunk így, nem tudom, az önkormányzat.
4: Szuper.
5: Kiosztott több mint 30 emléklapot jó tanuló romadiákoknak, sőt nem jó tanulóknak, hanem kitűnő tanulóknak.
4: Gratulálok!
5: Úgyhogy, és mi most kirándulás előtt vagyunk, október 8-án fogunk menni Budapestre, Szép Művészeti Múzeum, az első állomás, ott fogunk kapni egy tárlatvezetést a múzeumba, az ókori Egyiptomot fogják nekünk tárlatvezetők ugye majd levezetni gyerekeknek, és akkor onnan megyünk a MOL Campushoz, van ez a 100, nem tudom, 40 akárhány méteres kilátótorony, és akkor utána meg megyünk a járni a gyerekekkel.
4: Jaj, de jó, hány gyerekkel érkezel?
5: Hát most, akik feliratkoztak, most körülbelül vagyunk 28-an, és akkor ehhez még szerintem jön körülbelül 10, tehát ilyen 40 gyerekkel megyünk.
4: Hány éves gyerekek ezek?
5: Ezek első osztályos, elsőtől 8. évfolyamig.
4: De első osztályos is van benne akkor.
5: Elsősök is, igen.
4: Jaj, de arra gyorsak.
5: Nagyon várjuk, ők is nagyon várják.
4: Hányan kíséritek, hány felnőtt kíséri ezt a sok gyereket?
5: 2 pedagógus jön, 2 iskolából jön, 2 pedagógus, és képviselők leszünk mi 3-an, tehát 5 felnőtt lesz rájuk.
4: Egyébként nagyon izgalmas lehet ez az egyiptomi kiállítás.
5: Én szerintem is, mert én egyébként 2-3 óra hosszáig telefonáltam, képzeld el, bent egy kollégával, aki bent dolgozik, és ő mondta, hogy, mert ugye nem tudtuk, hogy, mert van ugye az a klasszikus ókor, van ugye ami most megy náluk, az egyiptomi ókor, és akkor valami 2 témakört még említett, mert nem emlékszek, van ugye valami rajzművészeti valami is, és akkor mondta, hogy nem meggyőzött, hogy erre menjünk, mert ezt nagyon imádják. Ez az egyiptomi ókor, ez érdekes.
4: Na hát akkor hiába ért véget a nyár, nálatok még mindig mozgalmas lesz az élet, és én nagyon örülök neki, hogy te ilyen jó kapcsolatban vagy a helyi gyerekekkel. Nyilván kedvelnek téged.
5: Igen, igen, nagyon, meg én is őket. És elfelejtettem még neked, bocsánat, egy programot említeni, az meg tegnap volt, nem jó mondom, szombaton volt az első Jó ebédhez szóló nóta rendezvény.
4: Na, mesélj!
5: Nagyon szuper volt, ugye édesapámmal ugye ketten szerveztük, mert hogy ugye ez vármegyei indítatású rendezvény volt, ugye a fater ugye fent van a vármegyén, Egerbe, és akkor ugye ő indította ezt el, de 60 adott ugye helyet a rendezvénynek, csak Rassalkovics művelődési házban volt szombaton, sokan is voltunk, jó hangulat volt, patai öcsiék voltak egyébként publikálni itt, úgyhogy nagyon szuper volt minden. 3 fajta ételt főztek a asszonyok, úgyhogy...
4: 60-i asszonyok főzték a kaját.
5: Nem csak 60-iak, hanem úgy volt, hogy főztek 60 volt tőlünk, főztek a megyéről tarnőrsiek, főztek a gyöngyösiek, meg a hevesiek.
4: Ú, de jó! Nagyon klassz. Mondd el, hogy mi volt az étel egyébként, mert ezen az estén pont a kajákról beszélgettem egy fesztivál szervezővel, aki töltött káposzta, meg palacsinta, mindenféle fesztiválokat csinál. Most már annyira ott vagyunk az asztalnál, hogy mondd el, mi volt a kaja.
5: Figyelj, volt hogy cigánylecsó, ebbe volt ugye füstölt hús bodaggal.
4: Ú, de jó.
5: A másik csapat az töltött káposzt, ezt a hagyományos apró húsos töltött káposztát készítettek, és akkor volt olyan, hogy pacal, csülkös pacal.
4: Ú, de jó.
5: És a negyedik helyen volt olyan, hogy ilyen tarhonya volt hozzá főz, és apró, volt az ilyen pörkölt.
4: Van, ahol úgy hívják ezt, képzeld el, az a neve, hogy kemény tarhonya, amikor a tarhonya meg van pirítva, és együtt van főzve a pörköltel. Igen.
5: Így van.
4: Igen, Alföldön úgy hívják, igen. Ez inkább egy alföldi étel egyébként.
5: Igen. Csupa könnyű, úgy mondom neked, a csupa könnyű diétás volt.
4: Igen, de elfogyott, gondolom.
5: Ó, mind az összes. Sőt, még lehet, hogy kevés volt. Sokan voltunk, jó idő volt, úgyhogy jó volt a muzsika.
4: Na, egyébként. Hát biztosan. Énekesetek volt egyébként? Volt ott énekes?
5: Volt énekes, ő valamikor egy nóta énekes, nem tudom, ismered a Farkas Zsoltit.
4: Aha, aha.
5: Sokat szerepelt a Jó ebédhez szól a nóta.
4: Igen.
5: Még annó a rádióban is játszották sokat. És ő most a Patai Öcsiékkel szokott egyébként fellépni. És volt még itt a, nem tudom, van a Kis Rajkó, így hívják őket egyébként, a Rajkó zenekarnak, elvileg van egy ilyen, egy nagyon fiatal gyerekekből áll. Tevődik össze, és akkor ők is itt voltak egyébként, ők is muzsikáltak.
4: Ó, de jó! Hát ez nagyszerű. Ez nagyszerű. Hát akkor szuper szombatotok volt nektek.
5: Jó, jó volt, tényleg, nagyon jó volt.
4: Hát, drága Krisztián, én nagyon-nagyon sok boldog születésnapot, sok erőt kívánok neked a munkádhoz, és ezt a derűt, ezt az energiát tartsad továbbra is, és szeretettel várlak téged megint december elején egy nagy beszélgetésre, ha van kedved.
5: Természetesen hozzád mindig van kedvem menni, és tényleg neki, én meg nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy felhívtál, nagyon jó esett, köszönök minden jó kívánságot, és meg viszont kívánom neked is, meg az egész családnak, mindenkinek.
4: Isten éltesen, drága Krisztián.
5: Nagyon szépen köszönöm.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Folytatódik a Romaszala, rengeteg születésnaposunk van ma, illetve a holnap az egyik ilyen. Kökény Szandi, a Roma sajtóközpontból ismerjük őt, illetve volt vendégem itt a rádióban. Neki is nagyon sok boldog születésnapot kívánok, és sajnálom, hogy nem tudott ma minket meglátogatni, nem tudtam elérni, de ígérem, hogy hamarosan itt lesz velünk a stúdióban, próbálom ezt leegyeztetni. Addig is elégedjünk meg egy vele készült régebbi beszélgetéssel. Nagyon boldog születésnapot kívánok, Szandi, és sok erőt, sikert, egészséget a karrieredben.
3: Most az ELTE-nek a kommunikáció és médiatudomány szakára járok.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Beszéljünk már erről a szorongás részéről. Neked olyan volt, hogy ez a szorongás úgy jött, hogy nagyon-nagyon sokat tanultál, vagy hogy inkább pont nem tudtál tőle úgy tanulni? Hogy érezted? Ugye a szorongás inkább motivál arra, hogy tanulj, vagy inkább nehezebb volt foglalkozni vele?
3: Nehezebb volt, inkább halogattam, és mindig vártam, hogy így majd a következő nap elkezdem, és így végén meg ott voltam, hogy hát kéne csinálni, hogy legyen ebből valami, de közben meg egyébként hallok olyan sikersztorikat is, akik így nem tudom, például egy hónappal, vagy kettő hónappal az érettségi előtt vettek fel valamilyen emelt szintű tárgyat, és sikerül nekik duplázással bekerülni a vágyott egyetemre. Hát egyébként én elég hamar kezdtem el tanulni, csak nehezen folytattam. Úgyhogy...
2: Ez mit jelent? Ja, hogy neki készültél hamar, aztán egy szünetet tartottál a felkészülésre?
3: Hát igen, csak az a baj, hogyha elkezdek szünetet tartani, akkor egyszerűen így sokkal kényelmesebb már a szünetben ragadni.
2: Szerintetek jogos az a félelem, amennyire izgulnak a diákok egyébként az érettségitől?
4: Szerintem abszolút nem. Tehát én nagyon-nagyon féltem előtte, és tényleg már majdnem elsírtam magam, mielőtt bementem a szóbelisterembe, de amikor így ott ültem, és láttam, hogy ez az egész hogy működik, meg a tanárokkal így elnevetgéltem, meg elbeszélgettem, úgyhogy én utána már egyáltalán nem izgultam, meg én amúgy arra jutottam, hogy ez az egész érettségi nem egy ekkora nagy félelem, vagy dolog, mint ami hát meg van állítva.
2: Viszont nektek volt tétje, hiszen mentetek tovább tanulni.
3: Persze.
2: Ilyenkor ez még számít, az érettségi eredmény?
3: Persze, abszolút. Szóval most már egyébként új a felvételi rendszer, duplázással vagy tanulmányi eredményekkel, szóval tanulmányi eredményeket beszállít, még egyszer, szóval tanulmányi eredményeket beszámítva lehet felvételizni az egyetemekre. És például én azt gondolom, hogy túllihegtem, meg most szóval, hogy én azt gondolom, hogy túllihegtem, viszont ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos fordulópont az érettségi, mert azért csak ezen múlik, hogy végül is oda kerülsz, ahova szeretnél, de közben meg így próbáltam magam azzal nyugtatni, és egyébként minden érettségizőt azzal szeretnék nyugtatni, hogyha nem úgy sikerül, akkor jövőre ugyanúgy meg tudja ismételni, és igazából bármikor meg tudja ismételni, és voltak éppen nem olyan nagy dolog, de mégis az egy ilyen ambivalens dolog.
2: Igen, és ugyanazok a tanárok ülnek ott, elvileg, akivel 4 évig találkoztok.
3: Kivéve emeltem.
2: Emelten, nem?
4: Igen.
3: Teljesen új iskola, teljesen új tanárok.
2: Segítsetek nekem, mert én nagyon-nagyon rég érettségiztem. Hát akkor ti még nem is, egy rossz gondolat se voltatok. Tehát nagyon régen, és akkor nem volt egy emelt szint. Mit jelent ez? Hogy választja az ember? Főiskolára, egyetemre kerülés miatt választjátok. Hogy működik ez?
3: Hát egészen egyszerűen az emelt érettségi sokkal több pontot ér a felvételiben. Eleve jellemzően az intézményi ponthoz egy plusz 50 pontot hozzáad, bár ez abszolút egyetemtől függ, mert ugye ez az új intézményi pont jelenség, ez azt jelenti, hogy minden egyetem saját magának kiválasztja, hogy például egy emelt szintű érettségi mennyit számít vele a felvételiükbe. Én például ezért választottam 2 emeltet, én angolból és magyarból emelteztem, és általában azokat szokták választani, ami az emberek a legjobban megy, vagy a legjobban érdekli, vagy nyilván. Esetleg. Ugye van az a jelenség is, hogy a különböző szakoknál, például egy matematika szaknál nyilván kötelező az emelt matek szintű érettségi.
2: Igen, jó, eljutott, most már értem. És mi a különbség egyébként az emelt szint meg a normál között? Mire gondoljunk itt?
3: Mármint nehézségi fokozatban?
2: Mondjuk nézzük az irodalmat, hogy jobban kell ismerni az irodalmi műveket, vagy mi a különbség a kettő között?
3: Hát ami például a szóbeli tételeket illeti, úgy teljesen más a szóbeli témakör, és például nem József Attila szerelmi költészetéről kell beszélni, mint mondjuk az épszinte, hanem például arról kell beszélni, hogy József Attilának a mamával kapcsolatos verseiben milyen motívumok jelennek meg. Szóval ez egy sokkal részletesebb, sokkal átfogóbb.
2: Tehát, hogy érted-e is, amiről beszélsz.
3: Persze.
2: Tehát nem csak bemagoltál egy szöveget, hanem te magadat hozzá kell, hogy tegyed ehhez a dologhoz, ha jól értelmezem.
3: Persze, meg nyilván egyébként a tananyagnak a terjedelme is változik a középszint és az emelt szint érettségi között.
2: Minden esetre azt, hogy magyarból emelt szintűt vállaltál, az nekem nagyon szimpatikus, mert az irodalom az a mindenem. Annyira fiatalok vagytok, és annyira okosak és értelmes, és olyan szépen beszéltek, hogy ilyen öröm van ilyenkor a szívemben, amikor ilyen fiatalokat látok. Beszéljünk egy picit az egyetemről, ahova mentek, és hogy miért, vagy ahol te már vagy nyilván, és hogy miért pont ezt választottátok, de akkor én Szofival kezdeném ezt.
4: Jó, hát nekem egy picit más, tehát hogy én azért éltem meg másképpen az érettségit, mert én már márciusban tudtam, hogy engem fölvettek az egyetememre, és ezért nekem ez nem is volt valójában, tehát nem volt már akkora súlya nekem
2: az érettségi. Nem volt tétje.
4: Igen, nem volt tétje, nem volt már tétje. És én egyébként az teljes, tehát a 4 éves gimi alatt én nem tudtam, hogy hova szeretnék menni. Voltak elképzeléseim, amik kicsit ilyen furák voltak, vagy nem teljesen illettek hozzám, de valójában azért, mert még nem tudtam, hogy mit szeretnék, és szerintem ez teljesen rendben van. És én tehát az utolsó évemnek, tehát ebben az évben szerintem októberben vagy novemberben jöttem rá arra, hogy én a Bécsi CEU-ra szeretnék jelentkezni. És akkor egyébként politika, társadalom, tudomány és kultúra szakra vettek fel. Ez angol nyelven fog menni. És én azért...
2: Úristen!
4: Na, igen, kicsit sok. És én azért választottam ezt az egyetemet, mert egyrészt van családtagom, aki szintén járt a CEU-ra, úgyhogy emiatt is szimpatikus volt, meg ugye a CEU-nak egy ilyen nagyon nemzetközi multikulturális közege van, és én ezt nagyon-nagyon szeretném magamnak, hogy ezt megtapasztaljam. Meg alapvetően szerintem ez a szak is nekem nagyon-nagyon fekszik, és még az is volt az oka annak, hogy ezt választottam, mert nekem az az egyik fő célom, hogy ezzel, amit tanulok, tehát a politika, a kultúra, társadalomtudomány, ezzel szeretnék majd visszaadni az itthoni, a pesti, magyarországi roma közösségnek, tehát nekem ez a fő célom.
2: Ez fantasztikus, a világ egyik legszebb városába még tanulni.
4: Igen.
2: Szerint. Ismered egyébként a várost?
4: Én egyszer voltam csak Bécsben, és én beleszerettem, tényleg, akkor is elmentem megnézni az egyetemet, meg voltam mindenhol a városban, és én imádom.
2: Ez hogyan fog működni, hogy te ott tanulsz? A CEU biztosít neked kollégiumot?
4: Hát sajnos nem biztosít a CEU kollégiumot, viszont kerestem, vagy találtunk a szüleimmel egy nagyon jó másik független a CEU-tól kollégiumot, és én ott fogok majd lakni.
2: Hát ez nagyon izgalmas, és ez egy gyönyörű város. Tisztaság, gyönyörű, imádnivaló, olyan kellemes az egésznek a hangulata. Néha olyan érzése van az embernek, mint hogy teljesen más történelmi korba sétálna, ahogy nézi végig a házakat. Imádom ezt a várost. Gondolom izgatott vagy a tanévkezdés miatt. Itt van még a nyár, de hát aztán hamarosan elkezdődik.
4: Igen, nagyon várom, viszont van bennem egy kis tartás is, hogy el kell költöznöm otthonról, hogy milyen lesz a szüleim nélkül, de szerintem meg fogom oldani. Jó lesz.
2: Biztos vagyok benne, hogy jó lesz. Tehát azért választottad ezt, mert tényleg szeretnéd aztán ezt a munkádba beépíteni itthon.
4: Igen.
2: A te apukád Rácz Béla, ugye?
4: Igen.
2: Tehát azért nem ez egy ilyen légből jött gondolat.
4: Nem, hát én abszolút szerintem úgy nőttem fel, hogy nekem ez mindig is fontos volt, ugye apukám miatt, meg mindig vele, tehát hogy hallgattam, hogy miről beszélt, meg hogy mit csinál éppen, és akkor ez így közel áll a szívemhez, meg szerintem így a saját, már elkezdtem így a saját dolgaimat is csinálni ezen a téren, úgyhogy igen.
2: De ebbe belenevelkedtél.
4: Igen, pontosan
2: tulajdonképpen.
4: Igen, igen.
2: Gratulálok neked is, meg apunak is.
4: Köszönjük.
2: Egyébként, meg innen is üdvözöljük őt.
4: Igen.
2: Mesélj nekem egy picit, Szandikám, miért pont ezt választottad, ezt a szakot? Nyilván ez ilyen költői kérdés.
3: Hát egyébként nagyon sok előzmény történt előtte, ami miatt ezt a szakot választottam. Eredetileg én 8-osan még színész típus, szóval színész szakképzést adó középiskolába szerettem volna jelentkezni, ilyen technikumba.
2: Gyönyörű is a hangod.
3: Jaj, köszönöm.
2: Tényleg.
3: Köszönöm szépen. Igazából azonban így hagytam, hogy így a környezetem befolyásoljon, és így úgy éreztem, hogy ebből nem lehet majd megélni, és így ezek az álmaim így hát odébb sodródtak, de egyébként visszatértek, szóval nem mentek messzire, csak egy ideig szüneteltettem, és ettől függetlenül azt gondoltam, hogy középiskolában azt szeretném tanulni, ami érdekel, ha nem is feltétlen a színészetet, és így jutottam média szakra a kispesti középiskolámban, és egyébként én onnantól kezdve pszichológus szerettem volna lenni, nagyon egyedi, és nagyon, de nem egyébként, nagyon rengetegen jelentkeznek pszichológusnak, és hatalmas a túljelentkezés.
2: Tényleg?
3: Persze, én eredetileg az ELTE-nek a pszichológia szakát jelöltem meg, de hát ugye magas is oda a ponthatár, és egyébként nem is bánom, hogy nem oda vettek fel, mert egyébként már májusban tudtam, hogy nem oda szeretnék menni. Amikor februárban leadtam a jelentkezést, nekem ott ilyen hirtelen ötlettől vezérelve eszembe jutott a kommunikációs média szak. Mert hát egyébként egész nap, szóval, hogyha valaki engem ismer, én nekem egész nap be nem áll a szám. Folyamatosan beszélek, folyamatosan a gondolataimat közlöm, meg a véleményemet.
2: De nem idegen egymástól. A színművészet és a média, nekem is pont ebből a kettőből van egyébként végzettségem. Uh-huh. Szóval ezek nagyon ilyen rokon szakmák szerintem.
3: Egyébként azt gondolom, hogy van átfedés, és én úgy gondoltam, hogy későbbiekben ezzel szeretnék foglalkozni, bár azt nem gondoltam volna, hogy ma már például újságíró gyakornok leszek a Roma Sajtóközpontnál.
2: Mióta?
3: Egyébként május óta vagyok.
2: Na, akkor most erről meséljél, nem fogunk csak így átsitlani el felett, hanem mondd el, hogy történt ez.
3: Hát ez úgy történt, hogy ősszel voltam ilyen slam poetry esteken,
2: aha,
3: és felléptem kétszer. Igazán nem tartott sokáig, mert úgy éreztem, hogy nem feltétlen vagyok túlságosan tehetséges ebben a műfajban.
2: Na, Ácsi. Tehát te írod a slam poetry-t?
3: Hát a slam poetry-nek az a lényege, hogy mindenki saját,
2: magának írja. Oké, mert ismerem a műfajt, és akkor te, jó, és te mióta írsz ilyeneket?
3: Nem, igazából csak kipróbáltam, szóval így abszolút szoktam még írogatni, de már elsősorban csak magamnak, és mert hát így fejlődök ilyen autodidakta módon, így próbálom.
2: És ez milyen színpad volt?
3: A Peace-lemnél léptem fel kétszer. Egyébként az Inga Kultúrházban szoktak így ilyen, nem is, hát műsorokat igazából, és szoktak ilyen open mic-ok lenni, meg ilyen slam poetry versenyek, és én kettő alkalommal felléptem, és egyébként így nagyon élveztem, meg nagyon aranyos az a közösség, és nagyon...
2: És te ekkor álltál először most színpadon? Ezt azt kell gondolni? Tehát úgy értsem?
3: Egyébként igen.
2: És,
3: aha, igen. Igen, és nagyon jól esett.
2: Na, és akkor izgultál ugyanúgy?
3: Nagyon izgultam, elképesztően izgultam. Én nekem rájöttem, hogy hatalmas lámpalázam van, és hát nem, de közben meg nagyon jól esett ott a színpadon állni, és így utólag így azt érezni, hogy megcsináltam, így is így legyőztem a szorongásomat, és ez egy további ilyen produktumokhoz ihletett. Na, és ott találkoztam Szegedi Dezsővel, aki az egyik ilyen versenyen a zsűriben ott volt, és utána oda jött hozzám, hogy nem szeretne indiszkrét lenni, de hogy egyébként roma származású vagyok. mert elsősorban, hát így először, hogyha valaki rám nézi, nem gondolná, hogy az vagyok, de hát így egyébként a nevem eléggé árulkodó, és hát mondtam, hogy persze, igen, az vagyok, és mondta, hogy ugye van a Roma Sajtóközpont és a Roma Play, és hát nem is, ott, akkor még nem is kerestek gyakornokokat, hanem így azt kérdezte, hogy így adnék-e szívesen nekik interjút, vagy ilyesmi, mert keresik a roma tehetségeket, roma fiatal tehetségeket, és ott még ilyen gondolkodóba estem. Aztán egyébként ez ilyen isteni áldás volt, így pont a második fél évemben lett egy olyan órám, olyan tárgyam az egyetemen, a reprezentáció politikája, ami abszolút nagyon erőteljesen megnövelte bennem a cigány identitásomat, mert egyébként így a családunknak annyira nem olyan erős a cigány identitása, de ott ez a tárgy akkora hatással volt rám, hogy úgy gondoltam, hogy ideje ilyen ösztöndíj programokra leadnom a jelentkezésemet, és pont ráírtam Dezsőre, hogy egyébként nagyon szívesen önkénteskednék náluk, vagy bármi ilyesmi. Én nem feltétlen a kamerák előtt, már amúgy ott vagyok a kamera előtt, de na mindegy. És akkor erre pont azt mondta Dezső, hogy így évek óta nem hirdettek gyakornoki programot, de pont következő hétfőn akarták kitenni. Úgyhogy ez ilyen nagyon nagy láncreakció lett, és jelentkeztem, felvettek, beválogattak, és most itt vagyok, és már kijött kettő cikkem, és az egyiket az egyik gyakornoktársammal írtam, és már átvette a Telex, meg a 24.hu, és igen.
2: Hol találhatóak ezek a cikkek egyébként? Tehát hogy találjuk meg? Tehát gondolom a Roma Sajtóközpont az a saját felületére is felrakta? Vagy a Roma...
3: Persze, persze. Facebookon a Roma Sajtóközpont néven megtalálható, YouTube-on pedig a Roma Play-en. Egyébként most a Pride-ra is közvetítettünk, bár egyébként ott a saját alakításom az nem volt a legjobb, bár hozzáteszem, első tudósításom volt, és első élőzésem.
2: Szerintem én láttam.
3: Ne.
2: De szerintem igen.
3: Jaj.
2: Mennyire más az embere, tehát egy kamerán keresztül, mint így élőbe. Most rakom össze.
3: Beszélni.
2: Amúgy most rakom ezt így össze az agyamba. Egy valamit nem kérdeztem meg.
3: Igen.
2: Hogy ti onnan ismeritek egymást? A legfontosabbat. Jaj, hogy nagyon néz a vendégeim, gondolkodva néznek egymásra, mert nem ugrik be nekik, hogy honnan van az ismerettség. Na, megvan?
3: Hát én úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen, én nem is, nem tüntetés volt, mi az. Hát így az együttneveléssel kerestük az országot.
4: Egy ilyen flashmob volt az. Egy ilyen flashmob volt, vagy valami ilyesmi.
3: Ott volt a színész Bob, és így a Rákóczi téren így rappeltek, és én is eljöttem. És ott volt Sophie is, és nagyon hamar.
2: És ez régi barátság?
3: Pár hetes.
2: Komolyan? Jaj, de jó, nagyon tetszik.
3: De ez nagyon aranyos. Elsőre meg volt köztünk az összhang, szóval elképesztő.
2: Akkor biztos nehéz lesz egy picit, hogy ő majd Bécsben fog élni. Elég sokat, aminek ő nagyon fog örülni, gondolom.
3: Hát megyek ki hozzá.
2: Ja, ki, lesz kit látogatni.
4: Persze, meg amúgy szerintem nagyon sokat fogok hazajárni. Tényleg, már apa is mondta, hogy nehogy azt gondoljam, hogy én ott majd kint leszek, tudod? Aha. Szerintem ilyen két hetente fogok amúgy hazajárni.
2: Na, hát biztos nektek most van, illetve most jön az életetekbe. Szerintem ez az élet legjobb időszaka, amikor az ember már egy picit leszakad a családról, meg már nem tekintik otthon annyira gyereknek, de azért még nem is családanya, ha most így nőként nézek rátok, hanem tényleg önállóan tud tanulni az életét, irányítani. Ez életeteknek a legjobb évei, azt most így megmondom nektek, úgyhogy tessék kihasználni nagyon minden pillanatot, mert ilyen nyugalmatok már soha többen. Vagy férjezmentek, vagy már dolgoztak. Szerintem vágjunk bele a kis szavacskákba, ugyanis ezen a nyáron itt a Romaszalomban a vendégeim húznak egy ilyen kis télapó csizmából különböző kis fogalmakat, és azokról beszélgetünk, és nagyon szeretnék most Sophie-val kezdeni, és mondd el, hogy mi féléket húzták.
4: Mindkettőt mondjam?
2: Persze, nyugodtan.
4: Jó, az egyik az a hagyomány, másik pedig az, hogy tánc.
2: Jaj, de jó, egymás mellé húztad szinte, ugye?
4: Aha,
2: mert
4: igen,
2: lehet
4: igen.
2: Összefüggést találni. De akkor kezdjük a hagyománnyal. Számodra mit jelent ez a szó, hogy hagyomány egyébként?
4: Hú, én egyébként nagyon, pont mostanában, és szerintem pont azért, mert most kezdek felnőtté válni, nagyon sokat gondolkodok ezen, hogyha majd nekem lesz családom, akkor hogyan szeretném, vagy hogy én, mint nő, hogyan szeretném megélni ezt az ilyen hagyományos női szerepemet, és én mindenképpen a hagyományhoz elsősorban így a családot kötném, hogy nekem anyukám, meg apukám milyen, meg hogy majd én milyen anya szeretnék lenni. Tehát nekem ez ugrik be róla így először.
2: A hagyományok azok a szokásaink, úgymond.
4: Igen.
2: Amiben úgy az identitásunknak a gyökereit találjuk, vagy abba gyökereztünk bele. De nagyon érdekes dolog, és úgy örülök, hogy két okos lányjal beszélhettem ezt meg. Mondom a példámat, és akkor így könnyebb róla beszélni.
4: Na, jó.
2: Hogy én felnőttem egy bizonyos családi környezetben, ott voltak bizonyos szokások. Aztán, amikor nagy lettem, akkor azt próbáltam azonosítani más hozzám hasonló családok szokásaival. Azt hittem, mindenhol ugyanaz a szokás. És aztán idővel meg kellett azt értem, hogy van olyan, ami csak az én családomnak a szokása, és van, ami pedig egyezett más roma családoknak a szokásaival. Ti találkoztatok már azzal, hogy azt gondolod, hogy a másik családban is ez így működik, vagy másik roma embereknél, és közben az csak nálatok működött úgy. Van valami ilyen? Legyen az ünnepnap, vagy családi szokások.
4: Most erről az ünnepről az jutott eszembe, hogy van egy ismerősöm, aki azt mesélte, hogy ő a családjával, tehát magyarországi cigányember, és hogy ő a családjával ünnepli az ederlezit. És én ezen annyira meglepődtem, mert hogy ez Magyarországon egyáltalán nem szokás, meg mi ezt így nem...
2: Igen.
4: De szerintem ez amúgy gyönyörű.
2: Igen. Nagyon érdekes. Ezt még én sem hallottam egyébként. Nagyon érdekes. Neked vannak olyan a családból hozott hagyományok, amit úgy érzed, hogy mindenképpen meg szeretnéd tartani, majd a saját családodban, majd a saját unokáddal is esetleg?
4: Hát nekem mindenképpen a főzés az, amit szeretnék vinni magammal, mert nálunk tényleg állandóan tehát jelen van az, hogy ez egy jelenség nálunk, hogy mi állandóan főzünk, tehát hogy anyáik meg a mama főznek, és akkor szerintem pont most vagyok így abban a korszakomban, hogy próbálom megtanulni, például most a múltkor pont megtanultam bodakot sütni.
2: Tényleg?
4: Igen.
2: Jaj, de jó.
4: És akkor ezt mindenképpen szeretném majd továbbvinni az én családomba.
2: Van ebben azért az is, hogy egyedül leszel, és lehet, hogy majd főzni kell
4: magad.
2: Hát
4: egy picikét, igen, tehát hogy azért éhezni se lenne jó majd jövőre, de szerintem ennek inkább az a gyökere, hogy majd én is szeretnék olyan családanya lenni, aki főz otthon.
2: Igen, és milyen érdekes, hogy a család fogalmáról a romáknak azonnal a konyha asztal jut eszébe. De ugye?
4: Igen.
2: Tehát azonnal az ételek.
3: Nálunk is ugyanez apukám szakács, úgyhogy.
2: Az igen.
3: Igen.
2: És te tudsz főzni?
3: Én most tanulom, mert most elköltöztem otthonról. Külön költöztem, és hát rájöttem, hogy az élelmiszer nem egy olcsó dolog. és mostantól senki nem fog rám főzni. Ellenben egyébként nagyon-nagyon jól megy, és ezen felül mindig is nagyon-nagyon szerettem sütni, és majd egy hatalmas vágyam lesz egy saját cukrászdát nyitni.
2: Komolyan?
3: Én imádok egzotikus süteményeket így kipróbálni és kóstolni, és ezeket a fancy cukrászdákat, úgyhogy nekem ez az én red flagem, ha van ilyen.
2: De figyelj, ez körülbelül a negyedik olyan dolog, amit nagyon vágysz, és én látom a szemedből, hogy te tényleg fogsz hozzáérteni. Azt tudjátok, hogyha valakinek sok felé van tehetsége, az tud nehéz lenni? Hallottatok már arról?
3: Persze. Igen. Én egy időben jártam coachhoz is, és mert voltak egyébként ismerőseim, akik így tudták, hogy például

0: mégiscsak 18-20 választan, hogy merre induljon el, és képzeljétek el, az évek visszahozzák ám azokat a dolgokat, amit mondjuk 20 évesen lehet egy picit elenged az ember, aztán egyszer csak visszaköszön az életébe ilyen 35 évesen. Szóval mondjuk, mit tudom én, 18-tól 21 éves koromig tévéztem, a műsorokat vezettem, és akkor visszaköszön 48 éves koromba újra, ugye ez a munka. Szóval ezek a dolgok, amit így elvetsz így egy magot, egy gondolatot, azok ki fognak ám nyílni, és meg fognak jelenni az életetekbe. Ti amúgy az ilyesmiben hisztek?
1: Egyébként én abszolút. Szóval például ugye meséltem, hogy színész szerettem volna lenni gyerekként, és most pedig az egyetemen csak olyan barátaim vannak, akik hát szinte, akik ilyen nagyon theaterkidek, úgymond ilyen, mindig színésznek készül, vagy pedig ilyen kiemelkedően nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, és ilyen extrovertáltak, és annyira jó, mert ezekben a közösségekben így érzem magamat így igazán, így jól és kiteljesedve.
0: De egyébként a többi fiatallal, amikor egy közösségben voltál, ott érezted, hogy a többi fiatal az nem annyira kifelé nyitott? Itt nem a szorongásról beszélünk, hanem mindaz, amit elkíván egy média szakma, vagy egy színész szakma.
1: Hát persze, egyébként vannak mindenhol introvertált emberek, de én mindig igyekeztem arra törekedni, hogy a kapcsolati tőkémet ettől függetlenül fejlesztem, és egyébként ezért is gondolom, hogy az egyetem a tudás és az érzelmi és értelmi intelligencia fejlesztése mellett és a nézőpontnak a szélesítése mellett remek alapot nyújt a kapcsolati tőkének az építéséhez.
0: Nagyon okos gondolat.
2: Nekem meg erről az jutott eszembe, hogy én miután elballagtam, most egy hónapja, azon gondolkodtam, meg miután már megtudtam, hogy felvettek az egyetemre, azon gondolkodtam, hogyha én nem ebbe a gimibe kerülök be, és nem leszek, ugye romberes voltam az egész gimnáziumi éveim alatt, és hogyha nem kerülök be ezekbe a közegekbe, akkor lehet, hogy most nem tartanék itt, hogy ide fogok jelentkezni egyetemre, és hogy én ezt egy ilyen csodának tartom, hogy igen, tényleg minden azért történt eddig az életemben, hogy most ide elkerüljek.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rigó Jancsi a cigány primás, akinek szerelméből sütemény született. Kevés olyan sütemény van, amelyhez ennyire különleges és romantikus történet kapcsolódik, mint a Rigó Jancsi. A csokoládé és habos édesség mögött egy híres cigány primás, egy különleges szerelem és egy egész Európát bejáró történet áll. Rigó Jancsi a 19. század végének ismert magyar cigány primása volt. Zenéjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikereket aratott. A cigányzenészek ebben az időszakban fontos szerepet töltöttek be a vendéglátásban és a társasági életben. Zenéjük a kávéházak, éttermek és elegáns mulatságok hangulatának meghatározó része volt. Rigó Jancsi élete azonban akkor vált igazán híressé, amikor külföldön megismerkedett Clara Varddal, egy rendkívül gazdag amerikai családú származású nővel, aki egy belga herceg felesége volt akkor. A találkozásból szerelem lett. Clara elhagyta férjét, és Rigó Jancsival kezdett új életet. A kapcsolatuk hatalmas feltűnést keltett. A korabeli sajtó számára különösen érdekes volt, hogy egy előkelő társadalmi körökből származó nő egy magyar cigány primást választott társául. Történetük bejárta Európát, és Rigó Jancsi neve egyre ismertebbé vált. A szerelmi történethez később egy sütemény is kapcsolódott. A legenda szerint egy cukrász Rigó Jancsi tiszteletére készítette el a különleges édességet, amelyet róla neveztek el. A sütemény csokoládés piskóta alapokból és gazdag csokoládékrémből áll, tetejét pedig általában csokoládébe vonat díszíti. Így lett a cigányprímás neve egy magyar klasszikus sütemény része. A Rigó Jancsi nem egyszerűen egy édesség. Egy olyan történet emlékét is őrzi, amelyben a zene, a szerelem és a társadalmi különbségeket áttépő kapcsolat találkozott. Rigó Jancsi története azért is különleges, mert jól mutatja, hogy milyen messzire juthatott egy tehetséges cigány muzsikus a zenéjének köszönhetően. A cigányzenészek évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, Rigó Jancsi pedig azok közé tartozott, akiknek neve a zenén túl is fennmaradt. Ma, amikor egy cukrászdában Rigó Jancsit kérünk, talán ritkán gondolunk arra, hogy az édesség neve mögött egy valódi ember és egy valódi különleges szerelmi történet állt. A sütemény azonban máig őrzi a híres cigányprímás nevét, így Rigó Jancsi zenéje és története egy egészen különleges módon maradt fent a magyar kultúrában. Egy sütemény, egy cigányprímás és egy legendás szerelem. Ezért több a Rigó Jancsi egy egyszerű édességnél.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
2: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Köszönöm szépen, Józsi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
3: Jó esélyt mindenkinek, hát én köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó.
3: Így van, hát köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszéltek a lemezemről, ami most fog megjelenni majd október 1-én, és ez egy nagy dátum lesz számomra, már van szempontból is, hogy a kerek 40. születésnapom, és a zene világnapja.
2: Így van.
3: Ugye én szerettem volna így erre a dátumra, örülök, hogy hála Istennek így összejön, és ekkor fog megjelenni ez a lemez, igen.
2: Hol hallhatjuk a lemezedet? Ez a legfontosabb kérdés most így az elején.
3: Igen, először Spotify-on lesz hallható, és idővel szeretnék majd ugye fizikális CD-ben is nyomtatni. Egy pár példány, főképp egyébként közelismerősöknek, barátoknak, ajándékba, stb.
2: Igen, ezért is kérdezem, mert valójában mostanában azért kevésbé divatos már sajnos a CD is.
3: Igen,
2: Tehát, hogy már nem feltétlenül úgy hallgatunk lemezt, hogy akkor betesszük a CD-re.
3: Hát igen, megmondom őszintén, én is már Spotify-on hallgatom a lemezeket, főkép, úgyhogy nyilván van egy-két lemezem, amit kaptam, azokat ugye hallgatom továbbra is, de valahogy gyorsabb úgy hozzáférni már, beütöm, hogy az előadó, tudom, hogy megjelent a lemeze aznap, akkor gyorsan beütöm Spotify-on, hallgatom, és elég jó minőségben lehet hallgatni. De viszont azért van varázsa annak, hogyha fizikális CD, ugye az egy főleg a bakelit lemez, ugye, ami szerintem kezd visszajönni ugye divatba, az ilyen retro.
2: Én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy legyen egy fizikális megjelenése is, hiszen én például Andriskát kimondottan úgy nevelem, hogy én megtartottam a CD-imet, mert hogyha az ember a kezébe vesz egy ilyen albumot, egy borítót, akkor megtapogatja, el tudja olvasni a track listát,
3: igen, nézi
2: látja
3: a fotót.
2: A képet, így van, pontosan, hogyha esetleg
3: sokkal emberibb, nem olyan emberibb,
2: igen,
3: az
2: igen,
3: egész.
2: Igen.
3: Emberibb.
2: Akár még történeteket is beleírnak időnként, hogy hogyan keletkezett mondjuk egy-egy szám. Tehát én ezt fontosnak tartom, úgyhogy nagyon örülök neki ebből a szempontból, hogy neked is megjelenik ez a fajta CD, tehát egy ilyen kézzel fogható.
3: Igen, a kézzel fogható egyébként még a terv része, még nincs pontos időpont, de mindenféleképp
2: lesz.
3: Igen.
2: Fontos. Hogy jött ennek a lemeznek az ötlete? És főleg az, hogy vendéglátó.
3: Hát igen.
2: Egy kicsit meglepő maga a cím is, ugye?
3: Igen, ez jó kérdés, de az igazság, hogy én már évek óta szerettem volna egy saját lemezt, amin úgymond szólóban zongorázok, és játszom azokat a dalokat, amiket ő már évek óta úgymond játszom, és saját feldolgozásokat. Valójában szerettem volna egy olyan lemezt, ami én vagyok, leginkább. Ugye azt lehet tudni rólam, hogy ugye klasszikus zenével kezdtem.
2: Hegedűvel egyébként.
3: Hegedűvel,
2: azt ne felejtsük el. Ezt mindig szeretem megemlíteni.
3: Igen, hegedűvel kezdtem, ugye édesapám általános, nem akarom, hogy az egész életemet így elmesélni, de a műfajok úgy jöttek, hogy utána elkezdtem klasszikus zongorázni, és utána jött az, hogy bárzongorát zongorázni, utána jött az, hogy ugye jazz tanszakra felvételiztem a Zeneakadémiára, és végül is a master diplomát Olá Kálmánnál végeztem a jazz tanszakon, hála Istennek kitüntetéses minősítéssel. És ugye sok, ugye több műfajban így, úgy mondjam, így tevékenykedek, van, hogy játszok klasszikus zenekarral, van, hogy játszok szólóba, van jazz kvártettem, amivel ugye játszok, és valójában ez a lemez, így bemutattam volna azt, hogy zongorázok is szólóban, és mert én nekem egyébként ez az egyik fő, mondhatnám, ez a fő profilom.

0: Na most, hogyha azt olvassuk a borítón, hogy vendéglátó, akkor megmondom őszintén, egy picit másra gondol először az ember, hiszen amikor én meghallgattam ezt a CD-t, ezt az albumot, igen, akkor hogy is mondjam, nagyon pozitívan csalódtam. Tehát, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy ez valóban egy olyan vendéglátó CD, amit mondjuk bemegy az ember egy egyszerű kis kávézóba, és akkor ott hal valaki.
1: Igen, köszönöm szépen, muzsikálni. Köszönöm szépen.
0: Tehát először is maga a stílusoknak a keveredése is, tehát időnként azért nagyon klasszikus. Igen. Tele van jazz harmóniákkal, de azért igen, nem az a nagyon free, elborult jazz,
1: igen, igen,
0: amit
1: igen,
0: sokan egyébként nem biztos, hogy kedvelnek, de azért a lényege, az tényleg a vendéglátó, és nem csak a daloknak az összeállítása, igen, hanem az előadói stílus is azért ez mind benne van. Tehát azért ennek a legkiválóbb része van benne a vendéglátónak, és a legizgalmasabb, amit nagyon szeretünk benne, tudod?
1: Hát köszönöm szépen. Ez a vendéglátó cím egyébként, ez nálam úgy jött, hogy valójában ez így, amikor én évek ezelőtt elkezdtem gondolkozni, hogy kéne egy lemez, már én akkor tudtam, hogy ennek a vendéglátó lemez címet kell, hogy adjam. Uh-huh. Ugye...
0: De nagyon jó cím egyébként, tehát hogy nagyon igen, találó.
1: Igen, ez valójában úgymond szeretném is úgy megmutatni, hogy nem a helyszíntől függ a zenének a minősége. Valójában ez ilyen háttér üzenet volna is számomra, uh-huh, vagy sőt, úgy részemről, hogy most én mondok példát. Uh-huh. Én már hallottam nagyon jó minőségű zenét például vendéglátói helyen.
0: Hát hogyne?
1: Most egy így példát van, mondok, hogy olyan, és ott hallottam már nem olyan jó minőségű zenét például sajnos, műpába, vagy nagy koncert, most nem akarok neveket mondani, meg zenészeket főleg nem akarok, de nagy koncerttermekben is hallottam már olyan zenét, ami minőségileg nem volt olyan. És valójában nem a helyszín, hogy hol játsszuk azt a zenét, nem az határozza meg szerintem a zene minőségét. Igen, és valójában ez valahogy ki kell mondani, hogy a cigányokban bennünk, ez benne van, ez valahogy évszázadok óta, ugye cigányok hol játszottak inkább zenét? Leginkább
0: éttermekbe,
1: hotelekbe, vendéglátói helységekben, na de hogy? Ugye?
0: Hát ott a cifra, György. Hát a 20. század legnagyobb zongoristájáról
1: beszél,
0: meg
1: aztán egy főleg,
0: és
1: hát
0: ő szintén vendéglátózott. Tehát ez egyáltalán
1: jó, mondjuk nála talán az volt, hogy ő rákényszerült, szóval azt is mondhatnám a cifráról, hogy ő azért rákényszerült a vendéglátó helységekbe játszani, de hát hogy játszott? Hát a világ legnagyobb.
0: Igen, igen. Olyan minőséget produkál egy előadó, akkor az ugyanolyan minőséget tud képviselni, mint akár egy műpában egy klasszikus
1: zenei
0: koncert.
1: Részemről én hál' Istennek úgymond már több országban, több helyszínen volt alkalmam koncerteken is játszani, zenekarokkal, szólóban, stb. És ugye volt és van is alkalmam játszani vendéglátói, úgymond ilyen szóval éjek, ugye ötcsillagos hotelben zongorázni szólóban, és mindig úgy próbálom, sose úgy mentem be egy hotelbe sem, meg mai napig nem úgy megyek be, hogy hát ez csak egy hotel, jó van, valamit ott elzörgök, az jó van.
0: Szóval,
1: és ez így nálam ez sose volt. Nem, mindig próbáltam ugye magamhoz képest ugye a legjobb minőséget nyújtani, meg zongorázni. Uh-huh. És attól függetlenül, hogy most egy hotelben zongorázok, vagy attól függetlenül, hogy egy nagy színpadon, uh-huh, ahol van több ezer ember például. Bemegyek most nyilván a hotelben, nem azt fogom játszani, amit nagy konz, és nem is olyan hangerővel nyilván, mint egy nagy színpadon. De viszont minőségileg azért adjuk lejjebb, attól, mert egy hotelben zongorázunk. Uh-huh. Mert egyébként sokan mondták már nekem ezt, hogy igen, kicsit furcsán, hogy hát amúgy, vagy úgy azt vettem ki a szavakból, hogy én ezt csak így muszájból csinálom, hogyha például ilyen helyekkel játszok, közben nem, mert én szeretem. Én jó érzem magam, hogyha bemegyek, és az embereket ugye szórakoztatom, úgymond a zenémmel. Most pár napja volt a Magyar Zeneházában is egy bárzongorista est, és ott is zongoráztam szólóba, és nagyon jól éreztem magam. És
0: ez a küldetése egy zenésznek.
1: Igen.
0: Ez okoz nekünk örömöt.
1: Igen.
0: Mindegy, hogy most egy műpában adják ezt elő.
1: Ilyen szempontból igen.
0: Vagy
1: de a minőség, ugye, az, hogy az ember ugye magához képest a legjobbat nyújtja, attól függetlenül, hogy hol játszik. Igen, hogy hogy a külső tényezők ugye nyilván azért befolyásolják olyan szempontból, hogy repertuárilag, meg hangerőileg, meg stb. Alkalmazkodjon az adott helyhez, hogyha zongorázik, vagy az adott zenekarhoz, vagy még nagy isen tovább megyek az adott műfajhoz. De azért a minőséget úgymond azt nem szabad leadni. Én ugye egyébként most ezt tapasztalatból mondom én is, hogy most nem mondok neveket, Isten őrizzen, de ez a vendéglátói zene is szerintem így az évek során így lejjebb adott minőségben, és régebben azért más minőségi zene szólt. Én úgy gondolom.
0: Talán nagyobb volt a verseny.
1: Nagyobb volt, így van.
0: Ugye?
1: Így van. A kereslet is nagyobb volt.
0: Igen.
1: A verseny is, ugye többen is játszottak, több helyen játszottak.
0: Így van.
1: Presztízsileg is azért más volt a régi világban ez, hogy valaki játszott egy helyen, és mindenki meg akarta mutatni, hogy mit tud. Amivel van egy jó dolog, hogy az ember ugye meg akarja mutatni, hogy na nézzétek már, hogy én mit tudok. Jó, a zenészben ez benne kell, hogy legyen.
0: Igen, ez érted bennünket, így pontosan.
1: Na most az ember kiáll egy színpadra, azért nehogy álljon ki, hogy mit tudom én, hogy ilyen azt, hogy jóval lesz, ami lesz, ha nem, hát akkor agymutassa már meg, amit tudok. Vagy. Most, igen, szóval ez kell, ez benne legyen. Nyilván azért, hogy mondjam, nagyon sokat kell tanulni, meg stb. Meg gyakor, meg a mai napig mindig, szóval az egyértelmű.
0: Viszont van ennek egy óriási hangulata, tudod? Tehát az, hogy az ember beteszi mondjuk este a kocsiba, amikor megy haza.
1: Igen.
0: És akkor oda képzeli magát a Four Seasons-be. Ami ugye már Budapest egyik legdrágább hotele, most mondhattam volna bármelyiket.
1: De gyönyörű, persze.
0: De, gyönyörű. És hogy ott hallgatja ezt a csodás muzsikát. Tudod?
1: Igen, ennek...
0: Vagy akár egy kis étterembe is, teljesen mindegy.
1: Így van, így van.
0: Azért
1: így
0: is
1: van.
0: Mondtam nyilván a Four Seasons-t, hiszen te ott is muzsikálsz.
1: Ja, igen,
0: tehát, hogy
1: igen,
0: azért az,
1: igen,
0: tehát
1: igen.
0: Élőben is meg lehet téged ott hallgatni.
1: Igen.
0: És ez egy csodálatos érzés.
1: Ez
0: megvan ennek
1: zené,
0: a hangulata.
1: Teljesen megvan.
0: Tehát, hogy ezt a CD-t én nem feltétlenül egy délutáni strandolás alkalmával szeretném hallgatni.
1: Köszönöm.
0: Tudod? Tehát, hogy ennek megvan a pillanata, megvan a hangulata. Nekem ez tetszik benne.
1: Hát, köszönöm szépen. Én azt a fajta zenét szeretem. És ők a vendéglátói cím is, ugye, azért a repertoár, amiket ugye játszok, ezek olyan dalok, amit ugye a vendéglátóiparban 100 éve, van amelyik dal, amit már 100 éve játszanak. Ugye a legrégebbi dal, úgy tudom a lemezemen, a Meseautó című dal, ami 1930-as évekbe íródott.
0: Talán a Szomorú Vasárnap lehet, hogy még régebbi?
1: Talán az utána van a Szomorú Vasárnap, ha jól mindegy. Tudom. Én múltkor utána néztem egyébként ennek. Volt is egy listám, de kívülről most nem jegyeztem meg. De ugye a Szomorú Vasárnap viszont a világ leghíresebb magyar dala,
0: így van.
1: Ami Seres ő írt, és az nélkülözhetetlen volt, hogy rajta legyen a lemezem, és egyik kedvenc dalom.
0: Ez alapmű egyébként.
1: Igen, hát ez ugye Ray Charles-tól kezdve, igen, a nagy amerikai zenészek mindenki énekelte.

0: mondj már nekem néhány címet még esetleg erről a lemezről, hiszen a Meseautó és a Szomorú Vasárnap mellett azért óriási világslágerek vannak még ezen az albumon.
1: Igen, tettem a lemezre egy pár külföldi dalt is, például What a Wonderful World, ugye
0: sláger, nem hiányozhat.
1: Egyik kedvenc sláger, ezt bármikor játszom, ugye ez mindenki ismeri és szereti dal. Szóval, de többek között én szeretem egyébként játszani. Mellette ott van, szerettem volna egy Disney mese zene is rajta legyen, és ezért van rajta a Someday My Prince Will Come, ez ugye a Hofverk és a Hét Törpének a főcím zenéje. És ugye még magyar dalok is vannak. Ja, és ami ugye különlegesség a, még a dalok repertoárjával kapcsolatban, hogy van rajta egy saját dalom, ami nem egy különálló dalként szerepel, hanem összekötöttem egy világhírű dallal, amit Michel Legrand írt, a Jentő Musicalnek az egyik híres dal, a Papa Can You Hear Me?
0: És Barbara Streisand előadásában lett híres.
1: Így van, ugye kegyetlen, hogy milyen gyönyörű zene, és ő ezzel a dallal úgy gondoltam, hogy összekötöm a saját szerzeményemet, és egy tracken belül játszom a For My God című szerzeményemet, ami valójában az első szerzemény, amit írtam már több mint 10 éve. Ez volt az első. Amit megírtam. És nagyon szeretem. És ugye a címe is sugallja, hogy Istenemnek írtam. Ugye nekem ez mindig fontos volt, hogy írjak Istennek. Azóta egyébként írtam dicséretet is Istennek, amit meghangszereltem jazz trióra, vonós kvártetre, és ott szöveget, meg stb. Ez már csak egy kitérő.
0: Igen. Tehát ez az egyik, ami igazán mutatja a te személyiségedet, a te gondolkodásmódodat, az életedet, hiszen akkor ez a szakrális jelenlét, ez nagyon intenzíven megvan az életedben.
1: Nekem ez, hogy hiszek Istenbe, ez gyerekkorom óta, szóval ez remélem a zenémbe is hallatszik, mert ez hogy mondjam, azért. Szerintem Isten nélkül nem zongoráznék így. Ez egyértelmű.

0: Nekem egy másik kedvenc dalom tőled, illetve az előadásodban, Levél apukához, amit én korábban egy másik verzióban hallottam tőled, amikor vonósokkal, vonós kísérettel csendült föl. Ebből egy videoklip is készült, ha jól emlékszem.
1: Igen, arra csináltam egy videoklipet, ez nagyon jól emlékszel, Andris, ez a dal, ezzel a dallal az van, hogy egy nagyon szomorú esemény kapcsán hangszereltem, és énekeltem, zongoráztam, felvettük, ugye sajnos édesapám elhunyt 2023-ban, és emlékére szerettem volna ezt a dalt ugye meghangszerelni, elénekelni, és ezen a lemezen ez a dal lesz egyébként a bónusz track. Szóval a lemez a szóló lemez, és bónusz tracknek, plusz egynek ott lesz rajta így zenekarral meghangszerelve énekelve ez a dal, és érdekesség, hogy szólóban is játszom a lemezen ezt a dalt. Valójában mondhatni ezzel a dallal indul, és ezzel a dallal zárul, mert az első trackben benne lesz ez a dal, csak a Kicsi gyerelem rózsát szedni című dal után.

apuka, gyere haza, szépen kérlek. Ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsét.

vagy, most ott dolgozol. Elhittem, és azóta is úgy aludtam én el. Másnap itt vagy, vajon mit hozol?

hittem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem.

0: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dékben.
2: 100.3 Rádió Dék.
3: Schönen Roma lett!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlókun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, és mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 5-e szerda van, a pontos idő pedig 22 óra 5 perc. Ifjú Rostás Farkas György újságíró, műfordító a mai vendégem, akivel a Románi Cigány Nyelv Világnapja alkalmával beszélgetek. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem ifjú Rostás Farkas György, újságíró, műfordító, és még sorolhatnám tovább is. Köszönöm, Gyuszko, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Szaszté baktál itt a Vimurépral. Nagyon szép jó estét kívánok.
4: Ma van a Nemzetközi Romani, vagyis Cigány Nyelv Világnapja. Ez alkalommal beszélgetek elsősorban veled, hiszen jelentős munkásságod van újságíróként is, és műfordítónként is. Többek között a Ketánodrom egyik szerkesztője vagy te is, hiszen ez egy, hogy úgy mondjam, jelentős újsága a cigányságnak, hiszen több mint 30 éve létezik a lap?
5: Így van.
4: Ugye?
5: Így van.
4: Először
5: így
4: is
5: van.
4: Beszélgessünk erről egy picit, ennek a történetéről.
5: Ez 1991-ben jött létre a Közös út Kéthánod Roma magazin, aminek édesapám jelenleg is a főszerkesztője, és Antal József miniszterelnök úrral közösen hozták létre ezt a magazint, a Roma magazint, és miniszterelnök úr adta ezt a nevet a magazinnak, hogy legyen közös út, mivel a romák és a magyarok ugye egy hazában élünk már több száz éve, és csak a közös út számít, tehát nincs más út, és így lett a magazinnak a neve, a Közös út, Kéthánod Rom, és 91-ben indult el útjára ez a tudományos, kulturális, művészeti magazin, ami negyed évente jelenik meg.
4: Számomra is nagy megtiszteltetés volt, hogy többször publikálhattam én is az újságban.
5: Igen.
4: És nagyon színvonalas cikkek voltak egyébként ebben a kiadványban, ami több száz, több ezer példányban is megjelent az évek folyamán már.
5: Így van, így van, így van. 50 ezer példányban jelenik meg negyed évente a magazin. Így van.
4: Most is működik még?
5: Most jelenleg nem működik, de hamarosan újra be fogjuk indítani, és újra kiadásban lesz. Körülbelül 3 éve, hogy pillanatnyilag szünetel a kiadása, illetve a szerkesztősége, a Közös út szerkesztősége, de ezt hamarosan újra fogom indítani, és újra kiadásban lesz Magyarországon.
4: Nagyon fontos, hogy magyar és cigány nyelven is megjelentek a cikkekben.
5: Így van, és
4: versek.
5: Így van, és az utóbbi időkben beás nyelven is olvasható volt a magazinban. Tehát magyar, lovári cigány és beás cigány nyelven is olvashatóak voltak cikkek, versek, interjúk.
4: Mi a különbség a lovári és a beás cigány nyelv között? Jelentős az eltérés?
5: Hát lehet azt mondani, hogy jelentős, mivel a beás az egy óromán nyelv. Tehát az alapja az a román nyelv, és óromán a beás nyelv. A cigány nyelv az nem. Tehát az nem a románi nyelvcsoport ahhoz tartozik, de nem a beás nyelvcsoporthoz, nem a románhoz.
4: Tehát akkor egyáltalán nem értik meg egymást azok, akik mondjuk lovári vagy éppen beás cigány nyelvet beszélnek?
5: Valamennyire megértik, tehát a mondatokat, illetve a szó összetételeket, a szavaknak a szerkezetét valamennyire meg lehet érteni, de nem teljesen. Tehát nem folyékonyan és nem anyanyelvi szinten, egymással nem tudnak kommunikálni. Nagyon sok hasonló szó van, de folyékony párbeszédre nincs lehetőség.
4: Miért tartott fontosnak a cigány nyelv ápolását? Hiszen tudom, hogy ez neked egy veszőparipát, ha szabad ezt mondanom.
5: Igen, és azért, mert sajnos kihaló félben van. És ezt én ezt úgy tapasztalom, hogy sajnos, de ezt kell, hogy mondjam, hogy ez Magyarországon nagyon kihaló félben van a fiatalok körében. Tehát, hogyha egy picit arrébb megyünk nyugatra, ott egy pici 3-4-5 éves kisgyerek is folyékonyan tud beszélni cigány nyelven, de Magyarországon sajnos valamiért nem. Lehetséges azért, mert túl asszimilálódnak a fiatalok, és lehet, hogy már nem tartják annyira fontosnak a cigány nyelvet. De a múltunk nélkül nincs jövő. Tehát a cigány nyelvet azt ápolni kell, a tradíciónkat, a kultúránkat, a művészetünket, tehát a nyelvünkben élünk.
4: A nyelvében él a nemzet, szokták
5: így
4: mondani,
5: van,
4: igaz?
5: Így van.
4: Sőt, régen még a muzsikus romák, tehát akik alapvetően már több évszázada elvesztették a nyelvüket, ők is azért beszélték még valamennyire a cigány nyelvet, legalábbis a legfrissebb kutatások alapján.
5: Így van, így van. Tehát a magyar cigányokról Igen. beszélünk, a muzsikus cigányokról. Ugye még nem volt Mária Teréziának ez a rendelete, hogyha valaki Magyarországon megszólalt roma nyelven, cigány nyelven, és tudjuk, hogy mik voltak a következménye, nyelvkivágás, stb. Uh-huh. Tehát addig beszéltek ők is cigány nyelvet, persze, a lovári nyelvet beszélték ők is, csak miután megszületett ez a rendelet, elkezdték a nyelvüket igazából annyira úgy nem használni, csak szűk körben otthon. És így kihalt a magyar cigányok között a cigány nyelvnek a használata.
4: Nekem még a déd nagypapám tudott cigányul.
5: Na, hát ezt mondom, látod? Ugyanezt mondom, igen.
4: Igen, igen, valóban. De ő már nem adta tovább ezt a fajta tudást a gyermekeinek, tehát a nagymamámnak például.
5: Uh-huh.
4: Ti hogyan beszéltek otthon?
5: Többnyire magyarul, 70%-ában, 60%-ában, ha így lehet mérni, százalékokban, és a maradék 30-40% a cigány. Cigány. De hogyha mondjuk...
4: És milyen élethelyzetekben mondjuk?
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ha például Békés megyéből fölhívnak a rokonok, automatikusan, tehát azonnal cigányul beszélünk. Tehát nem beszélünk magyarul, nem. Tehát ez csak Budapesten szokás, vagy divat, hogy egyből magyarul beszélünk, még a cigány emberek is egymással. Tehát, hogyha a vidéki rokonokkal beszélünk, automatikusan valahogy az agyunk arra áll be, hogy egyből cigányul beszéljünk, és ezzel is ugye kifejezzük a tiszteletünket, hogy cigányul szólunk hozzájuk, és akkor értelemszerűen ők is cigányul fognak nekünk válaszolni. Tehát nincs az, hogy valaki cigányul hozzád szól, és magyarul válaszolsz neki, vagy fordítva, mert akkor nincs meg a megfelelő és a kellő tisztelet.
4: Beszéljünk egy picit a munkásságodról is, hiszen egyik jelentős tevékenységed a műfordítás, aminek keretében többek között Kertész Imre Sorstalanság című művét is lefordított a cigány nyelvre.
5: Így van, ez 2004-ben volt, nem csak az enyém az érdem, hanem a feleségemé is, Laurája, akivel együtt fordítottuk, szinte gyerekek voltunk, gyerekkorunk óta élünk együtt, és akkor jött Kertész Imrének a felkérése apu felé, hogy szeretné felkérni, hogy ezt a művet, ugye a Sorstalanságot, ami egy Nobel-díjas regény, hogy azt fordítsa le lovári nyelvre. Apu elkezdte, én folytattam, meg Laura. Tehát igazából mi voltunk ketten Laurával azok, akik 9-10-11 hónapon át folyamatosan dolgoztunk, naponta több órát, hogy le tudjuk fordítani. Nagyon nehéz volt. A szószerkezetek, az összetételek, a mondatok, tehát nagyon, nagyon sokat kellett vele bajlódni és szenvedni, és nagyon sok nyelvújítás is van ebbe a cigány könyvbe. Ez a Bizséja Kipé. Cigány nyelven ezt úgy kell mondani. A zséje az azt jelenti, hogy sors. Uh-huh. És a sorstalanság Bizséja Kipé.
4: Ugye gondolom, hogy abból eredhettek a problémák elsősorban, hogy sok olyan szó nem volt meg a cigány nyelven, ami a magyar nyelven viszont megvan.
5: Így van, nem voltak rá megfelelő cigány szavak, így van.
4: És
5: van.
4: Akkor ilyenkor mit tud tenni egy műfordító? Tehát mondjuk, hogy mondjam, cigányosítja azt a szót, vagy?
5: Hát ilyenkor nagyon-nagyon őszinte vagyok, és az is szeretnék lenni, és az is vagyok. Az idősebbeket fölhívom telefonon, akik vidéken élnek, hogy ők hogy mondják ezt a szót, ha esetleg én nem tudom, bár ilyen nem nagyon van, hogy én ne tudjak egy szót cigányul elmondani, de ők el tudják mondani. És akkor ők megmondják, hogyha ez sem sikerül, akkor megint fölhívok egy idősebbet, és akkor majd ő megmondja. De egyébként, aki tényleg, hogy nagyon-nagyon-nagyon profi, és nem azért, mert én az én rokonom, vagy az unokatestvérem, de nagyon-nagyon büszke vagyok rá, ő lefordította a Bibliát, ő Vésó Farkas Zoltán. Tehát ő visszanyúlt az alapokhoz, és visszament a szanszkrit nyelvhez. Tehát, hogyha valamit én nem tudok, akkor szólok neki, vagy a Bulhó bátyámnak, vagy bárkinek Békés megyébe, sajnos már apunak nagyon kevés idősebb rokona él, de ők mindig tudtak nekem segíteni. Tehát bármilyen szót meg tudtak nekem mondani cigány nyelven. De hogyha nagyon elakadtunk, akkor visszamentünk az indiai őshazába, és a szanszkritból akkor hoztunk egy szót, és akkor ezt átalakítottuk, átkonvertáltuk, és akkor meg lett belőle a cigány megfelelő.
4: És mi a helyzet a modern szavakkal? Ilyenkor hova lehet nyúlni?
5: Hát, ezt úgy mondanám, hogy tudod, az a népcsoport, ahol letelepedett, úgymond, mondjuk Európába, vagy Amerikába, tehát az amerikai, a tengeren túli cigányok is másképp beszélnek cigány nyelven, de őket viszont nagyon-nagyon szépen meg lehet érteni, mert a lovárit beszélik. De természetesen abból az országból ők is átvettek szavakat, és ezeket a mondatokba rakják bele. Tehát mondjuk egy németországi cigány a német szavakat építi bele a cigány mondataiba, ahogy mi is beleépítjük a magyar szavakat a cigány mondatainkba.
4: Uh-huh. És akkor így alakul ki valamiféle egy mix.
5: Hát valahogy igen, persze. Ez így szokott lenni.
4: Mely fordításaidra vagy még a legbüszkébb ezen kívül?
5: Hát a sorstalanság, ugye két önálló kötetem, a jelzőtüzek, aminek a címe is azért egy jelzőértékű jelzőtüzek, üzenet a cigányoknak, Szirmai Roméngé, készülőben van, hamarosan nyomdába, cigánytörvény és erkölcs etikai kódex, úgyhogy ő is hamarosan meg lesz. Aki ismer engem, illetve a családomat, az nagyon jól tudja, hogy én nagyon-nagyon sokáig, körülbelül másfél-két évig annyira nem voltam aktív a Facebookon, tehát nem nagyon láttak engem.
4: Ez az utóbbi időben.
5: Az utóbbi másfél-két évben nem posztoltam, még egy fotót sem láttak rólam, és ez annak követhető, hogy mi megtértünk, és az Urat is, az Istent tettük előtérben. Tehát nem az írás, nem a politika, nem a könyv, nem a lapkiadás, hanem gyülekezetbe járunk, és jártunk, és az volt nekünk az elsődleges. Ami mai napig is így van, és így is lesz, de valahogy most az elmúlt egy-két hónapban felindított az Úr, hogy újra foglalkozzam a Média Centerrel, tehát ezt tényleg nagyon komoly szinten szeretném most beindítani, a könyvkiadással, a lapkiadással, a Közös Út magazinnak a újbóli kiadásával.
4: Egy picit térjünk rá a gyökerekre, hiszen hogyha arra gondolok, hogy édesapádnak milyen munkássága van, milyen fordítói, milyen írói, költői munkássága van, akkor nyilván így valahogy egy kicsit természetesebbnek hat a te munkád is. A te igen, életutad.
5: Értem, hiszen, hogy mit szeretnél kérdezni.
4: Hogyha például a mai napra gondolok, ugyebár a romani, vagyis a cigány nyelvnek a világnapja, amit egyébként nem szabad összetéveszteni április 8-ával, a cigányok világnapjával.
5: Így van,
4: amiben
5: így van.
4: Például apukád nagyon-nagyon jelentős szerepet vállalt 1971-ben. Mesélnél nekünk erről egy picit?
5: Igen, én még 1971-ben meg sem születtem, csak 1985-ben, de amit tudok, így van, az idősebbektől és a nagy öregektől azt tudom. Ez 1971-ben volt Londonban az első roma világkongresszus, ahova édesapámat delegálta, úgymond Magyarország kormánya. 19-20-21 évesen, pontosan nem tudom, de szerintem 20-21 lehetett, mint a nagyfiam, a Giorgio, és ő képviselte Magyarországot. Ott születtek meg a szimbólumok, a zászló, a szín, hogy nézzen ki, középen a cigánykerék, fönt ugye a kék ég, lent a zöld fű, és a himnusz is, tehát azt is akkor választották meg, hogy a Jagdino-nak legyen ugye a himnusza. Ez a nemzetközi, így van, a Gélem-Gélem Lungonéd Romenca, és akkor a Jagdino-nak, ez egy balkáni népdal egyébként, ami himnuszunk, amit a Jagdino írt, ő egy olaszcigány ember volt, és ott ezen a kongresszuson úgy döntöttek, hogy akkor ez lesz a himnuszunk, a Gélem-Gélem Lungonéd Romenca, illetve hogyan fog kinézni a zászló, a nemzetközi cigány zászló, és akkor hozták létre, hogy a rom szóból a roma lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ember. Ez cigány, ember, rom. És akkor így lett belőle roma. Roma ember.
4: Neki nagyon jelentős munkássága van, mint ahogy már említettem. Ő nekem régen azt mondta, hogy ő neki az a célja, hogy minden évben kiadjon valami újabb kötetet. Tehát ő neki szinte megszámlálhatatlan könyve jelent már meg. De talán egy kicsit jobban tudod, hogy ez nagyjából milyen számot képvisel.
5: Hát pontosan én se tudom, mert annyi, hogy követhetetlen. Minden évben 3-4 könyve jelenik meg, hála Istennek. Igen. De ha jól tudom, a 91 vagy a 92-nél tart per pillanat, nagyon aktív. 76 vagy 77 éves, 1949-ben született. Nagyon aktív, ír folyamatosan, és igazából nem lehet a tollat kiverni a kezéből, ahogy nekem se látod, a toll az mindig nálam van. Ezért lettem én irkás-firkás pici koromban.
4: Meséld már el ezt a történetet, hogy ez hogy történt.
5: Hogy lett ez a nevem, hogy irkás-firkás? Annyit kell erről tudni, erről is nagyon sokat írtam régebben, Facebookra, és rengeteg poszt született ebből. Én már 3-4 évesen tudtam írni, olvasni, számolni, és ez 92 környékén lehetett. a parlamentben voltunk, volt valamilyen rendezvény, és látták, hogy nálam mindig van egy toll és egy papír. És Göncz Árpád megkérdezte, hogy te mit csinálsz, akkori köztársasági elnök. És mondtam, hát én itt írok, meg fölírom, kinek mi a neve, meg stb. Tehát ezt 7 évesen. Tehát 85-ben születtem, ez 92-ben volt, 7 éves voltam, és fölírta. És mondta, hogy te fölírod, hogy ki van itt, és kinek mi a neve, meg mit csinál, meg stb. És ez azóta is így van. Tehát én már 7-8 évesen tudtam, hogy ki a pénzügyminiszter, ki a honvédelmi miniszter, ki a belügyminiszter, ki a miniszterelnök, Antal József, Szabad György, ki az akkori pénzügyminiszter, Szabó Iván, és én így ezeket folyamatosan, ki a Fűr Lajos, ki a Kónya Imre. Szóval én ebbe születtem, ebbe a közegbe születtem, és hát a parlamentben nőttem föl, ez nem titok. Én ott nőttem föl, és mindenki azt mondta utánam, hogy itt a kis irkás-firkás. Majdnem minden napot vendég voltam, mindig volt egy toll, egy papír, ha nem volt, akkor hoztak, elfogyott, és én folyamatosan írtam mindig mindent, és jegyzeteltem, hogy látod, most is jegyzetelek folyamatosan itt a noteszem, mindent írok.
4: Aki zenész családba születik, tulajdonképpen természetes, hogy zenész lesz.
5: Így van.
4: Te egy olyan családba születtél, ahol édesapád az újságírásnak az alapjait tette le, ha szabad ezt mondani.
5: Így van, így van, így van, így van. Köszönöm szépen, hogy ezt feltetted. Igen, hozzátartozik az igazsághoz, amit szeretnék elmondani, hogy Magyarországon az első roma újságíró, volt szerencsém ismerni őt, sajnos már nincs az élők között, ő Farkas Kálmán bácsi Nyíregyházáról. Voltunk is nála, még nagyon fiatal voltam. Ő volt az első Farkas Kálmán bácsi, és úgymond édesapámék az első roma értelmiségi olátszigány család Magyarországon, és Farkas Kálmán bácsi után lett édesapám is újságíró, illetve a nagybácsikám a Pali, a Róa Farkas Pál, író, költő, újságíró és szociológus, neki 3 diplomája van. Ha jól tudom, de lehet, hogy 4. Lehet.
4: Tehát aki ilyen családban nő föl, annál nem csodat, hanem inkább természetes, hogy ő is ezzel fog foglalkozni.
5: Hát igen, én ezt láttam. Én ebben nőttem föl, én apu mellett voltam éjjel és nappal a kocsiba hátul, pici gyereknek, még az óvodába is sokszor nem mentem, hanem inkább apu vitt magával, hátul nekem volt egy kis párna, takaró, tehát mindenki, és ott éltem az autóba. Rendezvényekre jártunk, konferenciákra, és én ezt mindig nagyon figyelmesen hallgattam, és odafigyeltem. Én nem voltam az a gyerekkori gyermek, tudod, aki olyan picike, 6-7-8-10 éves, akkor nyűgös, sír, menjünk haza, stb. Ez a világ engem érdekelt. Én ezt mindig ugyanígy, mint ahogy most itt vagyok, tehát ennyire érdekelt, és mindig figyeltem, és mindent tudtam a politikáról, a parlamentbe minden lány szeretett, elhalmozott, hoztak enni, inni, csoki, tehát nagy kedvenc voltam én. Nagy kedvenc voltam, úgymond a roma politikába, meg a nem roma politikába. Tehát ez a rendszerváltás volt.
4: A műsor elejét úgy mutattalak be, hogy újságíró, műfordító, de még sorolhattam volna, hogy milyen titulusaid, milyen tisztségeid, és milyen tevékenységeid vannak. Többek között a Roma Szeretett Szolgálatnak az alapítója vagy.
5: Igen.
4: Ami az egyik legjelentősebb tevékenységet, ha szabad így fogalmaznom. Mivel foglalkoztok pontosan?
5: Hát a Roma Szeretett Szolgálat az egy nagyon nagy szerelem így a családom meg a feleségem után. Ezt 2013-ban hoztam létre. Ez egy nemzetközi segélyszervezet, ami azzal foglalkozik, hogy a rászorulókat segítsük, származástól, nemzetiségtől, bőrszintől függetlenül. Tehát ez nem kimondottan a romáknak szól, tehát bárki, aki hozzánk fordul segítségért, mi megpróbálunk neki segíteni. Étellel, itállal, ruhával, anyagi segítséggel, tehát bármivel, ami neki problémája van, mi azt megpróbáljuk neki orvosolni. Szociális segítséggel, felzárkóztatással, bármi.
4: Milyen tapasztalataitok vannak az elmúlt több mint 10 évben?
5: Szörnyű. Szörnyű. Katasztrofális. Szörnyű.
4: Tehát nyilván rengeteg ember van, aki rászorul a segítségre.
5: Nagyon sok, nem csak vidéken, tehát nem csak vidéken vannak hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű emberek és családok, és nem csak cigányok, tehát a többségi társadalom között is rengeteg, és egyre több az elszegényedett család, vagy a nehéz sorsban élő szegény család, de ez ugyanígy igaz sajnos most már egyre jobban Budapestre is. Tehát Budapesten is nagyon-nagyon sok olyan kerület van, ahol tényleg a létminimum alatt élnek az emberek. Nem tudják beiskoláztatni a gyereket, nem tudnak iskolatáskát venni, nincs meg a napi rendszeres háromszori étkezés, télen nincs meleg ruha, nagyon sok helyen még Budapesten is fával tüzelnek, szénnel tüzelnek, nincs gáz bekötve a lakásukba, és sajnos az a nagyon nagy tapasztalat, hogy egyre többen élnek albérletbe. Tehát már az veszélyezteti a cigány és a nem cigány embereket, illetve a társadalmat, hogy nincs saját lakhatásuk az embereknek. Uh-huh. És vidékről ne is beszéljünk, ne menjünk vissza Borsod, Szabolcs vagy Békés megyébe, a Viharsarokba, mert ott katasztrofális állapotok uh-huh. vannak. És ha jól tudom, nem szeretnék olyat mondani, amiben nem vagyok biztos, de még dögtelepek is léteznek. És nagyon sok cigány telep is létezik. Uh-huh. Ma Magyarországon 21. században.
4: Na most, hogyha az embernek a biztonsága, a létminimuma sem biztosított kellőképpen, akkor mondjuk nem csoda, hogy a gyerekek mondjuk nem tudnak teljesíteni az iskolában, az óvodában, és különböző problémáik vannak.
5: Így van.
4: Tehát, hogy ezt valójában nem az iskolában kell ezeket a problémákat orvosolni, hanem még mélyebbre kellene akkor ásni.
5: Így van, nagyon jól mondod. Erre csak azt tudom mondani, egy nehéz helyzetben lévő, hátrányos helyzetű család, mondjuk egy roma család, de mondhatjuk azt is, hogy magyar család, a saját erejéből ebből nem tud kilépni. Mm-hmm. Tehát, hogyha nincs egy önkormányzat, nincs egy szociális szervezet, egy szociális segélyszervezet, egy kisebbségi önkormányzat, vagy nincsenek olyan megfelelő politikusok az országban, akik felkarolnák őket, és lenne olyan rendszeres támogatás, program, hogyha kell, akkor nyúljunk vissza az alapokhoz, akkor menjünk vissza az alapokhoz, és mindenkinek legyen meg a 8 általános iskola, gimnázium. Tehát, hogyha ilyen fokú szegénységről beszélünk, mert sajnos ez van az országba, akkor vissza kell menni az alapokhoz. Mert nem lehet azt elvárni, hogy rendszeres étkezés, ital, iskolába járás, ruháztatás meglegyen egy szegény vidéki családnak, hogyha létminimumból él, és ha közmunkára sem veszik föl, akkor miből? Teszem fel a kérdést, miből? Szeretne mindenki dolgozni, hogy a családját el tudja tartani, az egyértelmű. De hogyha nincs még munka lehetőség sem, akkor munkahelyeket kell teremteni, vissza kell menni az oktatáshoz, a politikához, az oktatáspolitika, a gazdaságfejlesztéshez, mert különben nem fog tudni integrálódni egy több száz éve itt élő cigány népcsoport. Egy kisebbség, én azt szoktam mondani, hogy kisebbség, bár már nemzetiség vagyunk hivatalosan, de mindig kisebbség leszünk.
4: Most itt elég sok problémát felsoroltál.
5: Tehát tudnék többet is.
4: Ez egy összetett kérdés, hogy hogyan lehetne ezzel javítani. Nyilván a Roma Szeretett Szolgálat, amit vezetsz, az, hát hogy is mondjam, hirtelen, tehát
5: egy
4: gyors
5: segítséget
4: tud adni ezeknek a családoknak.
5: Igen.
4: De valójában ezt ti nem tudjátok megoldani ezeket a problémákat. Tehát itt a nagy politikának kell tulajdonképpen közbeavatkoznia.
5: Így van.
4: Van olyan része ennek a dolognak, amit nagyon fontosnak tartasz, és nagyon kiemelnéd, hogy mi lenne az, amit hogyha megtennének, akkor esetleg megváltozna ez a rendszer?
5: Jobban kellene odafigyelni a hátrányos helyzetű családokra. Uh-huh. Tehát az egyszeri segélyezés az nem old meg semmit. Uh-huh. Én ezt nagyon jól tudom, hisz több mint 10 éve ezzel foglalkozom. Tehát, hogyha egyszer adunk egy halat egy családnak, és jól lakik, ő holnap is éhes lesz. Nem ez a megoldás, hogy folyamatos segélycsomagokat viszünk nekik egy évbe egyszer, hogy nagyon sokan csinálják, főleg karácsony előtt, ami nekem nagyon nem tetszik. Tehát az év 365 napján kell reggelizni, ebédelni és vacsorázni. Tehát arra nem lehet azt mondani, hogy jó, mi most segítettünk, vittünk segélycsomagot, ruhát, élelmet, tűzifát, és megvan oldva a probléma. Vagy adunk egyszeri 20 000 forintos segélyt.
4: nyilván ez is
5: csepp a tengerbe, ez is segítség.
4: Az adott élethelyzetben nagyon sokat
5: így van
4: segít,
5: valamilyen igen. formában, mert lehet, hogy akkor nem fog elájulni az éhségtől este 10 órakor. Igen. Ez is segítség. De hosszú távon ezt nem lehet segítségnek mondani, illetve tartani sem. Fenntartani sem lehet, mert a fenntarthatósága az lehetetlen, mert annyi pénz nincs a világon, hogy ezt lehessen belőle fedezni, sem a nagy politikának, sem a roma politikának.
4: Tehát ez az egyik célkitűzése tulajdonképpen a roma szeretett
5: szolgálatnak. A segítségnyújtás, így van.
4: Amit vezetsz már több mint 10 éve.
5: Így van.
4: A másik része az pedig, ahogy beszéltük már, a nyelvnek az ápolása.
5: Igen.
4: És akkor ehhez gondolom hozzátartozik a kultúra ápolása is, hiszen ez is, minthogyha az utóbbi évtizedekben ez hasonlóan a nyelvhez egy kicsit visszaszorult volna. De hogy érzed?
5: Hát sajnos ugyanígy, ahogy te mondod, mert a cigány nyelv és a cigány kultúra az karöltve jár egymás mellett, és én azt veszem észre, és azt tapasztalom legtöbbször csak Magyarországon, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon kihaló félben van. Tehát a fiatal lányok, a fiatal fiúk jobban és gyorsabban szeretnének megtanulni angolul, vagy franciául, vagy spanyolul, mint az anyanyelvüket, hogy visszatanulják. Holott az édesapjuk, édesanyjuk, a nagyszüleik mondjuk beszélik a cigány nyelvet, de ők ezt már annyira nem tartják fontosnak. De egy picikét arrébb megyünk, Ausztriába, Németországba, Hollandiába, Franciaországba, ott ez a probléma nincs. Uh-huh. Tehát ott az anyanyelvük valójában a cigány nyelv. Tehát ott valójában éjjel és nappal cigányul beszélnek, de Magyarországon sajnos ez már nem így működik, mint ezelőtt 30 évvel.
4: Ezt tudomásom szerint már egyébként kutatások is alátámasztják ezt a tendenciát.
5: Persze.
4: Sajnos én már hallottam ezekről.
5: Így van.
4: És mi lenne szerinted a megoldás erre, hogy a fiatalok tovább vigyék a kultúrájukat? Hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak a magyar kultúrájukat, értékeiket ápolják, hanem a roma hagyományokat is.
5: Minél több programokat, minél több rendezvényeket kellene szervezni, minél több nyelvműhelyek kellenének, hogy működjenek az országba, rengeteg tanodára lenne szükség, nyelvi műhelyekre lenne szükség. Tehát igazából most Magyarországon a roma média, a roma kultúra, a roma identitás az hiányzik. Tehát az egy hiánycikk. Tehát ezt nem lehet hallani a rádióban, például titeket kivéve, a nagy televíziókban, a kereskedelmi adókon nem lehet hallani. Tehát ugyanúgy kellene, ahogy például mondjuk Kazinci, Adi, József Attila, Petőfi Sándor nevét ismerik ugye a magyar emberek, ugyanúgy kellene ismerik, hogy ki volt Osztolykán Béla. Én ismertem kicsikoromtól, ki volt Lakatos Mennyhírt, ki volt Szepesi József, ki volt Rácz Lajos, kicsoda Rostás Farkas György, mondjuk lehet, hogy aput ismerik, mert ő még él, hála Istennek. Tehát nagyon-nagyon sok név van, ki Farkas Kálmán, ki Ruva Farkas Pál, ki az a Vésó Farkas Zoltán, aki egy több diplomás tanár, aki lefordította ugye a Bibliát, és még sorolhatnám nagyon-nagyon sokáig a neveket. Tehát ezeknek sokkal nagyobb hangsúlyt kellene adni itthon Magyarországon, hogy a többségi társadalom megismerje, és ezáltal ne legyen bennük előítélet. Tehát, hogy meg tudják azt különböztetni, hogy valóban vannak értékes roma emberek ebbe a kis országba. Tehát nem mindenki bűnöző, meg rabló, ahogy szoktak sajnos bennünket definiálni. Bár hála Istennek én a bőrömön ezt soha nem tapasztaltam, meg a mi családunk, mert világéletemben mindenhol protekciós voltam. De a többség, vagy akinek egy picit barnább a bőre, nekem nem az. Akinek vannak rasszjegyei, őket nagyon-nagyon nagy hátrányos megkülönböztetés éri az országba. Amin változtatni kellene, és ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha felhozunk ilyen pozitív példákat, és bemutatjuk az országnak, hogy igenis, vannak nem egy, nem kettő, nem három, hanem nagyon sok, rengeteg értékes ember, művész, író, költő, tanár, akadémikus, professzor, ügyvéd, jogász. Tehát ezeket be kellene mutatni. 2 évvel ezelőtt végzett az unokaöcsém az ELTE-n jogász. Summa cum laude-val végzett. Faragó Brunónak hívják, nagyon büszke vagyok rá. És még nagyon-nagyon sok ilyen fiatal van, és nem csak a mi családunkban, hála Istennek nálunk nagyon sokan vannak, akik diplomásak és értelmiségiek, de más családok is vannak, akik be kellene őket mutatni az országba, hogy itt van ez a fiatal, és milyen értékes az országnak, a nemzetnek, a hazánknak. És ő cigány, és ugyanúgy magyar is, mert magyar állampolgár és cigány származása van. Tehát ugyanúgy vállalja is a cigány származását, hogy a magyar állampolgárságát, vagy a magyar származását. Ugyanúgy megdobban a szívünk, mikor meghalljuk a magyar himnuszt, mint mikor meghalljuk a cigány himnuszt. Tehát én így vagyok ezzel.
4: Mi a helyzet a mai tömegmédiának annak a részével, ami a legmodernebbek közé tartozik, tehát akár mondhatnám itt a TikTokot és társait. Fiait például nagyon aktívak. Ez egy lehetőség lenne arra, hogy a roma kultúrát egy picit jobban közvetítsük?
5: Én úgy gondolom, hogy a közösségi média és ezek a különböző platformok, ezek nagyon jó alapok lehetnek. Tehát ezek egy jó alap, de valóban ez csak úgy lehetne megoldani, hogyha létrehoznánk mondjuk egy olyan kulturális intézményt, és nem csak Budapesten, hanem mindegyik vármegyében az országban, ahova bármikor bemehetnek, például aki segítségre szorul, vagy szeretne nyelvet tanulni, vagy számítógépen szeretne megtanulni, vagy informatikát szeretne tanulni, vagy tovább akar menni az általánosba, vagy gimnáziumba, és kap megfelelő segítséget.
4: Ifjú Rostás Farkas György újságíró, műfordító volt a mai vendégem, akivel a romani cigány nyelv világnapja alkalmával beszélgettem. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rádiódik. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rigó Jancsi a cigány primás, akinek szerelméből sütemény született. Kevés olyan sütemény van, amelyhez ennyire különleges és romantikus történet kapcsolódik, mint a Rigó Jancsi. A csokoládés habos édesség mögött egy híres cigány primás, egy különleges szerelem és egy egész Európát bejáró történet áll. Rigó Jancsi a 19. század végének ismert magyar cigány primása volt. Zenéjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikereket aratott. A cigányzenészek ebben az időszakban fontos szerepet töltöttek be a vendéglátásban és a társasági életben. Zenéjük a kávéházak, éttermek és elegáns mulatságok hangulatának meghatározó része volt. Rigó Jancsi élete azonban akkor vált igazán híressé, amikor külföldön megismerkedett Clara Varddal, egy rendkívül gazdag amerikai családú származású nővel, aki egy belga herceg felesége volt akkor. A találkozásból szerelem lett. Clara elhagyta férjét, és Rigó Jancsival kezdett új életet. A kapcsolatuk hatalmas feltűnést keltett. A korabeli sajtó számára különösen érdekes volt, hogy egy előkelő társadalmi körökből származó nő egy magyar cigány primást választott társául. Történetük bejárta Európát, és Rigó Jancsi neve egyre ismertebbé vált. A szerelmi történethez később egy sütemény is kapcsolódott. A legenda szerint egy cukrász Rigó Jancsi tiszteletére készítette el a különleges édességet, amelyet róla neveztek el. A sütemény csokoládé és piskóta alapokból és gazdag csokoládékrémből áll, tetejét pedig általában csokoládébevonat díszíti. Így lett a cigány primás neve egy magyar klasszikus sütemény része. A Rigó Jancsi nem egyszerűen egy édesség. Egy olyan történet emlékét is őrzi, amelyben a zene, a szerelem és a társadalmi különbségeket áttépő kapcsolat találkozott. Rigó Jancsi története azért is különleges, mert jól mutatja, hogy milyen messzire juthatott egy tehetséges cigány muzsikus a zenéjének köszönhetően. A cigányzenészek évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, Rigó Jancsi pedig azok közé tartozott, akiknek neve a zenén túl is fennmaradt. Ma, amikor egy cukrászdában Rigó Jancsit kérünk, talán ritkán gondolunk arra, hogy az édesség neve mögött egy valódi ember és egy valódi különleges szerelmi történet állt. A sütemény azonban máig őrzi a híres cigány primás nevét, így Rigó Jancsi zenéje és története egy egészen különleges módon maradt fent a magyar kultúrában. Egy sütemény, egy cigány primás és egy legendás szerelem. Ezért több a Rigó Jancsi egy egyszerű édességnél.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 6-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ifjú Farkas Rostás György újságíró, műfordító ismét a mai vendégem, akivel a románi, vagyis cigány nyelv napja alkalmával beszélgettem. Hallgassák meg most a második részét a beszélgetésünknek.
4: Néhány intézmény azért jelenleg is működik. Ha például a budapesti viszonylatokat nézzük, akkor itt van a Románoker, a cigány művelődési ház.
5: Ismerem őket, voltunk ott, nem is olyan régen forgattunk velük. Igen, a Románoker itt van. Igen, de én egy komplexebb és egy átfogóbb, nagyobb intézményre gondolok.
4: Egy országosra?
5: Egy országosra mindenféleképpen, ha már nemzetközit nem is mondok, egy országosat mindenféleképpen, ami az egész országra, az összes vármegyére le lenne osztva. Tehát mindenhol lenne egy ilyen intézmény, hogy aki valóban segítségre szorul, és azt mondja, hogy én 15 éves vagyok, vagy 18 éves vagyok, de szeretnék tovább menni tanulni, de nem tudok, mert otthon nincs rá pénz, hogy engem finanszírozzanak, és esetleg elmenjek egy másik városba, gimnáziumba, vagy szakközépiskolába tanulni szakmát, hogy meglegyen mondjuk az érettségé, vagy egy nagyon jó szakma, akkor ide bemenne, és akkor itt kapna megfelelő segítséget. Ha már a szüleitől sajnos nem tud kapni, mert nincsenek olyan anyagi helyzetben. Tehát erre egy nagyon nagy átfogó, felzárkóztató és integrációs programra lenne szükség, amit én nagyon sokszor mondok, nagyon sokszor leírom, de igazából nem látom azt a nagy politika részéről, hogy ez megvalósulna. Mint a projektek és mint a kezdeményezések vannak, futó projektek vannak, ez így van, ez hozzátartozik az igazsághoz, tehát futó projektek most is vannak a kormány részéről, de ezek csekélyek is nagyon kevesek. Ez hosszú távon sajnos ez nagyon kevés.
4: Beszéljünk egy picit a Roma Média Centerről, amit szintén te vezetsz. Milyen célkitűzéseitek vannak?
5: A Roma Média Centert tavaly előtt hoztam létre, ha jól emlékszem, 2022-23 környékén, pont ezért, hogy a fiataloknak tudjunk megfelelő segítséget nyújtani, és a média világába be tudjuk őket hozni. Én, mint úgymond kapuőr, ez azt jelenti, hogy aki ellenőrzi a híreket, mi mehet ki, mi mehet nem, mit lehet leadni, mi nem, minek van hírértéke, stb. Ezeket tudod, mert azért te is a média világában élsz. Én, mint egy kapuőr és egy főszerkesztő, ezzel tudok segíteni, tehát ezt szeretném beindítani, egy professzionális, egy médiacentert szeretnék létrehozni, amit már el is kezdtünk, és meg is fogunk valósítani. Tehát egy olyan intézményes hálózaton belül, ahol megfelelő képzéseket fogunk tudni majd tartani fiataloknak, akik szeretnének a média világával foglalkozni, újságot írni, rádióadást szerkeszteni, televízióadást szerkeszteni, cikkeket, interjúkat, riportokat készíteni.
4: Ez valahol természetesen összecseng a Ketánodrommal, a közös úttal is.
5: Persze.
4: Hiszen akkor ennek is tulajdonképpen egy ilyen fölöttes szervezete lehetne.
5: Így van, így van. A Ketánodrom, ő egy inkább, tehát 90%-ában ő a kultúrával, a prózai versek, novellákkal, tehát az írással foglalkozott mindig is, tehát ez egy ilyen kulturális, tudományos magazin. Tehát ebben nem volt szociális, gazdasági, illetve felzárkóztató vonala is volt, de a legfőbb az inkább a roma kultúra és a roma nyelv, amire összpontosított mindig a magazin. Pont ezért valószínű, mert már apu tudta ezt 90-ben, hogy sajnos egy pár évtized múlva a cigány nyelv kihaló félben lesz. És itt mindig megjelentek roma írások, műfordítások, nem csak magyarországi szerzőktől, hanem nemzetközileg az egész világ minden pontjáról. Indiától kezdve, Korán át, Dubajtól, tehát mindenhonnan. És nagy örömömre szolgál, hogy én ezt elmondhatom, hogy cigányok a világ minden pontján és minden országában élnek, amire nagyon nagy büszke vagyok. Mindenhol. Kínába, Dubajba, Franciaország, Németország, Európa, mindenhol. És ez nagy örömöm számomra, hogy egyre csak gyarapszunk, és a golya nem sztrájkol nálunk, hanem folyamatosan jönnek a babák. Nálunk nincs olyan, hogy sztrájkol a gólya.
4: Neked hány gyermeked van?
5: Nekem 2, de bízom benne, hogy még lesz 12. A Giorgio az 21 éves, és a Dölon 13.
4: Mesélj egy kicsit róluk, mivel foglalkoznak mostanában?
5: A Giorgio és a Dölonka, ők már szépen szeretnék fogalmazni, a média világa már beszippantott őket teljes mértékben, tehát a közösségi médiában.
4: Ezzel is. Most tényleg szépen fogalmaztál, hiszen igen. Akkor hadd mondjam el én, hogy szinte már sztárok a TikTokon.
5: Így van.
4: Tehát influencerek.
5: Influencerek, így van, a Giorgio is influencer, a Delon is influencer. Nem olyan rég kezdték el, egy év, hogy elkezdte a Giorgio a TikTokot, azóta berobbant, tehát nagyon-nagyon szeretik őket, mindenki nézi, egész Európa, tehát olyan analitikája van, amikor nekem megmutatja, még én is csak így nyitom a szemem, hogy ez tényleg valójában, pedig én már láttam komoly számokat kampányokba, de nagyon erős a fiú, tényleg nagyon, de a Dölonkát is nagyon-nagyon sokan szeretik. A Giorgio nem olyan rég végzette a gimnáziummal, és ő most az egyetemre készül, a Corvinusra. Dölonka meg általános iskolás, ő iskolába jár.
4: Mondj csak, mi a titkuk szerinted?
5: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, ezen én is szoktam nagyon gondolkodni. Vonzák az embereket. Uh-huh. Vonzák az embereket, két fiú, testvérpár. Nem. Először én is ezt hittem, hogy a 10 éves és a 20 éves korosztály az, aki őket nézi, de nem, a 10 évestől a 8 évestől az egészen 80-90 éves korig nézik őket folyamatosan. Uh-huh. Szerintem az a titkuk, hogy kedvesek, aranyosak, alázatosak, két fiú testvérpárról van szó, jóképűek, hála az úrnak, szép fiúk, és nem tudom, lehet, hogy ezért nézik őket. Jó tartalmakat készítenek, viccesek, kreatívak, és jó a duma, jó a kommunikáció, tudnak beszélni, megy a vakerázás náluk folyamatosan, az megy nagyon jó, a Dölonka nagyon profi benne, tud beszélni, nagyon jól kommunikál, ezt nem tudom, kitől örökölte. A Giorgio is nagyon ügyes, nagyon profi, improvizálni is tud nagyon, hogyha kell, ha szükséges, tehát jó a duma, az megvan náluk nagyon is, és a lányok örjöngenek értük, nagyon szeretik őket, úgyhogy a csillagos ég, következő lépés már csak a csillagos ég nekik. Komolyan. Giorgionak elkészült a honlapja, tehát már van saját honlapja, website, lehet őket megkeresni, reklámok miatt már szokták őket hívni. Tehát mondom, már csak a csillagos ég az ő pályájuk. De azt tudja, hogy a médiában fognak lenni.
4: Ez egyébként szerinted bevételi forrásnak is használható?
5: Mindenféleképpen. Hát a Giorgio meg a Dölon, ő már olyan szinten van, hogy tehát persze mindenféleképpen PR, marketing,
4: tehát anyagot
5: lehet
4: ilyet,
5: velük
4: hogy...
5: készíteni, aha, hogy ne. Aha. Persze. Neki már van egy nagyon komoly honlapja, ami elkészült. Ott föl lehet venni a menedzsmenttel a kapcsolatot, reklámok miatt, megkeresések, cégek, vállalkozások, magánszemélyek kereshetik őt, hogyha szeretnék nek vele dolgozni együtt. És ő ugye a TikTokján akkor megcsinálja a videót. Erről persze, hogy ne, ez komoly bevételi forrás is nekik.
4: Hát ilyen világot élünk.
5: Hát örülök is neki, meg nem is. Ahogy az előbb is mondtam neked, ki
4: milyennek az árnyoldala szerinted?
5: Fó, most soroljam.
4: Lehet erről beszélni?
5: Soroljam. Hát örülök valamilyen szinten neki, de lehet, hogy inkább azt mondom, hogy annyira nem örülök neki. Tehát az utcán nem tudok velük végig menni. Mert mindenki odarohan, és mindenki fotót kér. És a lányok ugye nagyon teljes mértékben oda vannak értük, nem tudsz egy boltba, egy moziba, egy áruházba nyugodtan elmenni, mert videóznak, fotót készítenek, úgyhogy észre sem veszed, eldugják a telefonokat, és majd csak egy 10 perc múlva érnek, hogy itt voltál, ott voltál, felteszik rólad a képet a közösségi médiába, az összes felületre, tehát ennek van egy nagyon csúnya árnyoldala.
4: Beszéljünk most a te jövőbeli terveidről egy picit visszatérve rád. Milyen célkitűzéseid vannak a következő 5-10 évre mondjuk?
5: 5-10 évre. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát amit szeretnék fenntartani, az mindenféleképpen a szociális segítségnyújtás.
4: a Roma Szeretett Szolgálaton keresztül.
5: Így van, a rászoruló embertársaimnak, a hazámnak, a nemzetemnek, tehát hogy ez mindenféleképpen működjön és fenntartható legyen, illetve a Roma Media Center, ami nekem az írás, tudod, az nagy szerelmem, tehát az meg legyen, tehát az működjön folyamatosan, létre tudjuk hozni ezt a nagy intézményt, a Közös Út magazin is ki tudjuk újra adni, az is kiadásban legyen, és
4: költőműfordítóként vannak elképzeléseid a jövőre?
5: Hát volt, igen, csak utána letettem róla, mert belegondoltam, hogy nagyon nagy munka és nagyon sok idő lenne. A Harry Pottert szerettem volna lefordítani cigány nyelvre, csak hát ezzel is ugye utána visszaüt nekem, hogy nagyon sokan nem is beszélik Magyarországon a cigány nyelvet. Tehát, hogyha ez a mű el is készülne, akkor csak külföldön olvasnák el a cigányok, ha elolvasnák. Tehát én is olvastam már, meg hallottam nagyon sok kutatást, hogy sajnos az emberek nem is olvasnak már. Tehát hiába készülnek nagyon jó könyvek, Magyarországon sem. Ahogy Kínában már nagyon sok helyen meg is szűntek a tankönyvek. Tehát már nincsenek könyvek, hanem CD-lemezről, meg pendrive-ról tanulnak a gyerekek, meg online.
4: Hát a hangos könyv is létezik, tehát
5: hangos könyv, így van.
4: Működhet az, igen, is, hogyha már van egy műfordítás, igen, írásban.
5: Tehát nyomtatott formában, igen, lehet, igen, hogy akkor nem így fogjuk megoldani. Én is gondoltam a hangos könyvre. Hát, hogyha lesz megfelelő forrás, meg energia rá, akkor valószínű, hogy ez fog majd elkészülni. Igen.
4: És költőként van esetleg mostanában valami olyan ihletésed, ami a jövőben is ki fog tartani?
5: Hát ami folyamatos és fenntartható, folyamatos. Fú, hát ez egy nagyon jó kérdés.
4: Hiszen azért költőként is számítunk rád. Édesapád is egyébként ezt a vonalat, ezt nagyszerűen vitte évtizedeken keresztül, és még most is. És te is ebben már fiatal korodban belecsöppentél.
5: Bele,
4: és akkor
5: így van.
4: Már nagyon sok verset hallhattunk tőled.
5: Igen. Igen, hát versmondásban, meg versírásban, igen, azért mindig ott voltam. Tehát az iskolában, meg a hangos olvasásban, meg mikor olvasni, írni kellett, akkor mindig én voltam az első, akit fölkértek a suliba, hogy írjál már valamit, olvasd már el, légy szíves. Tehát nálam ilyen 5 éves korban már ez ment folyékonyan, az írás, az olvasás. Hát még ezen nem gondolkodtam, de ezek nálam csak így jönnek, tudod? Uh-huh. Tehát én ezt nem szoktam megtervezni. Tehát ha most azt mondod nekem, hogy légy szíves, írjál le nekem 5 oldalt, akkor gyors, és akkor leírom azt az 5 oldalt, és megvan. És kész. Mert ez így belülről jön, ezen nem kell gondolkodnom. Tudod, hogy a Facebook posztokat is megírom, sokan szokták kérdezni, mennyi idő, hogy írod, miként írod, mikor írod, és akkor ez így jön. Reggel fölkelek, imádkozok, és utána jön valamikor, bum, megírom. És lehet, hogy más azt mondaná, úristen, ez egy doktori disszertáció, ami nekem körülbelül 3 perc. Uh-huh. Tehát ez így belülről jön, nem szoktam így eltervezni a dolgokat. Hogy az Úr adja, tudod, jön legbelülről, akkor azt azonnal megvalósítom.
4: Beszéltünk már a vallásról, de azért fest ki egy kicsit, hogy milyen szerepet játszik most a vallás, illetve a hit az életedben, a családod életében. Ez főleg az utolsó néhány évre vetítve, hiszen mostanában tértetek meg. Mi volt ennek az indítatása például?
5: Nagyon-nagyon jó kérdés. A mi családunk, édesapám részéről is, meg édesanyám részéről is, tehát mélyen vallásos emberek vagyunk, meg voltunk, de katolikusok. Tehát a cigányokat úgy kell elképzelni, neked nem kell ezt annyira kifejtsem, de a hallgatóknak lehet, hogy igen. Tehát a cigányok nagyon hisznek Istenben, tehát mélyen vallásosak, nagyon sokszor mondják Istennek a nevét, naponta többször is felhozzák, imádkoznak hozzá, kérnek tőle, probléma, baj van, egyből ugye az ember egyből Istenhez, hogy Istenem segíts meg, hozzá fohászkodik. De ez nálunk úgy történt, hogy volt egy nagyon kedves ismerősünk, aki már nagyon sokáig úgymond könyörgött nekünk, hogy gyertek velem, gyertek velem, gyertek le a gyülibe, nézzétek mi, és akkor mondtam, hogy dehogy is nem akarok menni, tudod, aki úgymond nem ismeri, vagy nem volt még ott soha, dehogy megyek én semmiféle szektába, meg ilyen hülyeségekbe, hagyjál már békén, nem megyek sehova. És akkor mondta, és akkor jó, 20 év után elmentünk. és nagyon megtetszett, és nagyon megérintett bennünket az úr, meg a prédikáció, meg aki ott volt pásztor, és akkor így másfél év eltelt azóta, alámerítkeztünk, víz alá, Szent Szellemmel betöltekeztünk, és újjászületett keresztények lettünk, és most már a hídgyülekezethez tartozunk, a hídgyülekezetéhez járunk. Ezért is voltak ezek a munkák háttérbe, úgymond idézőjelbe, csak háttérbe szorítva, és nem voltam annyira aktív a Facebookon, mert az Úrra figyeltem, tanításokra járunk, bibliaiskolában járunk, Bibliát olvasunk, gyülekezetbe járunk, és ez volt nekünk most így a legfontosabb, meg ez is a legfontosabb a jövőben is. Tehát minél jobban, hogy tanuljunk és épüljünk. Lelkileg, szellemileg, fizikailag.
4: És általában fontosnak tartod a vallás jelenlétét a roma közösségekben? Mert tudjuk, hogy általában vallásosak. De segít nekik valóban?
5: Igen, igen, igen. Tehát a pünkösdi karizmatikus egyház, ahogy a hídgyülekezete is az, tehát az teljesen más, mint a katolizmus. Tehát a katolizmus ugye az egy vallás, ez teljesen más, tehát Istenben hiszünk, ugye Jézus Krisztusban, aki meghalt, feltámadt, ami bűneinkért eltemették, feltámadt, és a katolizmus az egy picikét más. Az más. Templomba járnak az emberek, tudod, bálványokhoz imádkoznak, tehát egy újjászületett keresztény ilyet nem tesz már. Amit mi is tettünk régen, mert ugye ebben nőttünk fel, tehát törzsgyökeres olasz cigány család, szobrok, Mária otthon, Isten, Jézus, tehát amit el tudsz képzelni, minden, szent helyekre jártunk, igen, Szent Kút, Mária Pócs, tehát mindenhova az egész országban, ezek már nincsenek, mert megkaptuk azt a megfelelő tanítást, ami elmagyarázta nekünk, hogy ilyen nincs a Bibliában. Tehát Jézus nem mond ilyet, hogy menj be a templomba és egy szoborhoz imádkozzál. Érted? Uh-huh. És legyél egy bálványimádó, aki egy templomba elmegy, és imádkozik mondjuk a Szűz Máriához. Dicsőség az Úrnak, 23 év után házasodtunk össze a feleségemmel, volt polgári esküvőnk is, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és volt egyházi esküvőnk is, és már így vagyunk a Szent Háromságban igazából az Úr előtt, mert összekötöttük az életünket.
4: Kitől folyik a tanulás egyébként a hídgyüliben?
5: Hát először is, mikor ugye elmegyünk a gyülekezetbe, akkor Németh Sándor prédikál, őt hallgatjuk. Nagyon sok pásztor van, akit nagyon szeretek hallgatni élőben, illetve a közösségi média felületeken is, de van nekem egy nagyon-nagyon-nagyon kedves, szeretett testvérem, őt Honvédnak hívják, ő Izraelben él, Bersevában, ő több mint 26 éve megtért keresztény, és mondhatom azt, hogy valóban-valóban szent életet próbál élni itt a földön, és ő szolgál felénk, és ő tanít bennünket, amit innen is nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel és hálával köszönök az én honvéd testvéremnek. Az Úr áldja őt a családjával együtt. Egy nagyon-nagyon régi gyerekkori testvéremmel 20 év után újra összekovácsolt bennünket a sors, őt Lakatos Bélának hívják, ő a Térnyipi Együttesnek a vezetője, nagyon-nagyon ismert az egész országban, Európában, illetve nemzetközileg is, és ő is újjászületett keresztény, amit én nem tudtam róla, hiszen nem találkoztam vele több mint 20 éven át. A sors és az Úr úgy rendelkezett, hogy találkozzak vele, és ő is tanít bennünket, és ő is szolgál felénk. Amit neki is nagyon szépen köszönök.
4: Szerinted mit ad a hídgyülekezete, amit enélkül nem kaphatná meg?
5: Megfelelő tanítást és tanulmányozást a Bibliáról. Tehát meg fogod tudni érteni a Bibliát, aki esetleg nem érti meg. Mert tudod, a hit az nem mindenkinek adatik ám meg. Tehát nem mindenki tud hinni Jézus Krisztusban, a Messiásban, vagy a feltámadásban, vagy abban, hogy nem sokára visszajön az Úr Jézus a földre, és akkor lesz az elragadtatást. Ez sok ember elhiszi, sok ember nem hiszi el. Van, aki hisz ebben, van, aki nem hisz, de ettől függetlenül ez így van.
4: És másként él az az ember, akinek van hite?
5: teljes mértékben. Tehát rengeteg csoda és nagyon sok tanúbizonyság van, amit el kell, hogy mondjunk pont azért, hogy bátorítsam az embereket, illetve buzdítsam, hogy minél többen térjenek meg. Tehát velünk másfél év alatt csodák történtek, amit az embernek az agya igazából fel sem tud fogni, hogyha nincs a szívében legbelül a hit. Mondom még egyszer, mert a hit az nem mindenkinek adatik. Nem mindenkinek adatik meg.
4: Térjünk vissza most egy picit a jövőbeli terveidre, hiszen már sok mindent megosztottál velünk, de én kíváncsi lennék még valamire. Te úgy nőttél fel, ahogy elmondtad, hogy a parlament közelében voltál folyton.
5: Így van.
4: Ezen felül nagyon sokat írtál, folyton konferenciákra jártál.
5: Így van.
4: Van valamiféle terved esetleg, hogy a nagy politikába is belépsz?
5: Ezt már nagyon-nagyon sokan kérdezték tőlem. Nem titok és elárulhatom, hogy nem most, de egy pár évvel ezelőtt én már kaptam olyan pozíciókat is, amit nem fogadtam el, vagy felajánlottak nekem olyan pozíciót a kormányon belül, amit nem fogadtam el, és azért nem fogadtam el, mert tehát én úgy éreztem, hogy bennem sokkal több van ennél, mint hogy mondjuk 4 évig miniszter legyek, vagy államtitkár akár. Most csak mondtam valamit, és tehát 4 évente változnak ugye az emberek legtöbbször. Új kormány jön, új politika, baloldal, jobb oldal, ebben most nem szeretnék annyira belemenni, de a politikusok ugye mindig változnak, 4 évente jönnek. És nekem teljesen más a szolgálatom, más a célom, nekem más a feladatom, nekem nem 4 éves feladatom van, hanem egy életút. Életút van mögöttem, és kell, hogy legyek egy példakép a fiatal nemzedék számára. Nekem teljesen más a küldetésem. Tehát nekem segítenem kell a rászoruló embereket, fejleszteni őket, programokat kidolgozni. Ez természetesen a kormánynak is a támogatása szükséges, illetve a politikusoknak is a támogatás és a felkarolása, mert hogyha bennünket segítenek, az nekünk nagyon jó, mert mi is tudunk másokat segíteni. Szeretném továbbá fejleszteni a digitalizációt, applikációfejlesztés, kutatásfejlesztés, legújabb innovációkat és a digitális platformokat megteremteni. Nekünk már van egy applikációnk, ez 2021-ben az Innovációs Szövetség által nagyon elismert applikáció, az Utcazaj, ami egy közlekedésbiztonsági applikáció. Ez az én saját ötletem volt, amit megvalósítottunk és le is fejlesztettünk. És ehhez hasonló applikációkat szeretnék majd fejleszteni, és kutatás fejlesztéssel is foglalkozunk.
4: De ez teljesen más terület, mint amiről eddig beszéltünk, tehát ez nem feltétlenül a romák helyzetét, illetve a kultúrát segíti, hanem ez most egy más útvonal.
5: Így van. Nem csak a romák felzárkóztatás és az integrálása a szakmai feladatom, hanem nagyon sok minden más is ezen kívül. Például a legújabb digitális kompetenciák fejlesztése, vagy feltalálása, vagy applikáció létrehozása.
4: Én azt gondolom, hogy a digitális oktatásnak nagyon nagy jövőben is szerepe lesz, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekeknek a tanulmányait olyan szempontból fejlesszük, hogyha mondjuk egyes térségekbe mondjuk nem tudnak elmenni olyan tanárok, akik megfelelő színvonalon vannak, akkor a digitalizáció segítségével eljutathatjuk hozzájuk a tudást.
5: Mindenféleképpen. És most, hogy mondod a tudást, tehát egy olyan applikáción dolgozunk, ami az érettségiben fog a jövőben segíteni a gyerekeknek. Tehát a legtöbb érettségi tétel lesz benne ebbe az applikációba, és nagyon könnyen és nagyon egyszerűen fognak tudni megtanulni ezeket a tételeket, és így könnyebben fogják tudni az érettségit is letenni. Ez az egyik, amit nagyon szeretnénk most a jövőben létrehozni.
4: De ez nem csak roma származású gyerekeknek lesz, hanem
5: Nem, ez nem csak szintén egy romáknak szól, ez egy széles körben persze a többségi társadalom részére, illetve bárki más számára, aki Magyarországon él természetesen persze, és magyar érettségit szeretne tenni. Ez az egyik fő cél, de ezen kívül még rengeteg más olyan applikáció is van, illetve digitalizáció, ami tervben van, hogy szeretnénk lefejleszteni, de ezekről még igazából annyira nem beszélhetek, mert ezek védett márkanevek már.
4: Mi a helyzet az AI-jal? segíti a mindennapjaidat? Használjátok?
5: Nagyon-nagyon ritkán, nem szeretem, több oka is van. Az egyik, hogy nem pontos, nem hibátlan, nem emberi agy gondolkodik, csak egy mesterséges, amit ugye szoftveren keresztül beleépítettek. Tehát én nem szerettem, én nem szoktam használni, nagyon-nagyon ritkán képeket kérek, hogy generáljon nekem, mondjuk a Facebookra a romatézis posztokhoz, amit elkezdtem nem olyan régen, de az is katasztrófa, tehát nagyon rossz képeket generál, nem jó, és én nem szerettem. Kipróbáltam, hogy mit tud mondjuk a romákról, beírtam kérdéseket, de nagyon hiányos, tehát a tudás az nem jó, nekem nem megfelelő, én nem szeretem, én nem használom. A gyerekeim többször használják, de én nem szeretem. De ez a jövő, ez a mesterséges intelligencia, ez lesz a jövő. Ugyanúgy, ahogy a digitalizáció és az applikációk, az appok fejlesztése, tehát ezek fogják irányítani a jövőben az emberiséget.
4: Azért is kérdezem tulajdonképpen, mert ezek szerint neked is vannak olyan tapasztalataid, amik tulajdonképpen a hátrányát mutatják jelen pillanatban az mesterséges intelligenciának, de valójában ennek a forrása onnan eredhet, hogy nincs megfelelő anyagmennyiség feltöltve, amit a mesterséges intelligencia feldolgozhat. Tehát tulajdonképpen a digitalizáció, amit esetleg végezhetnénk, akár a kultúra, a roma kultúra, a cigány kultúra és a nyelv területén, azok hiányoznak mögüle.
5: Igen, vagy hiányoznak mögül azok a szakemberek, akik ezeket fel tudnák tölteni, és össze tudnák ezeket mondjuk egy csokorba tenni, és úgy lennének, hogy ezek a szoftverekbe beépítve, mert akkor már egy jó applikáció lenne, hogyha lenne megfelelő tudás mögötte. De emberhiány és szakmai tudás nélkül ezek az applikációk nem fognak tudni működni, mert ezek emberek fejlesztik ezeket az applikációkat, és mi rakjuk bele az anyagokat. Tehát a digitalizáció is úgy működik, hogyha mondjuk van egy könyv, ugye azokat be kell először is írni egy számítógép, hogy meglegyen annak a tartalma, ez a digitalizáció.
4: Így van. És én azt tapasztalom, hogy ezek hiányoznak, tehát hogyha a kulturális gyökerek, ezek a kulturális értékek kevésbé elérhetők az interneten, akárha csak arra gondolok, hogy a legnagyobb költőinknek a versei, a verses kötetei nem minden esetben vannak fönt, akkor, és nem elérhetők, akkor ez mondjuk egy hátrányt jelent ebben
5: hátrány.
4: A szempontból.
5: Így van, mert nem tudja a többségi társadalom megismerni a kultúránkat. Igen. A tehát nyelvünket, a hagyományainkat, a művészeinket, igen, az írókat, igen, az orvosokat, a doktorokat, az ügyvédeket, és sorolhatnám tovább az építészmérnököket.
4: Igen. Így az AI sem tudja viszont ezeket megismerni.
5: Természetesen, mert ő onnan dolgozik, ő az internetről dolgozik, igen, amit igen, az internetre már egyszer igen, feltöltöttek, ő az alapján gyűjt össze egy csokort nekünk, és azt prezentálja.
4: Ha visszatérünk egy picit a Ketánodromhoz, a Közös út című folyóirathoz, akkor annak egy nagy része azért már digitalizálva volt legalábbis régebben.
5: Így van, ez 2015-ig vagy 16-ig ezek digitalizálva voltak, amíg volt rá anyagi támogatás, és ugye ezt meg tudtuk tenni, és működött egy szerkesztőség 25 fővel.
4: És akkor ott például rengeteg vers, írás volt elérhető a nagy közönség számára, így akár még egy mesterséges intelligencia számára is. Most mi a helyzet ezzel?
5: Több mint 500 ezer darab könyv és magazin van nálunk a raktárba. Tehát amit édesapám ugye összegyűjtögetett, kiadott könyveket, újságot az egész világ minden területén. Tehát ez mind ott van nálunk a szerkesztőségben. Csak most ez pillanatnyilag nem működik.
4: Ami tulajdonképpen akkor még mindig digitalizációra vár.
5: Vár, így van. Aha. Az arra vár, igen, a raktárba, hogy legyenek digitalizálva ezek a könyvek. Mert hogyha mondjuk most az interneten rákeresse, hogy Ketánodrom, Közös út, igen, 2010-es évfolyam, harmadik szám, 55. oldal, akkor nem fogod megtalálni, mert nincs digitalizálva. Tehát ez csak kész nyomtatott formában a kezedbe tudom odaadni a magazint. Tehát a netten nem fogod megtalálni.
4: Tulajdonképpen
5: ezek hátrányok, amiket orvosolni kell. Tehát erre ehhez kellenek megfelelő programok, pályázatok, hogy lehessen ezeket kiadni, és kapjunk rá anyagi támogatást.
4: Hogy látod egyébként a jövőben, ez megoldható lesz?
5: Hát én bízom benne, hogy igen, és nem csak ez a része, hanem az is, hogy minél több felzárkóztató és esélyteremtő és integráció program fog megvalósulni valósan minden vármegyében és Budapesten, minden kerületben.
4: Mik azok az elismerések, díjak, amik azért tulajdonképpen mutatják a munkádnak a sikerességét?
5: Hát amit nagyon szeretek, és nagyon örültem neki, amikor megkaptam, az 2008-ban volt a Babits Mihály Irodalmi Ösztöndíj, és most legutóbb ugye az Utcazaja applikáció, aminek Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője a magyar hangja, az egy közlekedés biztonsági applikáció, és ez a Magyar Innovációs Szövetség, ahol már a Roma Szeretett Szolgálat a tagintézménye, kaptunk egy jelentős innovációs díjat az applikációnak a feltalálásáért és a létrehozásáért, ami a saját ötletem.
4: Mit üzennél a fiataloknak, hogyha esetleg van egy 10 éves srác, aki szeretne az újságírás, a média, a költészet, a műfordítás területén tevékenykedni?
5: Azt üzenem neki, hogy keressen meg, írjon rám, és segíteni fogok neki. Hogy újságíró legyen, hogy írjon és publikáljon a Roma Média Centerbe, és hogy próbáljunk megfelelő egzisztenciát teremteni neki, és minden más többi kis fiatal srácnak is.
4: Fontosnak tartod a fiatalok támogatását?
5: Hogyne, mindenféleképpen. Fiatalok nélkül nincs jövő. Hát hogyha nem lennének fiatalok, akkor mi lenne 20 év múlva, 30 év múlva? Tehát a fiatalokat támogatni kell. Mindenféleképpen.
4: Én azt gondolom, hogy apukád is ugyanígy gondolkodott.
5: Hát a szerkesztőségéből keresztül. Szinte az egész ország kirepült. Mindenki. Reggelig tudnám mondani a neveket.
4: Így van. Van egy mottód, amit nagyon szeretek. Megosztanád velünk?
5: Soha ne a származás és a bőrszín alapján ítélkezz, hanem mindig a belső tulajdonságaidat tarts szem előtt.
4: Köszönöm szépen, Gyuszko, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Ifjabb Rostás Farkas György, újságíró, műfordító volt a vendégem.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Osunto drago, délted zsutiltumi murepral, hajte déltumi osunto délási ráti. Dév lesz a.
3: Ifjú Rostás Farkas György, újságíró, műfordító volt a mai vendégem, akivel a beszélgetésünk második részében a romani cigány nyelv világnapja alkalmával beszélgettem. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Ya sé, llamo a Mr. Chico.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályogműtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András.
4: A mai vendégem Prokultúra Minoritátum Hungária díjjal kitüntetett Jónás Géza címbalom művész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm szépen a lehetőséget, kedves Andris. Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
4: Az aktualitás pedig, ami miatt ma beszélgetünk, hogy holnapi nap, tehát augusztus 6-án az Apáról fiúra elnevezésű koncert lesz a Magyar Zeneházában. Mondanál nekünk esetleg erről néhány részletet?
5: Így van, pontosan. Holnap, azaz, hogy megismételjem, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában találkozhattok velem, és a fiammal, az Apáról fiúra elnevezett koncertem, ami számomra egy óriási élmény és egy óriási büszkeség, hogy gyakorlatilag egy színpadon állhatok a gyerekemmel, az elsőszülött nagyfiammal, ugye Zifjav Jónás Gézával, aki jazz nagybőgős, tehát egy nagyon ritka, kivételes alkalom, amit ezúton is nagyon hálás vagyok elsősorban ugye Istennek, de másodszorban pedig a rendezőknek, hogy ez létrejöhetett. Amit tudni kellene, hogy az annyi, hogy itt a műsor válogatásban mindenféleképpen ugye figyelembe kellett vennem azt, hogy a harmadik felvonásban együtt fogunk játszani. Tehát egy hagyományos cigányzenekart képzeljünk el, hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom. Ehhez fog csatlakozni még egy bőgő, aki jazz bőgő, egy dob és egy zongora. Úgyhogy egy nagyon érdekes felállás, ami igazából talán már a régre is visszavezethető a múltba, mert akkor is voltak ilyen felállások, csak akkor ilyen extrál zenekar néven említették őket, és utána sajnos egy bizonyos idő óta kiment a divatból. Tehát a műsorpolitikát azt úgy próbáltam megtalálni, hogy legyen benne minden, ami kell, ami illik csak a kávéházi zenére is, ugye az első felvonásba, a második felvonásba a fiúk lesznek, kiegészülnek a világhírű hegedű virtuózzal, Lakatos Robival, Robi Lakatossal, aki így jobban ismeri, és a harmadikba pedig lesz egy közös dzsemelés, amit nagyon várok, ami ugye nagyon nagy kihívás számomra, mert aki ismer, tehát aki ismeri az én zenei irányelvemet, az tudja, hogy én a hagyományos kávéházi cigányzenének a képviselője vagyok, hát idestova már 30 éve. Igazából nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem a zene minden ágazatát, akár még a regitől, a flamenco-tól kezdve a francia chansoni, mindent nagyon szeretek, mindent befogad a fülem és a fejem, de az én imádott stílusom a zenébe az a saját zenénk, amit mi évszázadok óta, generációk óta hordozunk magunkban. És ennek a kihívásnak elegettéve egy kis furfanggal leptem meg a kedves résztvevőket, a gyerekeimet és a többieket, mert a saját szerzeményeimből is válogattam, amiket szeretnék velük együtt eljátszani, és lesz benne még egy Chopin darab is, egy gyönyörű Chopin darab, amit együtt el fogunk játszani. Először én szeretném cimbalommal eljátszani, fölvezetni, ugye fölvázolni a zenét, a számot, hogy mi is következik, aztán csatlakozik a kávéházi zenekar, úgymond, és akkor utána bejön mindenki, bejön a jazzbőgő, bejön a zongora, a dob, az ütem, és utána ezt meg is dzsemeljük, tehát mindenki saját ízlése, szája íze szerint fog rázni erre a Chopin számra és a saját szerzeményemre. Ezt szántam finálénak egyébként. A szabadtéri színpadon várjuk a kedves hallgatóságot, közönséget, akik megérkeznek 7:30-ra, hogy 8 órától el tudjuk kezdeni a koncertet.
4: A cigányzene meg a jazzzene az egészen más. Két teljesen más műfajról van szó, aminek nincsenek közös pontjai. Igaz ez? Vagy mégiscsak vannak közös pontok, ahol azért majd össze lehet csatlakozni?
5: Az én meglátásom és tapasztalatom az az, hogy minden zenében, tehát minden különböző féle stílusú zenében van közös pont. Uh-huh. Ugye én erről úgy vélekednék, hogy a közös pont, ha máshol nem is, de a variációkon, a variáláson, ugye a jazzben is megy a, hogy mondták régen az öreg cigányok, a virisli, a virgulázás megy, tehát a frazír, ugye a rázások jazz nyelven szólva, tehát ez egy inspiráló dolog lehet két egymástól külön független stílusú embernek, akik nyitottak ugye egymás zenéjére, mert akár ugye a jazzhez képest a kávéházi cigány zene úgymond a variálás szempontjából egy primitív zene. De mégis megjelennek benne olyan attitűdök, olyan elemek, amit akár még a jazzbe is bele lehet építeni. Tehát mindjárt a primitív szót is ki is tudjuk kerülni, és nem rossz értelemben mondom, hogy primitív ugye a saját zenémbe, hanem inkább akkor helyesbitek, szabályokkal tűzdelve van tele. Tehát egy cimbalmos, egy friss csárdásra nem rázhat úgy, mint egy zongorista a jazzben. Nincsenek azok a fajta átfedések, mert ugye eleven nem vagyunk annyira nyitott harmónia világgal gazdagon megáldva. Tehát itt nálunk azért kötöttebbek a szabályok. De hát a jazz, mivel jazz, ugye ez egy kötetlen dolog, sok-sok minden belefér, amit természetesen ők el is tudnak magyarázni, meg is tanulták, és meg is tudják valósítani.
4: Ezzel szemben ott van például a klasszikus zene, ha már Chopint említettük.
5: Igen.
4: Hát Chopin zenéje aztán tényleg annyira kötött, szokták mondani, ugyebár, hogy a klasszikus zene annyira kötött, hogy ott tényleg pontosan azt kell lejátszani, amit a zeneszerző utasításként leírt nekünk a kottába, és de azért mégis persze ott van benne az előadói szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az sem egyfajta egyszerűséget próbál meg kifejezni, hanem inkább a hagyományoknak a tiszteletét és a hagyományoknak a továbbitelét, és tulajdonképpen a klasszikus zenében inkább ez van, és valahol a cigányzene is ezt képviseli, hogy van egy kialakult rendje, van egy kialakult szabályrendszere, még mondjuk lehet, hogy a jazzben esetleg ez szabadabb. Na és persze pont ez benne az az érdekesség, amikor az ember mondjuk két vagy három műfajt is akár vegyít egy koncerten belül, vagy egy darabon belül, hogy akár a klasszikus zene, a cigányzene, amit mostanában ugyebár divatosan kávéházi cigányzenének hívunk, ha bár én ezt még mindig cigányzenének hívom, mert én ehhez szoktam hozzá, és akkor ott van még persze a jazz. Ez a fúzió, ez mindig egy nagyon izgalmas dolgot eredményezhet.
5: Így van, és ahogy mondtad, meg tudlak benne erősíteni, de én egy mondattal rövidre is zárnám. A klasszikus zenébe és a cigány zenébe a kötöttség és a szabályrendszer miatt nagyon nehéz stílus, mert ott az előadó művésznek a sajátosságát kell tudni belevinni ebbe a kötöttségbe. A jazzben pedig az a nehéz, hogy számomra, ugye, mert ugye én tele vagyok kötöttségekkel, meg szabályokkal, mert ugye ebben nőttem föl, 5 éves korom óta cimbalmozok, 10 éves korom óta muzsikálok, tehát ez most már nem titok senkinek, ugye, amióta social media van, hogy 40 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy számomra meg az a fajta ellazulás nagyon nehéz, tehát én nem tudok kilépni ebből a körből. És itt jön, ugye, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép dolog a fúzió, de amikor minden ember, aki zenész magában is visszanyúl a gyökerekhez, akkor azok az emberek el tudnak mélyülni ezekben a gyökerekben. Tehát úgymond abban a zenében, amiből fakad ez az egész, ugye, mert a mindennek az alapja, a mindennek is, bocsánat, hogy modernül fogalmazzak, a klasszikus zene, ugye, hát ez egy kikerülhetetlen elem, egy kikerülhetetlen, sehogy nem lehet megkerülni. Aki nem foglalkozik klasszikus zenével, nem gondolnám, hogy profi zenészé válhat.
4: Úgy vezettelek föl, hogy cimbalom művész. Habár azért egyes vélekedések szerint azt nevezzük azért művésznek, akik elvégezték mondjuk a zeneakadémiát. Más vélekedések szerint azért nem csak az lehet művész, aki elvégezte a zeneakadémiát. Hogyan vélekedsz erről a kérdésről?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon sok emberbe felvetést okoz, és hát ugye indulatoktól függően van, aki azt mondja egy másik emberre, hogy igen, az művész, van, aki azt mondja, hogy hát annak nincs diplomája, az nem művész. Talán nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm is, aki ebben megerősített, de több kávéházi cigányzenészről tudjuk, hogy ugye nem végezték el a diplomát, tehát nem volt diplomájuk, de miért? Tehát azért álljunk meg az elején. Azért azt tisztázzuk, hogy igazából egy kávéházi cigányzenésznek nem volt arra lehetősége, hogy az akadémiára bekerüljön, és a saját műfajából szerezzen diplomát. ugye? A klasszikus zenészeknek természetesen adott volt, végigjárták az utat, az iskolát, lediplomáztak, művész lett. Nagyon régóta most már lehetőség van a népzenészeknél is erre, de nálunk a cigányzenészeknél még nem adatott meg ez a lehetőség. Viszont a csavar ott jön, hogy amikor valaki játszik egy hangszeren, és ez bármilyen műfajra, akár a klasszikus zenére, akár jazzista lehet, bármilyen stílusra, stílustól függetlenül, nem hobbi zenész, aki a világot körbejárta, és számos koncertterembe, meg a rádióba, meg a televízió előtt áll, és játszik, tehát azt a fajta zenét, ami az övé, a kávéházi cigányzenét művészi szintre emeli, az megérdemli ezt az jelzőt, hogy azt mondják rá, hogy klarnét művész, cimbalom művész, de én így gondolom, hogy mindenkit nem szabad ebből megilletni, mert akkor elveszti a szimbólumot ez a jelző. Tehát azért azt meg kell gondolni, hogy kiragadjuk rá ezt a jelzőt.

0: Én egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a bizonyos kategória vizsga, ami régen kötelező volt, ez tulajdonképpen a kornak a diplomája volt. Hát legalábbis a cigány zenészek tekintetében.
1: Abszolút.
0: Hiszen ha csak az A kategóriát vesszük, ami valóban egy igen magas szintet jelentett, ugyebár csak mondjuk prímások esetében csak A kategóriás prímás játszhatott bizonyos szállodákban, hiszen ők reprezentálták az országot, a műfajt, a magyar kultúrát, hogy
1: tökéletes,
0: így mondjam.
1: Tökéletes.
0: Most én azt gondolom, hogy aki egy ilyen szintű vizsgán, aminek tulajdonképpen a tananyaga is olyan hatalmas volt, hogy mennyi kuplét, mennyi csárdást, magyar nótát, népdalt, és még sorolhatnám
1: sokáig. Operettet, opera részletet,
0: és persze klasszikus darabokat
1: igen,
0: is. Tehát a Szárazáte cigány Erweisentől kezdve.
1: A Kékvonakeringőtől.
0: Ezeket mind persze. Tudni kellett egy prímásnak.
1: Így van.
0: Tehát
1: így
0: tulajdonképpen van. Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája.
1: Így
0: hiszen
1: van.
0: Akkor nem volt elérhető magasabb végzettség. És aki ebben a műfajban szeretett volna tevékenykedni, természetesen ebben szerzett kategóriavizsgát. Egyébként remélhetőleg a következő időszakban azért ez változik, mert a Zeneakadémián az új rektornak, illetve hát aki most már nem is olyan új, jól emlékszem, most már másfél éve van ott Farkas Gábor, zongoraművész, akinek azért a tervében van az is, hogy bevezeti a népzene tanszakon belül a cigányzene tanszakot is, ahol majd diplomát lehet szerezni.
1: Na legyen hát, így.
0: Legyen így. Nagyon szurkulunk innen is Gábornak.
1: Legyen így, kedves Gábor, és üdvözöljük ezt a projektet,
0: igen,
1: ezt a fölterjesztést, ezt őszintén és tiszta igen. Szívből, innen a stúdióból is nagyon hálásak vagyunk ezért, és szívből kívánjuk, hogy véghez tud vinni, és hogy ez így is legyen, mert én azt hiszem, hogy akkor méltó helyére kerül a kávéházi cigányzene is.
0: Így van. Ez számít egyébként valamit a presztízsben, esetleg a műfaj megítélésében, vagy netán a fizetésben, vagy bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem minden kérdésben a válasz az, hogy számít. Tehát én azt gondolnám, hogy presztízsben is számít, tehát amikor valakinek adott a lehetőség, hogy akadémiát végezzen és diplomát szerezzen, azok az emberek nagyon büszkék lesznek, a szüleik is, ő maga is ad egy tartást, hogy én egy diplomás ember vagyok. Fizetésben bizonyára, mert ugye a megrendelő elé, most ezt beszélhetünk étteremről, koncertteremről, külföldről, hazai, bármilyen zenei szolgáltatásról úgymond, de az ember azt tudja mondani, kérem szépen, én XY vagyok, diplomás ember, én ennyit kérek. Tehát ugye egy osztályvezető nem kereshet annyit, mint egy segédmunkás, ezt tudjuk, hogy ez besorolásokban van. Ezen kívül igen, hát reméljük, hogy minél szigorúbb lesz a vizsga, és a minél több anyaggal és tehetséggel és szorgalommal kelljen készülni, mert igazából csak így tudjuk megfelelően kiválogatni azokat az embereket, vagy így kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik ténylegesen megfelelnek ennek a diploma feltételnek, mint ahogy említetted, hogy ugye már nem mindegy, hogy ki prezentálja ezt a zenét. Tehát itt az az igazság, hogy félreértés ne esik. Én egy nagyon szigorú ember vagyok a zenébe. Én egy maximalista ember vagyok. Én nagyon messziről jöttem, egyedül jöttem, és amit elértem, azt egyedül értem el a Jóisten segítségével, de nem volt más kapaszkodom soha, csak a zene. Tehát itt az, hogy nagyon aranyosok vagyunk, meg barátok vagyunk, meg maga az, hogy az ember empatikus, az egy nagyon szép dolog, az nagyon kell. Én is nagyon istenfélő, nagyon istenhívő ember vagyok. Minden embert szeretek addig, ameddig nem bánt. Viszont a szakmát ezt külön szoktam tenni. Uh-huh. Tehát amikor szakmailag valaki nagyon rendben van, akkor esetleg lehet, hogy emberileg annyira nem vagyunk olyan viszonyba, vagy hogy modern szóval ért, nem csípem annyira, de viszont szakmailag elismerem, mert azt a tudást azt megszerezte, és a Jóistentől kapott tehetséget, ki vagyok én, hogy ezt megvétózzam. Tehát a lényegben, ugye, hogy visszatérve ezekre a vizsgákra, a kategória vizsgákra, amit említettél, nagyon szigorúak voltak. Tehát egy olyan A kategóriának, amiről te az imént beszéltél, nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt benne, nagyon sok felkészülés, és nem mondhatta el minden prímás, meg minden cimbalmas, meg minden nagybőgős, meg brálcsás, hogy ő A kategóriás, mert szó se volt róla, mert nem lehetett, mert nem volt igaz, mert olyan komoly zsűri, ugye az elit, a szakma elitje volt a zsűriben, most nem is akarok neveket mondani, de ugye mind a legmagasabb kvalitású emberek, és nagyon szigorúak voltak, de nagyon szigorúak. Bement valaki, beírta az A kategóriát, ha megfelelt, örömmel adták neki, mert akkor nőtt ez a tábor, akik hivatalosan tudják prezentálni a zenét, mert ugye még abban kiegészítenélek, kedves András, hogy az egy dolog, hogy itthon is meg volt válogatva. Ötcsillagos hotelba, meg elitebb helyekre csak A kategóriás zenekarok mehettek, de külföldre ki se léphettek, akinek nem volt A kategóriája.
0: Így van.
1: Tehát nem képviselhették Magyarországot olyan emberek, itt ez a különbség, amit mérlegre kell tenni, meg amit nagyon észben kell tartani az emberek. Amikor kimennek emberek, zenekarok külföldre játszani és muzsikálni, ki képviselnek, ne saját magát, hát egy országot képvisel. Hát aki elmegy Dubajba muzsikálni, egy ötcsillagos szállodába, föláll egy öttagú zenekarral, azon van egy felelősség, hogy mit nyújt, mind emberileg, mind szakmailag, mit ad. Mert azt a tapasztalatot, amit arról a zenekarról levesznek, azt nyomják az országra, azt a bélyeget.
0: Mit jelent ez majd szerinted a cigányzene jövőjét tekintve, hogy esetlegesen lesz majd egy cigányzenei diploma? Többen fognak tanulni cigányzenét, vagy többen fognak hallgatni cigányzenét?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek, mint Farkas Gábor, zongora művész, rektor úr, akit még egyszer őszinte szívvel köszöntök a stúdióból, elindítják ezt a folyamatot, és lesz lehetőségük a kávéházi zenészeknek diplomát szerezni, avval együtt talán egy jobb és szebb jövőkép is alakulhat. Hogy mire gondolok? Hát természetesen, amikor mi a 70-es években elkezdtünk zenét tanulni, akkor minden kávéházi cigány zenész muzsikál.
0: Hát igen.
1: Tehát a körúton volt, teszem föl most a hasamra ütök, mert pontosan nem tudom, 30 zenekar, a külső kerületekben volt 30 zenekar, a Svábhegyen volt 4 zenekar, a másik pesti oldalon ennyi zenekar. Én egyszer láttam egy kimutatást a régi OSK-ban. Ez egy 1980 valahanyas kimutatás volt, és akkor hivatalosan, tehát még egyszer hangsúlyozom, hivatalosan 175 zenekar volt bejegyezve.
0: Budapesten.
1: Budapesten, persze, természetesen. Na most, mikor ezt hangsúlyozták, hogy hivatalosan, akkor ugye az ember érti a másik oldalát is, hogy nem hivatalosan, körülbelül lehet, hogy még ugyanennyi volt. Tehát azért az egy óriási sikertörténet. Na de hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre. Ugye amikor mindenki muzsikál, a tévében, rádióban szerepel, külföldre járnak, akkor minden ember a saját gyerekét zenésznek szeretné tanítatni, mert hogy eleve, ugye, ahogy idézem, hogy azt mondják, hogy a muzsikus vonóval születik, akkor, hát akkor menjen tovább ez a hagyomány, és ha jó Isten úgy akarja, akkor legyen egy nagyon jó, nagyon kiváló zenész, elismert, megbecsült zenész. Ha van ennek értelme, tehát ha meg tud belőle élni magyarul, mert ha nem tud belőle megélni, és csak a fájdalmat kapja, meg az elutasítást, meg a lehetőségtelenséget, akkor nem akar senki zenész lenni. Most sajnos itt vagyunk. Most sajnos szerintem ilyen mélyponton még nem voltunk soha, mint most. Nem tudom, hogy összetudnék-e szedni 10 és 20 éves muzsikus cigány gyerekek közül egy 10 tagú zenekar. Mire gondolok? Hát, mint a Noa Rajkó zenekarban, ugye, hát több százan voltunk, és még hány százan voltak, akik felvételizni szerettek volna, meg felvételiztek, és nem nyertek. Tehát nem jutottak be. Hány száz gyerekről beszélünk, hány kis zenekar tudnánk belőle összeállítani. Szerintem most jelen állásban ma egyetlen egy zenekar se tudnék összeállítani 10-től 18 éves korig. És ez egy nagyon fájó pont, tehát ez nagyon-nagyon a szakma mélységét jelenti. Na de, hogy megint visszatérjek a kérdésedre, és ne vegyem el a kedvedet, András. Ha lesz lehetőség a diplomára, szerintem abban együtt megnyílik egy út, vagy megnyitnak egy utat, ugye, mert ezt tudjuk, hogy mindenen segíteni kell. Tehát ahhoz, hogy elinduljon valami, ugyanúgy, mint a kisbabának, amikor föláll, egy picit segíteni kell. Most ennek a zenének is, és ezeknek az embereknek is, akik évszázadok óta megbecsülést és jó hírnevet hoznak az országnak, segíteni kell, mert segítségre szorulnak. És ez, én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát teljesen függetlenül mindenféle politikától az aktuális kormánynak a feladata, hogy segítse ezeket a zenészeket, ezeket az embereket, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát mindentől függetlenül a kultúra az közösen magyarországi, és Magyarországot képviseljük vele.
0: Tulajdonképpen most a kultúrpolitikára tértünk át, hiszen a kultúrpolitikának kell támogatni akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, más réteg zenéket, hiszen ezek nem biztos, hogy önmaguktól képesek arra, hogy megéljenek szemben mondjuk a popzenével, ami ugyebár üzleti alapon működik. De ezek a réteg zenék, ezek viszont egészen más értéket képviselnek, amit viszont ápolnunk kell, és ez a kultúrpolitikának a feladata, én azt gondolom.

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap is 10 órától. A viszonthallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rigó Jancsi a cigány primás, akinek szerelméből sütemény született. Kevés olyan sütemény van, amelyhez ennyire különleges és romantikus történet kapcsolódik, mint a Rigó Jancsi. A csokoládé és habos édesség mögött egy híres cigány primás, egy különleges szerelem és egy egész Európát bejáró történet áll. Rigó Jancsi a 19. század végének ismert magyar cigány primása volt. Zenéjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikereket aratott. A cigányzenészek ebben az időszakban fontos szerepet töltöttek be a vendéglátásban és a társasági életben. Zenéjük a kávéházak, éttermek és elegáns mulatságok hangulatának meghatározó része volt. Rigó Jancsi élete azonban akkor vált igazán híressé, amikor külföldön megismerkedett Clara Varddal, egy rendkívül gazdag amerikai családú származású nővel, aki egy belga herceg felesége volt akkor. A találkozásból szerelem lett. Clara elhagyta férjét, és Rigó Jancsival kezdett új életet. A kapcsolatuk hatalmas feltűnést keltett. A korabeli sajtó számára különösen érdekes volt, hogy egy előkelő társadalmi körökből származó nő egy magyar cigány primást választott társául. Történetük bejárta Európát, és Rigó Jancsi neve egyre ismertebbé vált. A szerelmi történethez később egy sütemény is kapcsolódott. A legenda szerint egy cukrász Rigó Jancsi tiszteletére készítette el a különleges édességet, amelyet róla neveztek el. A sütemény csokoládé és piskóta alapokból és gazdag csokoládékrémből áll, tetejét pedig általában csokoládébevonat díszíti. Így lett a cigány primás neve egy magyar klasszikus sütemény része. A Rigó Jancsi nem egyszerűen egy édesség. Egy olyan történet emlékét is őrzi, amelyben a zene, a szerelem és a társadalmi különbségeket áttépő kapcsolat találkozott. Rigó Jancsi története azért is különleges, mert jól mutatja, hogy milyen messzire juthatott egy tehetséges cigány muzsikus a zenéjének köszönhetően. A cigányzenészek évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, Rigó Jancsi pedig azok közé tartozott, akiknek neve a zenén túl is fennmaradt. Ma, amikor egy cukrászdában Rigó Jancsit kérünk, talán ritkán gondolunk arra, hogy az édesség neve mögött egy valódi ember és egy valódi különleges szerelmi történet állt. A sütemény azonban máig őrzi a híres cigány primás nevét, így Rigó Jancsi zenéje és története egy egészen különleges módon maradt fent a magyar kultúrában. Egy sütemény, egy cigány primás és egy legendás szerelem. Ezért több a Rigó Jancsi egy egyszerű édességnél.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick